0: Rádió.
1: A térségre hangolva.
2: Mit mondasz? Nem. Semmi? Semmi különös?

0: kezdjük általában.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.

0: Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, tökölen is.
2: Volt, ami volt már, régen elmúlt, bementem az emlékedet. Takatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: over a over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

végre már. Augusztus 22-e van ma, a Menyhértek és a Mirjámok ünneplik névnapjukat, ez már az év 234. napja. A Menyhért névről azt kell tudnunk, hogy germán eredetű, és az a jelentése, hogy erő, erős, merész. A 90-es években ritka név volt, egyébként most sem túl gyakori. A Menyhérteket becézik Menyhértkének, Menyhártkának, Menyusnak, Menyuskának, Meninek és Mendinek is. Sikerre törekszik egy Menyhért, fontos számára a társadalom részéről az elismerés, igazi, önzetlen barát, aki tud küzdeni a barátságért és a kitűzött célokért. Híres Menyhért, Rónyai Menyhért, reformkori politikus, Lakatos Menyhért, író, Lengyel Menyhért és Tamás Menyhért és író volt, illetve Cseh Menyhért. Ma ünnepelnek még az Agatonok, a Barakonok, a Barakonyok, a Bogdánák, a Boglárok, a Jánosok, a Máriák, a Mersék, a Mirjamok, a Mirjánák, a Szigfridek, a Timótok, a Timóteák, a Timóteusok, a Timóteuszok, a Zakeusok és a Zomborok is. Holnap pedig ne felejts el, Bence napja lesz.

Augusztus 22-e van, ez az év 234. napja, tehát a Gergely naptár szerint ebből az évből még 131 nap van hátra. A menyhérteket Isten éltesse, ma nekik van a névnapjuk. Na nézzük a kalendáriumban, hogy mit kell tudnunk a mai napról, milyen események történtek augusztus 22-én a nagyvilágban. 1485-ben a Lancaster ház győzelmével véget ért Angliában a rózsák háborúja. 1667-ben 9. Klemens pápa megerősítette Szelepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József király rendelete megszüntette az örökös jobbágyság intézményét. 1837-ben megnyílt a Pesti Magyar Színház, a későbbi nevén a Nemzeti Színház. 1853-ban Brüsszelben házasságot kötött II. Lipót belga király és Habsburg lotaringiai Mária Henrietta belga királyné. 1864-ben a Nemzetközi Vöröskeresztet ezen a napon alapították meg. 1920-ban ezen a napon nyitották meg az első salzburgi ünnepi játékokat. 1921-ben a magyar hadsereg bevonult az addig szerb megszállás alatt álló Pécs baranyai területre. 1994-ben pedig hivatalosan elfogadták Svédországnak a NATO-val létrejövő egyéni partnerségi programját.

És akkor nézzük, kik születtek augusztus 22-én. 1647-ben Denis Pepin, francia fizikus, matematikus, feltaláló, aki elsőként szerkesztett dugattyús gőzgépet. 1813-ban Ormai Norbert honvéd ezredes, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja. 1833-ban August Ewald König német regényíró. 1862-ben Claude Debussy, francia zeneszerző. 1895-ben Almási László, Afrika kutató. 1914-ben Baróti Géza író, újságíró. 17-ben Johnny Hooker, amerikai blues zenész. Benkő Gyula, Jászai Mari díjas színész 1918-ban született ezen a napon. Szilágyi Dezső, Kossuth díjas magyar bábművész, szakíró 1922-ben. Rá egy évre Földes Péter Mihály festő, animációs filmrendező Peter Foltz néven publikált vagy alkotott ő. 25-ben született Keller András, nagy-britanniai magyar fizikokémikus, polimerfizikus, az MTA tagja. 45-ben Szekeres István sportújságíró, a Népsport Nemzeti Sport főszerkesztője. 53-ban ezen a napon született Szoboszlai Éva, magyar színésznő. 56-ban Császár Gyöngyi, magyar színésznő. Debbie Peterson, amerikai zenész, énekes 61-es, Tori Amos, amerikai zongorista, dalszerző, énekesnő 63-as. 66-ban ezen a napon született Hás Viktor, magyar basszusgitáros, nagybőgős. 1970-ben Nagy Tíme, a párbajtőr, vívó olimpiai bajnok. 71-ben született Richard Armitage, angol színész. 73-ban Howie Doruo, amerikai énekes zenész, aki 93-tól a Backstreet Boys amerikai együttes tagja. 83-ban született ezen a napon Vékhelyi Balázs író, költő. 88-ban Verrasztó Dávid, a kiváló világbajnok, ezüstérmes magyarúszó. 95-ben pedig Dua Lipa, angol énekesnő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az Emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Augusztus 22-e van, és ezen a napon született Claude Achille Debussy, 1862-ben a francia impressionista zeneszerző. 10 évesen lett a Párizsi Zeneakadémia növendéke, és rá 2 évre már Friedrich Chopin F-moll zongora versenyét játszotta. Ekkoriban kezdett komponálni, néha beült César Franck óráira, amiket unalmasnak tartott. Modulálni, mosulálni, mondta Debussy leckét nézve. Erre Debussy úgy válaszolt, hogy osztálytársait megrendítve, hogy miért változtassak a hangnemeken, hogyha nekem ez tökéletesen megfelel. Zsíró zeneszerzés óráira azért ült a zongorához, hogy furcsa idegenszerű akkordokat tudjon leütni, és nem volt hajlandó ezeket feloldani. Mindezek ellenére felismerték a tehetségét, és számos díj elnyerése után 1884-ben elnyerte a római díjat a Tékozló fiú című kantátájával. 1880-as évek elején kapcsolatba került Nagyesda megasszonnyal, Csajkovszki legendás pártfogó nőjével, akinek a gyermekeit tanította a nyári szünidőben. Megkasszony elvitte Svájcba, Olaszországba és Moszkvába is. A római díj nyerteseként 2 évet töltött Rómában, de nem érezte jól magát, az olasz opera nem nyerte el a tetszését, a régi zenében keresett menedéket. 1887-ben végleg Párizsban telepedett le, kizárólag a komponálásnak szentelte életét. Állást nem vállalt, karmesterként és zongoristaként is ritkán lépett fel. Ugyanebben az évben Bécsben ismerkedett meg Brahmszal, és Londonban is járt, a következő években pedig Bayreuthban Wagner műveit hallotta. 1889-es párizsi világkiállításon Ravel mellett rá is mély hatást gyakorolt a jávai germelán zene. 1894-ben írta, a sikerrel mutatta be ezután a Faunt, 1900-ban a Nocturnes-t, évekig komponálta egyetlen operáját, a Pélaész el Milazzandot, amelyet 1902-ben mutattak be. Termékeny művészi korszak következett, ezután elkészült a Képek című művével, befejezte a Tenger című gyönyörű zenekari művét. Magánélete azonban nagyon zűrzavarossá vált, elköltözött a feleségétől, és a művelt gazdag Emma Bárdással kezdett új életet. A hölgyet 1905-ben feleségül is vette, és tőle született a lánya, Claude Emma. Az elhagyott feleségen kitört az elmebaj, és meglőtte magát. A sajtó és a barátok Debussy ellen fordultak. 1908-ban ismét Londonban járt, 1910-ben Bécsben és Budapesten játszotta műveit, és máshol is hangversenyezett. Utolsó fontos műve a Gyagilev megrendelésére 1912-re elkészült Játékok című balett. A század első éveitől kezdve, mint kritikus zenei író is működött, 1918-ban halt meg, rákos volt. Életműve új szint hozott a muzsikának, csak nem valamennyi műfajában, az irodalmi és képzőművészeti inspiráció mellett az ő zenéjében különös jelentőséget kap a pillanat futó benyomása, egy napszak, egy illat meg annyi gondolattársítása. Mindez Debussy maga hozta létre sajátságos eszközeit, rendkívül finom hatásokra építő meglepő hangzásait, keleties modál és harmónia világát, érzékeny és differenciált ritmikáját, dalamainak karcsún, ívelő, bájos és finom vonalát. Munkásság egyébként zeneszerzők sorsára hatott, és nagyon sokan példaképként tekintettek rá, például Bartók Béla és Kodály Zoltán is. Nos, hát ezen a napon született Debussy, éppen ezért tőle származik a nap gondolata, ez pedig így szól, a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.

1647-ben ezen a napon született Denis Pepin, a francia orvos, fizikus, matematikus, feltaláló, aki egyebek mellett 1679-ben feltalálta a kuktafazék elődjét, és hát elsőként szerkesztett dugattyús gőzgépet is 1690-ben. Jó, a kukta, kicsit félek tőle. Már eredetileg orvosként kívánt elhelyezkedni, Pepin hamar megunta szakmáját, sokkal jobban vonzotta a matematika és a fizika. Már is Sharon Köber segített Pepinnak bejutni a férje által szervezett tudósok körébe. Ez a kör 1666 óta működött, és a királyi könyvtárban találkozott. 1674-ben megjelentetett könyvében leírta a kísérleteket, amikről gyakornok ideje alatt tudomást szerzett. Feljegyezte benne Huygens légpumpájának a felépítését, és Papint rendkívül érdekelte a pumpa, és annak a tökéletesítésén dolgozott. 1674-ben Robert Boyle kiadott egy tanulmánygyűjteményt a levegő rejtett tulajdonságairól. Ez a gyűjtemény 1675-ben jutott el Huygenshez és Pepinhoz. Ennek hatására Pepin még ebben az évben Angliába utazott a légpumpájával, hogy személyesen találkozzon Boyle-lal. Huygens ajánló levelével és zsebében érkezett Londonba, ahol Harry Oldenburg, a Royal Society titkára lakást és egy átmeneti állást is szerzett neki. Papin kezdetben az angol nyelv tanulására koncentrált a tudományos viták helyett, és nem látogatta a gyűléseket. 1675 őszétől aztán megpróbálta felkelteni Boyle érdeklődését, ami 1676 elején sikerült is. Ekkor bemutatott egy kísérletet egy találkozón az új fejlesztésű légpumpájával. Nem sokkal később Boyle felfogadta Pepint segédjének, és együtt végeztek el egy sor légzéssel, levegővel, mágnesességgel, valamint vérrel és gyógyszerekkel kapcsolatos kísérletet. Boyle aztán megbetegedett, és tán a Pepin egyedül folytatta a kísérleteket. 1679-től Robert Hooke asszisztenseként folytatta munkáját, és ebben az évben találta fel a kuktafazék elődjét, amit bemutatott. A találmányt úgy írta le, mint egy eszközt, amit csontok puhítására lehet felhasználni gőz segítségével. A Boyle-lal és Hooke-kal együtt elért eredményeiért 1680-ban a Royal Society tagjává választották. Nem sokkal később jelentetett meg egy tanulmányt, amiben fájdalom mentes műtétek lehetőségét tárgyalta a paciens érzéstelenítésének különböző módjaival. Ekkor azonban már egyértelműen elismert fizikusként és nem orvosként tekintett rá a világ. Pepin munkásságának legismertebb részét tanulmányai képezik, és hát feltalálta a kuktafazék elődjét, dolgozott a gőzgép kifejlesztésén, és feltalált egy biztonsági szelepet is a gőzgéphez. 1707-ben megépítette az első emberi erővel hajtott lapátkerekes hajót is. Emellett foglalkozott tenger alatt járó konstrukciójával, légpuska és gránátvevő tervezésével is. Megpróbálta meghonosítani az üveggyártást és kísérletezett élelmiszertartósítással, különböző vegyszerek, illetve vákum segítségével. Hát szerintem ő volt, Denis Pepin az az ember, akinek nagyon sokáig kellett volna élni, és akkor rengeteg tanulmány és találmány is még megszülethetett volna. De hát így is azért nem semmi, amit letett az asztalra. 1647-ben ezen a napon született, így ő volt

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Laki egy rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: Elég érdekes sztorit olvastunk, és igaz, hogy ez picit odébb van, mert hogy Szentendrei a történet, de azért érdemes róla beszélni, mert az elmúlt években egyébként több ilyen sztori is volt, hogy így emberek furcsa módon viselkednek a közterületeken, utcán, és konkrétan így rémizgetik az embereket. Most épp Szentendrén egy fehér ruhát és csukját viselő ismeretlen alak kelt félelmet a helyiek körében. Tiszta horror.
3: Tiszta horror, így... igen. Ilyen éjszakai mennyasszonynak is emlegetik, Jézusom, egyébként néhány cikkben, és állítólag, hát én azt olvastam, ezt nem is tudom,

0: és bokrok közé húzódik be, majd váratlanul felbukkan és ijeszget. Most igazából nekem forgatókönyv van a fejemben. Az egyik az, hogy egy teljesen bolond ember, aki sajnos ugye azért ma már tudjuk, hogy egy-egy intézményt bezártak, és nagyon sokan vannak így közöttünk, akiknek nem szabadna egyébként feltétlenül így lenni, hanem mondjuk egy zárt intézményben lenni, de hát ez így alakult. Vagy egy poén, ha az utóbbi, akkor viszont én azon gondolkozom, hogy mondjuk a rendőrség mit tehet akkor, hogyha valaki tényleg mondjuk ez egy fogadás, és akkor vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen akció, hogy oké, hogy oda megy a rendőr, de mit mond, hogy nem sétálhatsz éjszaka mennyasszonyi ruhában, mert hogy miért ne sétálhatna bárki? Jó, az ijeszgetés az már
1: amúgy
0: az
1: ez jó
0: már
1: kérdés,
0: más kategória.
1: Igen, mert hogy ez nem, tehát hogy végül is nem sért semmi olyan szabályt, hogy nem mesztelenül van, tehát hogy van rajta kvázi ruha. Azt írják, hogy egyébként ez egy mennyasszonyi ruhás férfi, bár ez egyébként szerintem, mármint, hogy nyilván nem mennyasszonyi ruha van rajta, csak valami lepel. De hát lehet, hogy egyébként nő, tehát szerintem azt nem tudja senki. Én egyébként azt gondolom, hogy lehet, hogy ez inkább egy poén, de hát ezért még Halloween messze van egy picikét, legalábbis nem most.
0: Most itt olvasom, hogy ahhoz viszont már valószínűleg túl régóta tart ezt, hogy poén legyen, mert mit tudom én, most egy-két alkalommal van, jó, azt mondjuk annyira nem fogják felkapni, mondjuk két hétig van ilyen, de itt azt írják, hogy olyanok is beszámoltak róla, aki például hónapokkal ezelőtt, 3 hónappal ezelőtt láttam mennyasszonyi ruhában ezt az embert, sőt valaki azt írja, hogy egy hozzászóló szerint az ismeretlen odalépett az autójához és hosszasan bámulta, amitől még a bezárt kocsiban ülve is megijedt.
1: Azon szerintem jobban sokkot kapnék, hogy így ott áll melletted, az tényleg olyan, mint nyilván a másik szituáció is, hogy mondjuk bokorból kijön, de egyébként ez teljesen tiszta horrorfilm. Igen, itt kiszedték Szentendre blogol, Facebook csoportból ugye azt, hogy leginkább azzal tölti az éjszakát, hogy néz, nem támad, nem fenyeget, sőt nem is kiabál. Ha valaki megszólítja vagy rákiabál, akkor inkább odébb áll. Sőt, állítólag néha futásnak is ered.
0: Jézus Mária, mi lehet az ő fejében?
1: Nem
0: Atya
1: tudom.
0: Úristen.
1: Lehet, hogy nem vicc, hanem tényleg valami azért ott nincs rendben.
0: Igen. A környéken élők közül többen összefogtak, és esténként önkéntes járőrözést tartanak a patakparton és a játszótér környékén. Az egyik résztvevő szerint mindenkinek joga van biztonságban éreznie magát a saját városában, és azért vállalta a járőrözést, mert a helyi közösségi csoportban főként nők és édesanyák jelezték, hogy sötétedés után már félnek kimenni az utcára. Ez olyan érdekes tényleg, mert valóban nyilván az embernek joga van biztonságban érezni a magát, miközben ahhoz is joga van, szerintem így működik sajnos, vagy nem sajnos a magyar jogrendszer, hogy miért ne lehetne joga valakinek éjszakánként fehér lepelben sétálni az utcán. Tehát, hogy az még nem büntetendő.
1: Igen, az a baj, hogy ez így nem. Most hát, ha már ijeszget, kiabál, vagy
0: az
1: akkor
0: már megint
1: nyilván,
0: más
1: igen,
0: kérdés,
1: de állítólag ilyet
0: igen.
1: Nem csinál. Hát mondjuk ijeszgetni, az a baj, ez már önmagában ijesztő sötétben, hogy ott vagy, de
0: igen.
1: Lehet, hogy ezzel még nem lehet mit kezdeni, de egyébként szerintem ez nem rossz ötlet, ha sikerül megtalálni, hogy ott a helyiek, hát legalább úgy finoman elbeszélgessenek vele, ha sikerül.
0: Hát
1: hogy
0: mondjuk nem tudom, mennyire sokra mennének vele, Sziget-Szent Miklóson is van egy férfi, de most nem a káoszra gondolok, majd mindjárt arról is beszélünk, hanem egy másik, aki ijeszget meg, mutogat meg, odaszól a fiataloknak, és sajnos nagyon, úgy tudom, hogy már vitték is el kezelésre, de hát kiengedik őket, mert van gyógyszer, és akkor szedik, vagy nem.
1: Hát ha szedik.
0: Igen. És sajnos, és most nyilván én nem vagyok ennek a szakértője, de sajnos nagyon-nagyon sok esetben addig nem tud mit csinálni a hatóság, amíg nincs precedens, amíg nem történik valami baj, mert most tényleg azért vigyenek be valakit, mert fehér lepelbe járja az utcát, tehát hogy azért nem nagyon visznek be embereket. Egyébként azt írja például itt valaki kommentben, nyilván viccből, hogy elképesztő, hogy az ember már függönyt se viselhet magán, mert akkor egyből megvernék. Igen.
1: Hát, van az a Tim Burton animációs film, az a halott mennyasszony.
0: Igen.
1: Hát meg nekem eszembe jutott, ugye, a Kör című horrorfilmből a Samara Morgan is, aki egyébként hát nem mennyasszonyi ruhában volt, de egy ilyen, mert ő is mindegy, ugye a filmben ilyen különböző pszichiátriai kezelés alatt is áll, és akkor egy ilyen hosszú fehér ruhában ijeszget ugye utána is a halála után. De egyébként nyilván ez tipik horrorfilmes jelmez tulajdonképpen ez a, akár egyébként a fekete haj, meg ugye ez a fehér ruha lepel, bármi.
0: Igen, igen. Itt valaki például azt írja, Gábor, az ország mentális állapotát nem ez az alak tükrözi a legjobban, hanem ezek a hozzászólók, akik megvernék, megrugdosnak, főleg, hogy valószínűleg nő az illető, mondjuk lehet élőben már tele lenne a gatyás sokaknál.
1: Hát azt írják nő, de egyébként minden máshol férfit írnak, bár én nem tudom. teljesen mindegy, hogy melyik.
0: Például ez a fotó, amivel illusztrálva van, hogy ez róla készül, egyébként tényleg már csak ránézek erre a fotóra, és így borsódzik a hátam, hogy így. És pedig csak a sötétben áll egy alak, akin fehér ruha van, de közben

0: jó, de azért
1: így... ugye, hogy hány ilyen filmet néztünk már, megláttunk. Egyébként, ha már említettük Sziget-Szent Miklóst, ugye megint folyamatosan jönnek az újabbnál újabb posztok a Sziget-Szent Miklósi csoportokban, a hajléktalan ember a káosz ügyében, aki ugye a Bajcsi Zsilinszky úton lakik tulajdonképpen egy padon, bár egyébként ott már több padot felszedtek azért, hogy ne tudjon oda letelepedni. És hát azt én teljesen megértem, hogy ugye ott vannak, hát konkrétan éttermek, tehát hogy a kínai étkezde, a réteses, a cukrászda, a minden is, hogy hát konkrétan egyébként rontja az üzletet sajnos, és ugye most a legutóbbi poszt arról szólt, hogy hát sajnos már méterekre lehet érezni a szagát, és hogyha tud valaki, akkor vigyen váltóruhát, mert hogy nyilván ennek nem csak az az oka, hogy mondjuk nem tisztálkodik, hanem az is, hogy nincs váltóruhája. De az a baj, hogy
0: hát ez egy nehéz kérdés.
1: Jó, gondolom, meg ugye azt írták sokan, akiknek ott van üzletük, hogy ők már mindennel próbálkoztak, mert nincs olyan dolog, amivel nem. De mivel pont ezért, hogy ott vannak az éttermek, meg a pékség, meg minden, mindig kapott ételt, kap, illetve most még ruhát is visz neki valaki, hát miért menne arrébb?
0: Igen, tehát, de tudod, sok szülő is szokott írni különböző, ugye Sziget-Szent Miklósi csoportokba, hogy miért kell az ő gyerekének, kislányának, kisfiának ugye azt nézegetni, hogy hát, ott ugye káosz mit csinál, és tök jogos ez is, de igazándiból nem nagyon tudnak vele mit kezdeni.
1: Hát itt a jogrendszer az, ami igen, amin lehet, hogy érdemes lenne néha így kicsit elgondolkozni, hogy lehetne frissíteni, de hát ezt nyilván nem mi döntjük el, de valóban. Igen, mert ugye úgy vannak vele, hogy egy embert nem tilthatnak meg, hogy egész nap egy padon üljön, meg nem kényszeríthetik rá, hogy fürödjön meg, nem tudom, tehát, hogy ez nehéz kérdés. Igen. De valóban, ha nekem is ott lenne üzletem, hát nem tudom, valami kártérítés biztos kérnék, vagy én nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Aries Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
9: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
8: Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Sziget-Szent Miklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
10: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt tudunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlétfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, őszi szünetben újra. Tanodák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszik a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
8: Park és közterületgondozót keres az Aries Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterületgondozó segédmunkás munkakörbe Sziget-Szent Miklósi munkavégzéssel az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, környezet, szívesen dolgoznak a szabadban, és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztán tartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B-kategóriás jogosítvány és a Sziget-Szentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkarság@arieskft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Aries Nonprofit Kft. Telephelyén.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, Darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Már megszokhattátok, hogy azért szépen lassan már hangolódunk a szeptemberre, már legalábbis ami azt illeti, hogy igyekszünk nektek néhány szeptemberi programról is beszámolni, ami itt a térségünkben van, amellett, hogy jelenleg például zajlik a Summerfest is, na de erről majd később. Képzeljétek el, hogy szeptemberben a Miklósi Baráti Klub szervezésében Szigetszent Miklóson lesz egy rendkívüli esemény, a Dallamok és Ízek nevet viseli zenés, süteményes délután lesz majd. Ennek a részleteiről Patek Edina kolléganőnk, Jaksaladányi Emmát, a Miklósi Baráti Klub elnökét kérdezte, de nem csak erről beszélgettek, mutatjuk ezt a beszélgetést.
3: A következő percekben a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról fogunk beszélgetni, méghozzá szeptember 12-én rendezik majd meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad majd otthont, de még mielőtt rátérünk mindezekre, beszélgetünk két elmúlt eseményről is, Jaksaladányi Emmával, az Egyesület elnökével, hiszen volt nemrég egy második óriás bazár, illetve egy virágpalánta osztás is. Ezzel kezdjük a beszélgetést, de ráadásul még arról is majd szó esik, hogy mit lehet tudni magáról az egyesületről, úgyhogy lehet, hogy indítsuk innen is a beszélgetésünket, hogy mit lehet tudni alapvetően az egyesület munkájáról, a korábbi eseményekről, és akkor rátérünk majd folyamatosan mindezekre, amiket említettem.
4: Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Miklósi Baráti Klub elnökeként elmondhatom, hogy mi egy igazán aktív, tenni akaró és összetartó helyi civil közösség vagyunk. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak. De immár 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának körülbelül 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez. De szintén a lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását. Legfőbb célunk közelebb hozni egymáshoz az embereket, és most a klub teljes tagsága nevében örömmel hívok meg mindenkit a legújabb, igazán különleges közösségépítő délutánunkra, szeptember 12-én szombaton délután 15 órától. A rendezvényünk címe Dallamok és Ízek, és egy fergeteges gyümölcsös süteményversennyel, valamint vidám élő zenével várunk mindenkit.
3: Tehát a dátumot már tudjuk, hogy szeptember 12-e, ahogy említettem én is, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló ad majd helyet ennek a rendezvénynek. Milyen egyéb részleteket érdemes még tudnia a kilátogatóknak?
4: Készülünk egy zenei felhozatalra is. A Vidám Fiúk csoportja fog fellépni. Nagyon büszkék vagyunk rá. Őket a helyi közösségnek már biztosan nem kell bemutatni, hiszen számtalan városi rendezvény rendszeres és közkedvelt szereplői. Színes változatos dallamaikkal mindig kellemes perceket szereznek a hallgatóságnak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. A remek zenei alapot, a talpalávalót pedig Bérdi Lajos fogja szolgáltatni az egész délután folyamán.
3: Szigetszent Miklóson sok olyan eseményt szerveznek, amely batyus jelleggel jön létre, illetve működik. Hát itt sincs ez másképp. Ez mit jelent pontosan, illetve már említetted azt is, hogy egy verseny is lesz, egy picit beszéljünk erről is.
4: Pontosan a rendezvényünk jellegét tekintve egy batyus összejövetel lesz. Arra kérjük a látogatókat, hogy hozzanak magukkal a batyuban egy kis hazai süteményt, üdítőt vagy rágcsálnivalót a közös asztalokra. Így mindenki megkínálhatja a szomszédját, barátját, amitől az egész délután nagyon családias lesz. Emellett meghirdettük a süteményversenyt is, amelynek idei témája a gyümölcsös ízesítésük kategória. A versenyre felkínált süteményeket egy háromtagú zsűri fogja elbírálni, és a legfinomabb, legkreatívabb alkotások készítőit értékes díjazásban részesítjük.
3: Mit lehet tudni ennek részleteiről a jelentkezés kapcsán? Kell-e előzetesen regisztrálni, vagy mi szükséges ahhoz, hogyha valaki szeretné indítani a süteményét a versenyen?
4: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 06 30 328 73 57-es telefonszámon.
3: Miután egy új rendezvényről beszélünk, hiszen a Miklósi Baráti Klub azért nagyon sok rendezvényt lebonyolított már, de ez abszolút mindenféle szempontból új jellegűnek tekinthető. Kiket vártok erre a rendezvényre? Tehát gondolok itt most arra, hogy fiatalabbakat, idősebbeket, vagy akár a családoknak is szól ez a rendezvény?
4: A rendezvény teljesen ingyenes, és a Miklósi Baráti Klub tagsága hatalmas örömmel lát vendégül minden érdeklődőt. A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk. Nagyon készülünk, szeretnénk kellemes meglepetést és egy igazán szép emlékezetes délután szerezni mindenkinek, aki ellát.
3: Bár egy közelgő eseményről beszéltünk, de az évből még jó néhány hónap hátra van. Vannak-e esetleg tervek a jövőre vonatkozóan? Ha jól gondolom, azért lesznek még események, amelyekre majd mehetnek a Sziget-Szent Miklósiak és a térségi lakók is.
4: Mi is reméljük, készülünk rá. Egyelőre még a háttérbe folynak az egyeztetések, úgyhogy erről majd legközelebb tudok adni egy interjút.
3: És akkor így a végén foglaljuk össze néhány mondatban, hogy hova is várjátok szeptember 12-én az embereket, illetve hány órától.
4: Igen, tehát összefoglalva, kedves hallgatók, Miklóson és a környező településeken. Ha vágynak egy jó hangulatú, szabadtéri délutánra, naptárba vele. Szeptember 12, szombat 15 óra, a Sárgaház parkolója. Hozzanak magukkal a batyuban egy kis süteményt vagy üdítőt a közös asztalra. Ha van egy jó gyümölcsös süti receptjük, hozzák el a helyszínre 14 órától a versenyre. A háromtagú zsűri a legjobb süteményeket kitüntetésre fogják javasolni, és mi megjutalmazzuk. Érdeklődni a 0630 328 73 57-es telefonszámon lehet közvetlenül nálam. Énekeljünk a közkedvelt vidám fiúkkal, mulassunk Bérdi Lajossal, ismerkedjünk és barátkozzunk. A Miklósi Baráti Klub tagsága szép meglepetésekkel és nagy szeretettel vár mindenkit, a belépés ingyenes.
2: Jaksala Dániel-mával, a Miklósi Baráti Klub elnökével, Patek Edina kolléganőnk beszélgetett. Köszönjük szépen neki, hogy megosztotta velünk is ezt az interjút, hiszen fontos témát érintettek, illetve témákat, ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
2: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
1: És igény szerint otthonába szállítjuk.
2: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
1: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
2: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos meleg idő lesz eső nélkül. 4 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Folytatódik a kutatómentő munka Nepálban. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Fejér megyei Enyingen még 2024-ben feloszlatta magát a képviselőtestület. 3 polgármester jelölt és a 8 képviselői helyért 18 jelölt indult. Hajdúbiharban, Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezetőt Görögné Bocskai Évát tavasszal a Tisza országgyűlési képviselőjének választották. 4 jelölt indult, emellett egy képviselői hely is megüresedett, így önkormányzati képviselőt is választanak. Szintén Hajdúbiharban, Hajdúbagoson májusban feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron egy új egyéni önkormányzati képviselőt választanak, 7 jelölt közül Strompová Viktória helyett, aki a Tiszapárt listájáról országgyűlési képviselői mandátumot szerzett tavasszal. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43.000 köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart is eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, valamint az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja. Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófa miatt szakadtak el egymástól.
5: Időjárás.
6: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Végre be tudtuk kapcsolni a kameráinkat is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Mert hogy vendégünk van, és egy elképesztően fontos és nagyon sajnos sokakat érintő témáról beszélgetünk. Hogyan jut el egy magyar rockzenekar drogprevenciós programja 800 iskolától és 300 ezer fiataltól odáig, hogy ismert brit és ír rockstárok állnak mellé, és már az angol zenei média is felfigyel rá, olvasom ezt a kérdést, és hát meglátjuk, hogy mi erre a válasz, mert hogy nyilván kíváncsian várjuk. Lobó Szalóki Lázár a vendégünk, énekes gitáros, a Dirty Slippers suli turné program alapítója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
2: Na, hát hogyan jut el, de először is mi ez a Dirty Slippers suli turné program, ha valaki most hallja ezt először, kérlek, foglald össze nekünk.
4: 2011-ben akkor már a zenekar első két valós évén túl voltunk, és megkértek bennünket az egyik akkori támogatónk, egy gyógyszergyár, hogy írjunk a HPV ellen egy dalt. És ez lett az Élned kell című első dalunk, ami utána felkerült az akkori zenecsatornáknak a playlistjeire is, és az gyakorlatilag így országosan valamelyest ismerté tette a zenekart. És jártuk az országot, bekerültünk a Republik elé vendégzenekarnak, elképesztő magaslatokban jártunk, szerintem az arcunk is akkor volt a legnagyobb az elmúlt 15
2: évben. Jó, hát ez vele jár.
4: És a lényeg az, hogy beszélgettünk a közönséggel, és így nem jött át az az üzenet, hogy az Élned kell, az nem egy szimpla szerelmes poprokdal, hanem gyakorlatilag ez a HPV ellen van, a fiatal lányok megmentését szolgálja. És utána létrehoztuk a suli turné programot pont azért, hogy menjünk el és foglalkozzunk ezzel a témával, és gyakorlatilag már a második vagy a harmadik suli turné állomás után azt mondták, hogy oké, srácok, de ugye azt tudjátok, hogy egyébként a HPV mellett az alkohol és a drog az egy ilyen tragikus triászt alkot, és gyakorlatilag az egyik az következhet a másikból, úgyhogy tök jó lenne, hogyha kiegészítenétek ezt az egész dolgot, és úgy csinálnátok meg ezt az előadást, hogy az tényleg olyan elrettentő legyen a fiataloknak, hogy odafigyeljenek rátok. Na most el kell azt mondanom, hogy nyilván, hogyha oda

0: számos olyan brit világsztárt, aki hatalmas kedvence a zenekarnak, a Frank Turnert, vagy akár a David Knopflert, a Dire Straits alapító gitárosát. Megkerestük a Newcastle United-et, a kedvenc foci csapatomat Angliában, és mindenki azonnal válaszolt, hogy hello Lázár, tök jó ez a program, nagyon örülünk neki, hogy ezt szeretnétek most már nemzetközi szintre emelni, aminek egyébként az a háttere, hogy nekünk lehet 2022-ben egy skóciai, glasgowi lemezkiadónk, a Reaction, és ők elkezdtek beszélgetni Angliában a sajtóval, meg különböző szervezetekkel, és azt mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez a Dirty Slippers Suri turné, vigyük ki Angliába. Úgyhogy most pont annak van az előkészítése, hogy a november 12-én induló következő angol turnénk, az hogy tudnánk már most bekapcsolni brit iskolákat.
1: Akkor az lesz az első, igen, így csak pislogunk egész elképesztő. És akkor középiskolába és általános iskolákba is mentek.
0: Így van, a legnagyobb probléma az, hogy sajnos annyira akut már a kérdés a magyar általános iskolákban, és hogy a felső tagozatban már megjelennek az alkohol és egyébként a különböző light drog problémák, amire én azt szoktam mondani, hogy vérlázító, és számomra egyébként talán ami mindennél a legrosszabb az, hogy néha úgy érzem, hogy a normalitás lett az ciki. Ilyen ciki dolog, és hogyha te egy lepukkant csöves drogos vagy, az a menő. Uh-huh. És ugye vannak olyan, hát nem nevezném őket kollégának, előadók.
2: Pont ezt akartam igen mondani, hogy azért hozzáteszem, hogy sajnos ez is hozzájárulhat, hogy az a menő, hogy aki a színpadon van és mindenki imádja, ő erről énekel.
0: Igen, és ugye itt egyébként nyilván van a szülőnek is egy óriási felelőssége, de szerintem a szülők nem tudnak egyébként a leterheltségük mellett azzal foglalkozni, hogy a gyerek milyen mocskot hallgat így az interneten, bocsánat,
1: hogy őszinte vagyok. Hát meg ugye meg akar felelni a társainak.
0: És így van.
2: Hát igen, furcsa lenne, ha mondjuk ő Mozartot hallgatna, miközben a többi meg mást, igen.
0: Így van, hát mondjuk nyilván nem ez a veszély fenyeget, de a lényeg az, hogy egyébként a szervezőknek is ugyanakkor a gáz ez szerintem, hogy felvállalják azt, hogy olyan emberek tesznek színpadra, aki hát finoman szólva is véleményes egyébként.
2: Jó, csak ugye meg azt hozza a bevételt, meg a pénzt. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, nem? Vagy mi volt előbb? Tehát nekem mindig ez a kérdés, hogy most akkor a kereslet, mi volt előbb? Mi az, ami...
1: Hát vagy... meg mondjuk mi a fontosabb.
2: De ne is erről beszéljünk. Beszéljünk inkább a suli turnéról, hogy néz ki egy program. Bementek, bekopogtok, ott vagytok a suliban. Mi történik ott? Ugye az előbb mondtál egy példát, hogy reggel 8-kor egy rockzenei koncert, és akkor egy sokat mondó szöveg, vagy nem tudom, beszélgetés, de hogy kell elképzelni az alkalmat?
0: Gyakorlatilag ugye az első rész, hogy játszik a zenekar egy 5-6 számos koncertet.
2: Ez azért ilyen tornatermekben vagy?
0: Abszolút, tornatermekben, aulákban, de volt, hogy már folyosón játszottunk. Én mondjuk imádom az iskola udvarokat, főleg így kora. Az mindig egy nagyon jó feeling. És akkor utána gyakorlatilag a zenekar tagjai beülnek a diákok közé, leülünk közéjük egy mikrofonnal, és elkezdünk beszélgetni olyan elrettentő és tragikus példákról egyébként, hogy még a mi zenekarunkban is volt egyébként korábban egy tag, aki 10 évvel ezelőtt ki kellett rúgni különböző alkohol és egyébként drog problémák miatt.
2: Egyébként ez tök jó, hogy bedobtad, mert lenne egy ilyen kérdésem, hogy van olyan rockzenekar, vagy bármilyen zenekar, egyébként aki igen. Most nyilván ez nem feltétlenül rádióadásban megnettod, de hogy van olyan, aki nem fogyaszt semmilyen tudatmódosítót, akár csak egy alkoholt, nem úgy megy ki a színpadra.
0: Igen,
2: mert hogy annyira ez van az emberek fejében,
1: igen,
2: hogy főleg, hogy ugye nagyon
1: meg
2: sokan úgy
1: is... Meg a zenészekről is így gondolkoznak.
2: Igen, meg sokan eleve úgy mennek ki a színpadra, hogy ott van egy sör, egy bor, tehát a hogy kezükben. Nyilvánosan miközben énekli a kedvenc dalomat, közben ott félig berúg már.
0: Igen, és erre szoktam azt mondani, hogy a mi zenekarunk ebben egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon unalmas sztori, mert én még ráadásul a koncerteken is vizet iszok. Persze utána azért megiszok a szervezőkkel, vagy a zenekar követőivel, utálom azt a szót, hogy rajongók, egy pohár bort, ezzel nincs is semmi probléma, de szerintem onnantól kezdve, hogy felmész a színpadra, most is például játszottunk hétvégén Balatonalmádiban, a mi koncertjeinkre jellemzően családok járnak. Nem tehetjük meg azt, hogy viszkikólás szédelgést mutatunk be a színpadon, és közben csuklunk meg büfizünk a közönség előtt, de egyébként az a helyzet, hogy nagyon sok olyan zenekart ismerek, akik egyébként nem isznak a színpadon, se előtte, se utána. Ugye Amerikában volt ez a straight edge vonal, ami főleg az emo meg a pop-punk kultúrához hozzátartozott, és akkor nagyon-nagyon ment ez a vonulat, de egyébként szerintem a világon nagyon kevesen tudják azt is, hogy például Paul McCartney sem fogyaszt alkoholt már több évtizede, nyilván drogokat sem. Tehát a Beatlesnek volt egy ilyen szipus korszaka állítólag, de hát nyilván utána azért lehetett látni, hogy azért a Paul McCartney az milyen szólókarriert futott be. Szerintem ezek egyébként mind olyan példák, de mondhatnám azt is a Google Dolls nevű nagy kedvenc zenekaromat, akit az Iris című világslágert

0: mindenki ismeri, személyesen ismerem őket, találkoztam velük Leedsben, és bementem az öltözőjükbe, és mondtam, hogy ah, milyen menő lesz, unokabátyám egy fotós ott volt velem, biztos majd folyik a minőségi alkohol, meg az az igazi rock and roll feeling meg lesz, hogy látjuk egy ilyen amerikai top star zenekarnál. Bementünk, és gyümölcskosár volt, meg különböző teák, meg humusz, meg pirítós.
1: Hát nem erre számított el.
0: De finom volt, ez jobban is esett így, és egyébként jobban tudtam koncentrálni arra, hogy mit lehet tőlük tanulni. Aha. Egy ilyen méretű produkció.
2: Ja, Istenem, annyi kérdésem van, de szépen sorjában. Oké, ott vagytok a fiatalok között, beszélgettek egyébként, ahogy ezt mondtad, így elképzelem a hideg ráz jó értelemben, hogy milyen meghitt tud lenni egy ilyen alkalom. De gondolom, hogy a célotok az, hogy ez hatással legyen aztán később, és hogy pont ne az legyen a menő, hogy akkor ki mit iszik, vagy nem tudom, mit csinál. Hogy ezeken az alkalmakon azért úgy szoktak ilyen megható történetek előjönni?
0: Igen, és a legdurvább az, hogy van, aki már egyébként a koncert után, tehát a beszélgetés része után azonnal odajön, van, aki megvár minket, tehát, hogy láttam, nekem az a kedvencem egyébként, hogy így van, így van. Persze vannak olyan kérdések, amiket felmernek tenni a társaik előtt, de hát nyilván annak azért megvan egy ilyen visszafogottság hangulata, hogy ott állnak a pedagógusok, az iskolaigazgató, a média képviselői azért, hogy nyilván nem lehet azt mondani, hogy bocs, tegnap kipróbáltam az LSD-t, mi lesz velem, de a legdurvább az, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kamu e-mail címről írnak nekünk, tehát nyilván félnek attól, hogy mi lesz a következmény, de voltak olyan srácok is, akik egyébként névvel írtak akár a social media felületeinken keresztül, és volt, aki egyébként azért lett kiközösítve egy társaságból, mert hogy egyébként ő volt az egyetlen, aki nem ment rá egyébként a kokainra.
2: Nem már.
0: Bődület.
2: Anyaként borzalmas.
0: Abszolút. És képzeljétek el, hogy már elköltözött egy másik városba azóta, elkezdett gitározni, én segítettem neki venni gitárt, és már van egy kis barátnője, meg munkahelye, meg minden, és nyilván nem lett belőle egyetemi professzor, mert egy
2: nem
0: olyan társaság.
2: Nem kell mindenkinek annál lenni, én sem vagyok.
0: Hát, viszont én azt gondolom, hogy le a kalappal, hogy ő egy nagyon zűrös társaságból ki tudott jönni, el tudta végezni a gimnáziumot, utána elment dolgozni. Szerintem a munka az mindig tiszteletre méltó, hogyha valaki dolgozik, és egy sikersztori lesz a srácból.
1: És ő tényleg tök jó, hogy mert nemet mondani egyébként. És a gyakorlatban még ez úgy néz ki, hogy egyébként ti keresitek meg az iskolákat, vagy most már nem kell ennyi év után, hanem az iskolák keresnek meg titeket.
0: Igen, igen, az a helyzet, hogy most is nézzük, hogy van egy ilyen Excel táblánk, amit én már meg sem merek mutatni a kollégáimnak, ott már nem tudom, 250-nél abba hagytuk a számolást. Mindig, amikor felkerül egy videó a TikTokra, akkor onnantól kezdve özönnyi üzenet jön.
2: Gyorsan bekövetlek titeket, igen.
0: Vissza is követünk azonnal. Na,
2: jól van. Mert hogy nekem már itt közben vannak ötleteim, majd adástán elmondom, hogy mivel lehetne titeket összekötni. Igen.
0: Jó, köszönjük szépen, nagyon örülünk neki. És a legdurvább az, hogy most már muszáj egy csomó iskolának nemet mondani, mert vannak ilyen nagy kedvenc suliaink, Mezőberényben, Berettyóújfaluban, ahol voltunk háromszor,
2: többször
0: négyszer.
2: Többször visszajártok?
0: Mert hát nyilván, amire végigmenjünk egyszer az országon, addig a négy év folyam elmegy, és elballag, és kezdhetjük előről.
1: Mehetek újra.
0: Tehát lassan egyébként trónozni kéne a zenekart, hogy végigérjünk, és vannak olyan helyek, mint például Szent Gotthárd, ahol 15 év után voltunk most tavasszal először, és jogosan tették fel egyébként a városvezetők meg az iskolaigazgató azt, hogy miért nem voltunk még náluk. De vannak még ilyen városok, most például Balassagyarmatra megyünk így, Szigetújfaluba, leszünk Magyaródon is, tehát így van.
2: Csepelen
0: így van.
2: Többször voltatok.
0: Rendszeresen, igen, többször voltunk a Weissmann-Fried Technikumban, tehát ugye az akkora iskola, hogy hát igazából,
1: iskola,
0: meg jól szól az a színházterem, ez zenészként fontos, de egyébként tényleg ott is egyébként van egy nagyon kedves tanárnő, a Kovács Katalin, aki rengeteget segít nekünk a suli turné programban, és azt gondolom, hogyha pedagógusok, olyan közkedvelt tanárok, mint a Kati is, mellé áll a programnak, az még jobban hitelesíti. Az a legnagyobb álom, hogy tényleg a példaképeink mellénk állnak, viszont ugyanennyire hasznos az is, hogyha a tanárok.
2: Abszolút, igen. Azon gondolkozom egyébként, hogy tényleg az egyik szemem sír a másik nevet, mert tök jó, hogy erről beszélünk, hogy mennyi helyen vagytok, tele van az Excel tábla, de közben valljuk be, hogy ez meg közben nagyon szomorú, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy már így a 25. órában vagyunk, vagy nem igen. Tudom, hogy hol. Szóval, hogy azért ez ilyen kettős, ugye?
0: Nagyon, nagyon. És ugye az a legnagyobb bajom nekem ezzel, hogy amikor elkezdtük a suli turnét, akkor voltak olyan zenekarok, akik azt mondták, hogy ők is szeretnének valami hasonlót csinálni. És nyilván ez akkor nem tetszett nekünk, mert ez nekünk a küldetésünk, és nyilván nem akarjuk azt, hogy valaki csináljon belőle egy ilyen nem akarok nagy képű
2: lenni. Hát egy ilyen piaci valamit.
0: Így van, tehát ne kereskedelmi sikerre használja fel ennek a küldetésnek a lényegét.
2: Ettől most nem kell félnetek, mert most pont a másik oldalt használják erre, úgyhogy nagyon konkurencia most nincs.
0: Igen, de nyilván még nem ismerjük egymást régóta, de aki ismer engem, azt tudja, hogy én mindenben mást csinálok, mindenhogy, mint a magyar zeneipar bármelyik résztvevője. Tehát, hogy én így teljesen független a menedzsment irodánk, nincs magyar kiadónk, nem is lesz soha többet, csak angol kiadóval megyünk együtt, csak saját menedzsment irodával.
2: Ennél hitelesebb nem is lehetnél abban, amit csinálsz, hiszen pont arról beszélsz, ami példát az előbb mondtál, hogy szembe menni az árra, hogy más csinálni.
0: Muszáj egyébként, mert nagyon sok olyan érdekcsoport van, akihez egyébként az ember nem szeretne tartozni. A egyébként, belül is.
2: Bocs, hogy így belemegyek ilyen személyesbe, de ez nem volt benned az, hogy pont emiatt nem leszel mondjuk itthon olyan sikeres, vagy pont azért, mert szembe mész hát azzal, aki mondjuk sikeressé tud tenni, azzal a menedzsmenttel, igen, tehát hogy neked inkább az a fontos, hogy mit képviselsz, mint sem az, hogy teltházas parkkoncerted legyen, vagy arénás.
0: Én azt gondolom, hogy a Dirty Slippers azért egy speciális zenekar, és pont erről beszélgettem most a hétvégi koncerten a színpadról a közönséggel, mert úgy tudunk többet játszani, több koncertet, mint nálunk sokkal ismertebb zenekarok, hogy mi tényleg a nem az A kategóriájú zenekarok között vagyunk. Viszont a B kategóriában én azt gondolom, hogy az egyik legtöbbet, sőt, egyébként az A-nál is többet játszunk, azért nem releváns itt az összehasonlítás, mert azok sokmilliós produkciók, mi sem vagyunk egyébként egy olcsó zenekar, sőt, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a konkurencia 80-90%-ánál több koncertet tudunk játszani. És ez azért van egyébként, mert ott van a suli turné, azért van, mert ott vannak az angliai dolgok, amiket ha hallottátok volna, hogy amikor 2021-ben hazajöttünk az Abbey Road-i stúdióban, miket mondott a szakma rólunk? Gyönyörű.
2: Én csak azért most hogy vigyázz, mit mondasz, mert szerint Chris Rudinak is kiforgatták a szavait, nagy címlapokon jelent meg, hogy ő többet koncertezik, mint Azaria, pedig ő nem ilyen kontextusban gondolt erre, de...
0: Én azt gondolom, hogy ez... Tehát azért nem jó a példa, és egyébként valóban szerintem többet koncertezik, de ugye az a helyzet, hogy az Azaria az már egy akkora gépezet, én egyébként ismerem, nagyon kedvelem őt, és jó srác, egyszer a MTV Emmy Gálán tök jót beszélgettünk, a menedzserét, a Tóth Gergőt meg innen is csókoltatom, mert ő egyébként egy hatalmas zseni. Tehát ez egy akkora gépezet, amit nem tudsz egy sokkal kisebb produkciónak a gépezetével összehasonlítani. Tehát ez nyilván egy szerencsétlen szófordulat volt. Nálunk én azért mondom, hogy más a helyzet, mert én mindig azokat a zenekarokat nézem, akikkel elindultunk, akikkel kb. Ugyanakkor a követőbázisunk van, és ott viszont abszolút mi nyerjük ezt a csatát idézőjelben. Nekem egyébként nagyon fontos is, hogy a Dirty Slippers az egy rengeteget koncertező zenekar legyen. Szerintem ennek a zenekarnak az igazi ereje az élő koncertekben van. És ez a suli turnékon is látszik.
1: Ahogy nézegettem egyébként így a közösségi oldalaitokat, hát rengeteg helyre mentek, tehát nagyon. Sűrű a nyár, meg így egyébként nagyon, az egész időszak, úgyhogy nem unatkoztok.
2: Konkrétan kifutottunk a műsoridőből, de nem baj, mert még egyrészt gyorsan mondd el, hogy vannak díjaitok is, neked is, meg egyébként a programnak, vagy a zenekarnak is, azt gyorsan mondd el.
0: Jó, hát nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy tavaly ugye az évi ifjúságvédelmi programja lett a Just Clear Awards-on a suli turné. Előtte kaptunk magyar rekorder díjat, most ugye Guinness rekordra van felterjesztve, és az Európai Uniónak is van egy ilyen nagykáró ifjúságért érdemdíjra, amire jelölve voltunk, azt ugye nem nyertük meg, de én azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések mind nagyon fontosak, és építik a zenekar jövőjét.
2: Oké, és hogyha hallja mondjuk térségi iskolának a vezetősége, igazgatósága, bármi, egyrészt gondolom meg lehet titeket keresni, persze. De hogy egyébként ti magyar szövegeket visztek, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hogy a gyerekekhez hogy jut el az info? Tehát, hogy rockzene, de magyar szöveg, angol szöveg? Arról persze. Szól a szöveg, hogy vigyázz magadra? Majd mesélj még erről a röviden.
0: Nyilván vannak ilyen tudatos célú dalszövegeink, mint mondjuk a Nyitva című dalunk, ami abszolút egy ilyen motivációs dal, vagy a Közel már a cél. Ezek mind átítatják egyébként a dalszövegeket, de ami a legfontosabb, hogy nekünk minden dalunk megvan magyarul és angolul is. Tehát itt a magyar műsort játszunk, Angliában angol műsort, és ez így tök jó.
2: Tök jól tud működni. Na, hát nekünk már nem fér bele ebbe a fél órába zene, mert annyit beszéltünk, de nagyon fontos volt a téma, meg tényleg ittuk a szavaidat. Lobó Szalóki Lázárral, énekessel, gitárossal, Dirty Slippers suli turné program alapítójával beszélgettünk. Köszönjük
0: szépen. Köszönöm, hogy itt lettem.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Lakiegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál, Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe, Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppében.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Park és közterületgondozót keres az Arias Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterületgondozó segédmunkás munkakörbe Szigetszentmiklósi munkavégzéssel az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, szívesen dolgoznak a szabadban és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztántartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B-kategóriás jogosítvány és a Szigetszentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkárság kukac@arias.kft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Arias Nonprofit Kft. Telephelyén. Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Szigetszentmiklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
7: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt tudunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászléfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, őszi szünetben újra tanulák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszük a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerre megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
6: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Arias Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
8: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
6: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munkatársait is köszöntötte az Aries Nonprofit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célok végzett munkáját.
8: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt meg mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
0: Sporthíreink.
6: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
9: Jövő héten pénteken
0: Időjárás.
6: A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja majd több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évad a Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: napnak.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és az is változatlan, hogy én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Nem cserélődtünk fel. Ami viszont változott, hogy van egy vendégünk. Méghozzá kolléganőnk, Schmidt van ezt a marketingesünk. Jó reggel!
4: Jó reggel! Jó reggel!
2: Éppen befutottál. Sűrű volt a forgalom? Amúgy.
4: Nem, autót töltöttem.
2: Autót töltöttél, ja, meg azt tudjuk, hogy szereted a lassabb reggeleket. Ugye lehet, hogy egy kicsit kínzás volt, hogy így behívtunk korán.
4: Egyébként ez a reggeli autótöltés hozzájárul a lassú reggelhez.
3: Feltöltötsz te is közben.
4: Elbuklászok ilyenkor a közeli áruházban.
2: Az is egy jó program, mi nem tudjuk, milyen ez így korán reggel, hát, de nem is baj, majd megyünk utána. Na, van egy sztorid, és ráadásul egy olyan történet, ami igazából bárkivel megeshet, és ezért gondoltuk, hogy mesélj róla, ugye privátban már nekünk egy picit elmesélted, beavattál minket, mi történt veled, egy kis kellemetlenség tulajdonképpen.
4: Igen, és amúgy azért akartam behozni ezt a témát, mert marketingesként nekem extrém bosszantó, ha egy szolgáltatás minősége nem jó, vagy ha ügyfelekkel foglalkozunk, emberekkel, és nem vesszük figyelembe azt, hogy emberi lényekkel dolgozunk, és engem extrém módon tud bosszantani, hogyha nem kapom meg a szolgáltatást, amit szeretnék, és ez bosszantó volt nagyon. Szóval az történt, múlt hét pénteken, ugye Ágival voltunk kitelepülni az Aqualandbe, és utána, nem tudom, este 7 és 8 között estem haza valahogy, jó hosszú hetem volt, még be kellett vásárolni a hétvégére, férjem egész héten tök sokat dolgozott, és szerettem volna bevásárolni, és este megfőzni másnapra, hogy annyival kevesebb feladatom legyen. Na most ugye van két opció ilyenkor, elmész boltba, vagy rendelsz. Hát mivel nagyon fáradt voltam, a második verziót választottam, úgyhogy rendeltem. Az egyik ilyen házhozszállítós alkalmazáson, az egyik kedvenc élelmiszer áruházamból tudok hazarendelni, amivel eddig tökre meg voltam elégedve, nem kell elmenni, másfél órán belül ott volt a bevásárlás, tök jó volt. Na most leadtam egy hétvégi bevásárlást, 8 órakor adtam le, ami azt jelenti, hogy akkor még dönthettem volna, úgyhogy elmegyek bevásárolni, mert 9-ig nyitva volt minden. Úgyhogy 8-kor láttam a rendelést, írták is, hogy 9:45-re ott a rendelésem, néztem is a térképet, már összekészítette az áruház, ott a futár, ezt 9-kor láttam az alkalmazásban, majd 9:15-kor jött egy értesítés, hogy rendelésedet töröltük.
2: Jaj,
4: és
5: hát ez azért nem túl jó.
4: Hát elmondani nem tudom, azért tudjátok, ritkán vagyok ideges, de ez, tehát se egy telefonhívás, se egy emberi hang, se egy magyarázat, hogy mi történt. És akkor ott az alkalmazásban nekem ki kellett bogarásznom, hogy mi a franc történt, és akkor ennyit láttam, hogy a technikai problémába ütköztek, és hogy a futár felszerelésének a hiányosság, vagy valami ilyesmi.
2: De várj, de addig végig úgy láttad az applikációban, hogy minden rendben. Tehát,
4: igen,
2: hogy egyik pillanatról a másikra így hupsz, elvágták.
4: Igen. Uh-huh. Tehát egy órát készült a hamagom, már
3: durva
4: mutatta, uh-huh, hogy ott a futár, és akkor egyszer csak ők ezt így törölték. És hogy majd a visszatérítést megkapom, és úgy voltam vele, hogy tehát, hogy ezzel 1000 millió kellemetlenséget okoztak nekem. Egyrészt nekem aznapra se volt már szinte semmi a hűtőben. Másrészt nem tudtam megcsinálni másnapra a kaját, és így
2: Ezt abszolút szerintem mi megértjük.
3: Hát ezt mi megértjük, tehát, abszolút, mert mi is így betervezzük, hogy mikor, melyik nap csinálunk, meg szerintem azért a legtöbb ember.
4: És szombat reggel, ahelyett, hogy aludhattam volna, ameddig szeretnék, el kellett rohanom bevásárolni, mert ugye reggel is se volt, és már mindketten otthon voltunk hosszú hét után, szóval, és akkor még utána nekiállni főzni, úgyhogy nagyon sok kellemetlenséget okozott ez a helyzet. Próbáltam is jelezni. Hát az alkalmazásban nem tudtam senkivel beszélni.
2: De bocsánat, de
4: nem lehetett csetet indítani, semmi.
2: De hogy a részükről, akkor ez így elméletileg
3: ez egy e-mail, egy, le volt tudva.
2: Ennyi?
4: Igen.
2: És egyébként ez az applikáció jelez, hogyha ez meghiúsul, vagy te folyamatosan nézted, tehát hogy jön egy olyan...
4: Jött egy alkalmazás értesítés, tehát, még csak, tehát is e-mail, még csak nem is e-mail, még csak nem is telefon.
3: Ja, hanem csak egy kis értesítés.
4: Hé, haló, amúgy ne várt, hanem egy értesítés, és akkor utána ott volt benne, hogy aha, leadtam a rendelést, de törölve lett. És utána, hát én még energiát fektettem bele, hogy vajon hol érhetem el őket. Találtam egy e-mail címet, akkor arra így a megrendelésről szóló visszaigazolást így továbbítottam, hogy hát ezt törölték, és stb., és hogy azért ez azért nem így kéne, hogy működjön, és a visszatérítés az alap, és egyébként még bosszantó is, hogy 2-3 napot kell várni a kifizetett pénzemre, tehát azért ez jobb helyeken így azonnal megtörténik a visszatérítés. Nyilván ennek nem ismerem a technikai hátterét, de szerintem, ha ilyen előfordulhat, akkor szolgáltatóként gondoljunk már arra, hogy azonnal vissza tudjuk adni az összeget. Úgyhogy még ugye a pénzem is ott állt valahol az éterben, és akkor ezt megírtam nekik, hogy az egész sztorit, hogy hát ezzel nagyon sok kellemetlenséget okoztak, és a visszatérítés nyilván alap, de hogy ezen felül azért várnék némi kompenzációt.
3: Mert igen, hogy, legalább valami kedvezményt,
4: hogy ezzel
3: vagy
4: időm,
3: bármit.
4: Energiám, és még megnehezítettek egy egész napot ezzel.
3: Hát meg gondolj bele, hogy te azért abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy oké, te elmentél másnap, de mondjuk aki tényleg kiszámolja hetekre,
2: vagy
3: a család
2: vár,
3: a pénzt,
2: hát
3: vagy vendégeket vár, és mondjuk azt a pénzt nem kapja vissza, csak tényleg 2-3 nap múlva, és mondjuk neki az hiányzik, mert abból a nagyobb összegből szeretett volna mondjuk bevásárolni, és mondjuk lehet, hogy másnapra nincs annyi pénze. Tehát, hogy ez is benne van a pakliba.
2: Számomra ebben az egész sztoriban tényleg a kommunikáció hiánya, hát, az elképesztő, abszolút. Mert jó, hibázni benne van a pakliban, de hogy utána ennyivel le tudják, az számomra inkább ez a megdöbbentő. Meg az, hogy tényleg hát az nem is. Egy ember hív fel, hogy elnézést, történt ez, az, amaz, hogy tudjuk. Na de mi a sztorinak a folytatása?
4: Na hát én ezt tudom még fokozni, már megírtam a problémámat, és írtam egy e-mailt, azonnal jött válasz, szóval nem emberrel kommunikáltam még mindig. És akkor automatikus válaszban, gondolom egy AI program így elemzi az írt e-mailt, és akkor válaszol azonnal. Azt kaptam, hogy hát nagyon sajnálják, és fogadjak el 1000 forint kupont.
3: Jaj,
4: kupont.
3: Ne. Nem erre a kedvezményre gondoltunk.
2: 1000 forintos kupont?
4: Igen, és ez azért bosszantott, mert a 2000 meg 3000 forintos kupont ez az alkalmazás úgy osztogatja, hogy tudod, gyere visszavásárolni. Szóval, ha csak úgy csalogatóként nekem bedobnak néha egy 2000 forintos kupont, akkor kompenzációként, meg amúgy is vicc. Tehát, hogy még ha nem is osztogatják a 2000 forintos kupont, vicc, hogy egy
3: hát
4: ilyen eset
3: kategória,
4: után 1000 forintos kuponnal ki akarják szúrni a szememet. És akkor kérdezték, elfogadod, és olyan ideges voltam, írtam nekik, még egy csúnyákat nem írtam, de még nyomatékosabban megfogalmaztam, hogy egyébként ez az 1000 forint, ez sértő kategória, és nem fogadom el, és akkor úgy voltam vele, hogy hát segítek nekik, megírom, hogy mi lenne a normális, és mondom, legalább egy...
3: ez milyen jó.
4: Én úgy érzem, hogy legalább egy 5000 forintos kupon járna kárpótlásul, és egyébként szeretném, hogyha eleget tennének a fogyasztóvédelmi kötelességüknek, miszerint a panaszt azt úgy kell kezelni, hogy ez érdemi legyen, és hogy én ezt nem érzem annak, az
3: meg
4: arra hivatalosan
3: válaszolniuk kéne rendesen, nem egy ChatGPT-vel.
4: Igen, és akkor gondolom beütöttem a megfelelő jelszót a fogyasztóvédelem, és akkor már az az e-mail jött azonnal vissza, hogy továbbították a szakértői csapatnak, és majd ők felveszik velem a kapcsolatot. Ez meg is történt. Visszaért a szakértői csapat, hogy ők kompenzációt nem tudnak adni, ugyanis az ASF-ben benne van, hogy ők törölhetik a rendelést, és ez esetben kötelességük visszafizetni a pénzt. Tehát már csak az se volt, hogy nagyon sajnáljuk, nem tudunk több kompenzációt adni, tehát az 1000 forintot se adták oda végül, és ők lezárták az ügyemet. Úgyhogy még nem tettem meg, de most ki fogom próbálni, hogy a fogyasztóvédelemhez hogy lehet bejelenteni ilyen esetet, mert most ez nem azért, mert hogy én úristen, és de meg vagyok bántva, vérig vagyok sértve egyébként ezzel, és megmondom őszintén, soha többé nem is fogok innen rendelni, mert a bizalomvesztés az egyrészt az, hogy utolsó pillanatban lemondják az egész hétvégi bevásárlásomat, másrészt, hogy konkrétan megsértenek egy 1000 forintos kuponnal, utána meg ASF-re hivatkozva még csak azt se adják oda. Úgyhogy ez így full, szerintem emberi figyelmetlenség az egész, mert amikor már emberhez jutott a sztori, akkor nem nézték meg, hogy vagy miért nem mondták azt, hogy hát 5000 forintot nem, jó, értem, hogy sok, én akkor ennyit éreztem, de mondjuk mondja azt, hogy 2 vagy 3000 forint. Tehát, hogy,
3: igen,
4: hogy,
3: igen, hogy valamit mondjam.
4: Valami alkukészség, nem. Ők ezzel így lezárták. Úgyhogy engem ez így bosszant egyrészt, hogy a szolgáltatás minősége, tehát hogy megérdemlünk normális szolgáltatásokat, és megérdemeljük azt, hogy bízhassunk egy házhoz szállításba. Most én azon gondolkoztam, egyébként többször előfordult, hogy nehéz csomagért biciklis futárt küldtek, és akkor a biciklis futár így panaszkodott nekem, hogy hát, hogy tudja, hogy nem én állítom be, de hogy ez a cím, és stb. És hogyha már egy élelmiszer bevásárló központba küldünk futárt, akkor ez így nem alap, hogy nem a biciklist küldjük egyrészt. Másrészt szerintem ez történt árulkodva, hogy a felszerelése nem volt megfelelő, nehéz csomagok voltak.
2: Ja, és akkor nem vállalta a futárt?
4: Szerintem lehet, ez, hogy ő nem szerintem vállalta, ez tört, igen. Hát, gondolom, ha nem bírja el. És,
3: szegény azért.
4: De igen. Ezt én csak tippelem. És ebben az esetben már, ha én vagyok a szolgáltató, hát rendelek egy taxit, és elküldöm, hogy valahogy megoldom, nem? Vagy akkor megnézem, hogy van-e, tudok-e autót küldeni, felhívom az ügyfelet, hogy figyelj, történt ez a kis probléma, véletlenül a rendszer biciklist küldött, de nem bírja el, még egy fél órát kellene várnod, tehát azért egy hétvégi bevásárlásra még vár egy fél órát az ember, és akkor abban az esetben nyugodtan oda csaphatta volna még az 1000 forintos kupont a késésért. De nem, nulla emberi kommunikáció és egy alkalmazásbeli értesítés, és megnéztem, egy e-mailt se küldtek. Tehát igazából most, ha benyújtok egy panaszt, akkor én szerintem nem is tudok olyat küldeni, hogy ott van, hogy mikor lett törölve a rendelésem.
2: Uh-huh. Hú, ez tényleg többsebből vérzik ez a történet, és ráadásul ugye miután marketinges vagy, így, és ráadásul te erre kifejezetten érzékeny vagy tényleg, hogy akár a mi partnereinkkel is a kommunikáció megfelelő legyen, hát ebben most így tényleg belenyúltak, csak az a baj, hogy szerintem arra játszanak, hogy úgy vannak vele, hogy
3: úgy
2: nagyon
3: sem.
2: Sokan
3: hát, ezt
2: úgy
3: is elengeded meg más
2: de ez
3: is.
2: Nem csak itt egyébként, bárhol máshol, is, viszont igen. Már így előre az ilyen szolgáltatókatnak figyelmeztettem, hogy ez az év, most nem akarok ilyen spirituális dologba belemenni, de valóban így van, hogy valahogy ez az év úgy van összerakva csillagászatilag, hogy most nagyon sokan azt látom, hogy belemennek, és nem hagyják annyiban. Mert tényleg most már úgy elegünk van ebből, hogy tényleg, hogy egyszerűen most mondjuk ki hülyének néznek sok esetben, és ez nem fér bele. Ez nem oké.
4: És egyébként tényleg egy emberi telefonhívással ezt a helyzetet kezelni lehetett volna.
3: Hát sokkal személyesebb nyilván. Tehát csak egy értesítés.
2: Igen. Igen, meg szerintem még sokszor azt hiszik, hogy te azt hiszed, hogy ember válaszolt, de már annyira igen. Egyértelmű, hogy nem.
4: Hát,
2: hogy
4: meg könyörgöm, most akkor nagyon okosak voltak, hogy elküldték, hogy az ASF szerint bármikor visszamondhatják, hát soha többé nem rendelek, ha ez van. Tehát rendelsz egy kaját onnan, éhesen, ebédidőben, és akkor visszamondják, ők nem tudják teljesíteni.
2: Mert ők teszik hát fel a kezüket, hogy benne van az ASF-ben.
4: Hát benne van az ASF-ben, akkor bármikor megtörténhet, köszönöm, nem kérek belőle.
2: Fú, egyébként ezt is egyre többször hallom, hogy nagyon sokan hivatkoznak az ASF-re, ugye az általános szerződési feltételekre, amit most valljuk már be egymás között, azt hiszem a kutya nem olvas el, de persze erre az van, hogy hát ott van, tehát hogy mondjuk, mit tudom én, erről egyszer majd beszélhetnénk, hogy a Facebooknak is, vagy a Metának, vagy a TikToknak, vagy nem tudom, mindennek van. Nekem szokott jönni egyébként, fel vagyok iratkozva pár alkalmazásnak, vagy cégnek a hírlevelére, és akkor szokott jönni, hogy megváltozott az ASF,
3: hogy nekem is, igen,
2: soha az életben
3: nem olvastam. De legalább, de nem szoktam elolvasni.
2: Ez mondjuk nem, tehát hogy ez abszolút nem jelenti azt, hogy, hogy akkor én nem olvastam el, és akkor védve vagyok, mert ez nem így van, de hogyha tényleg az ASF-ben már ez mind benne van, akkor tényleg az van, akkor nem rendelek onnan. Tehát hogyha ha benne van a pakliban, és már pedig ilyen nagy százalékban, akkor, akkor bocsa, akkor inkább nem. Tehát hogy ha utána úgy reagálnak erre, hogy bocsi, felteszem fel a kezeimet, benne van az ASF-ben. Tehát, hogy...
4: Igen, végül is a maga a százalék nagy esetemben, mert összesen szerintem 4-szer vagy 5-ször rendeltem így onnan.
2: És akkor abból egy ilyen, az már sok.
4: És egyébként sűrű, mert körülbelül egy hónapja, egy-két hónapja fedeztem fel ezt a funkciót, és hát azért, ha 4-ből 1 nem jön meg, akkor az az elég és magas arány.
3: Hát az magas arány,
2: magas
3: igen.
2: arány, és tudjátok, itt tényleg arról van szó, hogy máshogy is alakulhatott volna ez a történet. Tehát, hogyha csak annyi tényleg, hogy nem jön meg, késve jön meg, de a kommunikáció, tehát, hogy annyiszor futottam már bele én is abba, hogy bosszantott valami, tettem, mit tudom, szóvá tettem, de utána egy olyan kommunikáció jött velem szemben, hogy így minden haragom elment. Azt éreztem, hogy jól van, köszönöm.
3: Hát normális úgy is lehet
2: úgy éreztem,
3: reagálni,
2: hogy,
3: igen.
2: Hogy mondják ezt, tehát, hogy úgy értékelve, nem értékelve, csak most nem jut eszembe ez a szó, tehát, igen. hogy az,
3: hát,
2: az
3: megbecsülnek,
2: ember, köszönöm, igen. ezt a szót kerestem, tehát, hogy meg vagyok becsülve, és utána már majdnem az ember el is felejti, hogy mekkora baki történt, mert utána úgy reagálták, hogy azt mondtam, hogy példaértékű.
4: Hát, hát ez nem ezt az volt. Egyetemen tanították is nekünk, hogy, hogy igazából a problémás vásárlóból lehet full elégedett vásárlót csinálni.
2: De jó.
4: Azzal, hogy foglalkozol vele.
2: És igen,
3: igen, figyelsz. Egyébként ennél az is jobb lett volna, ha tényleg csak felhívnak, és azt mondják, hogy figyelj, este most nem tudjuk kivinni, de mondjuk reggel ez lesz az első dolgunk, igen. még se kell elmenned akkor mondjuk igen. neked személyesen az üzletbe, hanem azt megérted, jó, hát kicsit később főzöl, de ezt elfogadtad volna valószínűleg, igen. ha megmagyarázzák, hogy mi az oka.
2: Annyi mindenre
4: volt
2: lehet...
4: választásom.
2: Hát, annyi mindenre lehet ráhúzni ezt az ASF-et, ez egy röhög, már bocsánat, de mosolygom magamban, tehát nem tudom, lefoglalok egy külföldi szállást, és akkor oda megyek, azt mondják, hogy hát még nincs szobád, benne van az ASF-ben, hogy ez
3: mert
2: megtörténhet.
3: Mert mi törölhetjük
2: hát,
3: a foglalást.
2: Igen, tehát, hogy lehet, hát, hogy egyébként azért, tényleg igen, benne van, így. De ez azért nem emberi. Hát köszi, hogy elmondtad, és drukkolunk, és nagyon kíváncsi
3: drukkolunk,
2: vagyok,
3: igen, hogy mi lesz a folytatása.
2: Teljes elhatározásban vagy? Hát mész a fogyasztóvédelemhez?
4: Igen, igen, ezt bejelentem elvileg, onnantól kezdve én csak ezt bejelentem, aztán ők kivizsgálják, vagy nem gondolom ki. Én úgy tudom, hogy innentől nekem így ebben nem lesz terepem, én tényleg csak azért szeretném bejelenteni, hogy megérdemeljük, hogy így más
3: hát maga
4: ne járjon
3: igen.
4: már így, hogy legalább legyen némi motiváció ennek a cégnek, hogy változtassanak a panaszkezelésen is, és nem, tehát ennyi.
2: Tehát neked nem az a célod, hogy akkor most megjön az 5000-es utalvány, hanem hogy csak ne hagyják ennyiben, vagy nem hagyod ennyiben.
4: Igen.
2: Ha volt hasonló sztoritok, akkor írjátok már meg, vagy ha esetleg a fogyasztóvédelemmel ti jutottatok valamire 0620-95-95-107, és mit van eszának marketingnek, pedig hát köszönjük, hogy mindezt elmondtad.
3: Köszönjük szépen.
2: Bízunk benne, hogy pozitívabb témáról beszélgetünk. Köszönjük.
3: Köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
1: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából. Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
8: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
9: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
10: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
9: És igény szerint otthonába szállítjuk.
10: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
9: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
10: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
11: Ez reklám volt.
12: Hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Elkészült a víz alatti Dunai gát Paksnál. Ma kezdődik a Zsinagógák hete programsorozat. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Négy településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdúbiharban Hajdúbagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyó meder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt. Ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart és eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jégkő és sártömeg zódult több településre a Himalájában Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja, az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Vörös Kereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól. Idén is a hagyományos Sólet Fesztivállal kezdődik Budapesten a Zsinagógák hete. A háromhetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kos szarvból az ikonikus fúvós hangszer a sófár. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők. A zsidó új év alkalmából Szentendrén nyitott ünnepet tartanak.
12: Időjárás.
13: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
12: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: Hol a határ? Ész érvek vagy a szív diktál?
14: Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések. Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Sziasztok! Köszönöm, hogy itt vagytok, én Bredák Szandi vagyok, és ahogy már hallhattátok, ez a Szívhangok Podcast legújabb része. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel beszélgetünk, és vendégünk Balázs György, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő, az Életre Valók, illetve a Treva módszer megalkotója. Beszélgettünk már vele korábban is, most viszont picit jobban belemegyünk, hogy mi is tulajdonképpen ez a módszer. Életrevalókprogramja.hu, ezen az oldalon olvasom, hogy Balázs György 4 gyermekes szülőként és több évtizedes küzdősport tapasztalattal a háta mögött elkötelezetten dolgozik a fiatalok biztonságáért és önvédelmi oktatásáért. Hosszú éveken át tanulmányozta a harcművészetek különböző irányzatait, és arra kereste a választ, hogy létezik-e olyan önvédelmi rendszer, amely valódi segítséget ad a fiataloknak éles helyzetben, úgyhogy elkerülhetők legyenek a fizikai, na és persze a lelki sérülések, valamint a jogi következmények. És hát azt találta, hogy nem talált ilyet, ezért kidolgozta a fiatal korosztály elsősorban az iskolások számára azt a módszertant, amelyből megszületett az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszere. Úgyhogy vendégünk Balázs György, a program vezetője. Mi történik egy osztályban, amikor te belépsz?
2: Amikor megvizsgálunk egy osztályközösséget, és csinálunk egy biztonságos osztály, vagy életre való osztály programot, akkor felteszem a kérdést a gyerekeknek, hogy tapasztaltotok-e már olyat, hogy a környezetetekben valaki bántotta a másikat, vagy beszegedett vele, vagy kiabált vele. És akkor felteszik a kis kezüket. Igen. Nem te voltál konkrétan az elszenvedője, csak ott voltál. Milyen érzés volt? Rossz. És hol érezted azt? És ugyanúgy megmutatják, hogy én itt éreztem. Tehát, hogyha ezt alapul veszünk, és nem invalidáljuk az érzéseket, hogy a bántalmazásnak a tétlen szemlélő ugyanúgy áldozata, és ugyanúgy traumatizálódik. És ez a toxikus légkör, ez megy tovább a társadalom rétegeivel beszivárog. Mert az a gyerek, aki úgy nő föl, és úgy, ha lehet azt mondani, szocializálódik, hogy a felnőtt társadalom nem védi meg őket, nem áll ki értük, elfogadott a bántalmazás annak különböző formái, ezt viszi tovább magával, és azt a képet látja, hogy nem számítatok a felnőttekre sem. Egy osztályközösséget nézünk, és szinte majdnem mindenhol jelen van a bántalmazásnak valamilyen formája, amit a felnőtt társadalom elég gyakran ignorál. Mi időnkben is volt, teher alatt nő a pálma, életkori sajátosság. Ilyenkor égnek el az a pár szál hajam, ami van, mert ez nem így van. Mindegyik gyerek sérül, és mindegyik gyerek traumatizálódik. És a bullying gyakorlatilag a mobbingnak a gyerekágya. Ezt visszük tovább, visszük a munkahelyre, visszük tovább a kapcsolatainkba, úgyhogy nincsen nyertes egy konfliktus.

0: találjak, mert a legtöbb esetben ez sérül, hogy egy várándítással megoldják, hogy túlérzékeny vagy, és ignorálják a problémámat. Talán még egyszer-kétszer nekifutok, aztán utána magamba fogom folytani az érzéseimet.
1: Ez nagyon idillien hangzik, hogy ennek így kéne lenni, de én azt gondolom, hogy talán ti látjátok a leginkább, és tapasztaljátok, hogy azért ez nem így van. És főleg te, Gyuri, szerintem biztos vagyok benne, hogy sok olyan rendszerrel, amit hívjunk családnak, iskolai rendszerrel találkozol, ahol ez nagyon nem így van, ahol te nagyon nyitott lennél, hogy elmondd annak a gyereknek, a szüleinek, hogy ne így. Ott mit tudsz csinálni? Ott van az a pont, amikor azt mondod, hogy elengeded? Mert hogy biztos vagyok benne, hogy együtt érzel azzal a gyerekkel, de van az a pont, amikor egyszerűen van az a pont nálad, amikor nem tudsz már mit tenni, vagy feladod?
0: Nem egyénekkel foglalkozom, hanem csoportokkal. Tehát, hogyha úgy tekintünk a bullyingra, mint csoportdinamikára, akkor mondjuk a legkisebb egység, amivel dolgozunk, ez egy osztályközösség. És idealistaként nagyon nehéz volt ezzel szembesülni, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni. Inkább ezt úgy képzeljük el, hogy a gyerekek még nyitottak rá, amikor felismerik a saját érzéseiket, megtanítjuk őket arra, hogy bántani egyáltalán nem szexi. Tehát aki bátor, aki erős, az támogat, segít, felemel. A gyenge pedig elnyomja a másikat. Valójában senki nem szeretne ehhez a másik körhöz csatlakozni. Nagyon érdekes látni a gyerekeket, hogy honnan indul a felelősségvállalás, amikor például a pattársak megegyeznek abba, hogy mi figyelni fogunk egymásra. A krízis helyzetek mindig akkor indulhatnak, vagy alakulhatnak ki, amikor az osztályfőnök vagy a felnőtt elhagyta a közösséget. Ezért onnan indul a gyerekek feladata, hogy a tanár kilépett, onnantól kezdve mi felelősséget vállalunk egymásért. És amikor a gyerekek jelzik, mondjuk egy bántalmazó helyzetbe, hogy keresztbe rakják a kezüket, és azt mondják, hogy állj, ez nem játék, akkor a pattárs, aki figyel rá, oda jön mellé, és beáll.
1: Gyakorlatilag
0: egy pajsként, és tényleg egyébként annyira megható látni, amikor ilyen 7-8-9 éves gyerekek ott állnak egymás mellett, és már nem csak ketten kapcsolódnak, amikor meglátja, hogy ők ketten bajba vannak, akkor pillanatokon belül elkezdenek gyűlni a gyerekek, és 10-en belállnak ebbe a helyzetbe. Nincsen semmifele agresszió, nincsen semmilyen atrocitás, csak egyszerűen megállt mondanak a bántalmazás bármilyen formájára. És azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon hiányzik a csoportokból, a valós összefogás, egy kicsit ilyen individualista világot élünk, amikor mindenki, vagy az emberek legtöbben csak saját magukkal foglalkoznak, a gyerekeket még vissza lehet fordítani, és valóban közösséget építeni, közösséget kovácsolni. Jellemzően, és szerencsére ezt is mondhatom, hogy egy közösség nem bántalmazókból áll. Van egy-két bántalmazó, és van egy holdudvar, akik talán a szövetségesi mérlegelés alapján állnak melléjük, hogy kimaradjanak a bántalmazó helyzetből, és vannak a tétlen szemlélők. A bántalmazó, hogyha összefog egy közösség, akkor erejét veszti. Az ő ereje gyakorlatilag a hatáskeltésben van, a tétlen szemlélőkben, illetve a holdudvarnak a figyelmében. Ha ezt megszüntetjük, akkor okafogyottá válik a bántalmazásnak a jelensége, vagy a jelenléte.
1: Egy zene után innen folytatjuk Balázs Györgyel, közgazdásszal, önvédelmi oktatóval, az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer vezetőivel, megalkotójával. Továbbra is a témánk az önvédelem, mármint olyan szempontból, hogy hogyan tudjuk mondjuk fiatalként a határainkat meghúzni, illetve a következőkben beszélgetünk majd egy olyan érzésről, amit fiatalon még igen nehéz kezelni, ez nem más, mint a düh. Maradjatok velünk, Nyéki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens is válaszol, én pedig Bredák Szandi vagyok. Hajna.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Vendégem továbbra is Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár- és családkonzulens, valamint Balázs György, az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer megalkotója, a program vezetője, egyébként 4 gyermekes szülő, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő is egyben. Ugyebár azért hozta létre ezt az önvédelmi rendszert, hogy legyen egy olyan rendszer, amely fizikailag, lelkileg is megóvja a gyerekeket, és még a jogi következményekkel sem kell számolni. Tulajdonképpen egy valódi segítséget ad fiataloknak éles helyzetben. És ebben az éles helyzetben gondolom én, hogy az egyik legerősebb érzés, amit érzünk, egyébként mind a két szempontból, hogyha bántalmazunk, vagy ha mi vagyunk a bántalmazottak, az nem más, mint a harag, vagyis a düh. Ugye?
2: A düh ugyanúgy, mint a felcsatolások, nem a közvetlenül azt megelőző pillanat termékei, hanem ez egy láncreakció, egy hosszú, elfojtott és egyik pillanatban kicsúcsusodó végtermék.
1: Tehát ilyen szőnyeg alá söpört valami, ami egyszer csak úgy robban.
2: Én azt gondolom, hogy a gyerekek, vagy akár a felnőttek is kényelmesen tudnak beszélni az érzéseikről, meghallgatásra kerülnek a gondolataik, vagy az érzéseik, és ezek nem lesznek invalidálva, akkor az agresszió az nem fog ilyen mértékben csúcsosodni. Azt is gondolom itt a gyerekekkel való foglalkozások során, hogy az elfojtott érzések két irányba mozulhatnak. Az egyik az agresszió, a másik pedig a szorongás irányában. Tehát kommunikáció, és én mindig azt mondja, a felnőtt, nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtt társadalmat is edukálni kell. Ez a transzgenerációs örökség, amit hozunk még a nagyszüleinktől és a szüleinktől, akiket, hogyha pont az előző témával kapcsolatosan megértem, hogy a háborúnak a gyermekei, meg a háború születei nem voltak képesek arra, hogy a gyerekekkel társasozzanak, legozzanak, ők a túlélésért dolgoztak. Aztán jöttek a mi szüleink, akik ugye hozták ezt a mintát, mi az, amit tovább tudtak adni nekünk. És ez egy gyönyörű láncreakció, ugyanakkor, amit Gabi is mondott, hogy azért álljunk meg egy pillanatra. Tehát ma, a 21. században, amikor önismereti könyvek és filmek és minden egyéb ezrei, százezrei vannak ott a polcokon, akkor lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit megálljunk egy pillanatra, lelassítsunk, tükörbe nézzünk, és azt mondjuk, hogy elkezdünk vele foglalkozni. Hadd meséljem, mert csak ez egy nagyon-nagyon rövid történet. Még évekkel ezelőtt egyszer talán a festői szépségű Preróban, Németország északi részén leültem egy erdőben, és ott meditálgattam a hóban. És pont azon gondolkoztam, hogy kerültem olyan helyzetbe, amiben éppen aktuálisan voltam, nem a legjobb fejemberekkel körülvéve. És egyszer csak jött a kép, hogy milyen érdekes, hogy őket azért látom, mert mind ott vannak bennem, tehát a tükörképeim. És hogyan lehet ezen változtatni? És egy nagyon-nagyon rossz mintát követtem én is évtizedeken keresztül. Ugye, hogy a családi örökségről beszélünk, akkor nekem is van puttonyom, és én szentül megfogadtam, hogy soha nem szeretnék olyan lenni, mint az egyik családtagom. És rájöttem, hogy ez egy teljes zsákutca. És ott Preróba az erdőbe értettem meg, hogy a megoldás nem az, hogy milyen nem szeretnék lenni, hanem hol vagyok most, és mivé szeretnék válni. És ez egy út, amin végig kell menni, megtapasztalni. Vannak benne hullámvölgyek, de hogyha az embernek erős a hite, és valóban nem csak frázisokat pufogtat, hanem szeretne változtatni, akkor meg fogja tenni azokat a lépéseket, hogy olyan emberé váljon, mint aki valójában szeretne lenni, és aki valójában az. Csak a mintáink azok elvittek minket más irányba.
1: Most mi is egy picit más irányba megyünk, de csak egy zene erejéig, aztán visszatérünk Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel, illetve Balázs Györggyel, az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával. Továbbra is arról beszélgetünk, hogy a fiatalok hogyan tudják éles helyzetben megalkotni.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Továbbra is a témánk, hogyan védjék meg magukat a fiatalok, hogyha egy éles helyzetben, egy bántalmazásban találják magukat, legyen az fizikai vagy lelki. Balázs Györggyel, az Életre való programja, valamint a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával beszélgetünk, és Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel. Ezekben a témákban szinte mindig a bántalmazóról beszélgetünk úgy, hogy ő kap egy negatív előjelet, nyilvánvaló, illetve a bántalmazottnak a védelméről. De javítsatok ki, a tévedek, de talán sok esetben arról is szó lehet, hogy a bántalmazó maga az egyébként egy másik szituációban bántalmazott, vagy legalábbis az volt, amiből végül így jött ki, hogy ő maga vált bántalmazóvá. Szóval ismerjük meg egy kicsit a másik oldalt.
2: Ez két része, bontanám ezt a kérdést, hogy a bántalmazónak a szerepét, vagy a tettét invalidálni, én ezt semmiféleképpen nem tartom jó megoldásnak, mert sokszor nem is maga a bántalmazás ténye az, ami nyomot hagy bennünk, hanem az, hogyha nem történik jogorvoslat, hogy ott marad bennünk, nem tudjuk kibeszélni. Elfogadhatjuk azt, hogy a bántalmazó önmaga is bántalmazott. Foglalkozzanak vele, megvannak rá megfelelő szakemberek, vonják be a családot, vonják be a szülőket, dolgozzanak a gyerekekkel, és a bántalmazottal is ugyanezt kell csinálni. Hadd mondjuk egy egyszerű példát, nagyon-nagyon gyakori az iskolában, hogy elcsattan egy pofon, vagy az egyik gyerek sír, mert a másik bántotta. Helyére küldik mind a kettőt, vagy bejönnek mind a kettőnek a most már nem ellenőrzőbe, hanem a...
1: Igen, valami felhő alapú, valamiben
2: krétába. Igen. Képzeljétek el, hogy az ideális esetben mondjuk ez úgy néz neki, hogy a két gyereket leültetik, és mondjuk mediálják a helyzetet. És nagyon-nagyon sok lépés kimarad. Elmondják, hogy mi miért történt, megbeszélik, nem egymás szavába vágva, és konszenzusra jutnak. Majd a bántalmazó elnézést kér a bántalmazottól, és biztosítani fogja, hogy többet ez lehetőség szerint nem fog előfordulni. És békejobbot, köszönöm, és békejobbot nyújtanak egymással. A gyerekek ezt általában el szokták fogadni, és itt általában véget is ér a történet. De ott vannak a többiek, a bántalmazó bemegy a közösség elé, és elmondja nekik, hogy az, ami történt, az nem helyén való, elnézést kér a csoport összessége, nem egyesével, de elnézést kér a csoporttól, és biztosítani fogja őket arról, hogy az, amit csinált, ez lehetőség szerint többet nem fog előfordulni. És a csoport visszafogadja, és elfogadja, akkor minden megy a maga útján. Ha és amennyiben ez nem történik meg, akkor ez a csoport, ez a közösség, mint csoport, mint egy egyéni szinten traumatizálódik. Tehát a bántalmazónak, ha nem is jóvá kell tenni, de nem, tehát az ismétlődési folyamatot meg kell szakítani. És az, hogy én azt vizsgáljam egy bántalmazó folyamat során, hogy az ő reakciója az miért mondjuk vagy verbális, vagy fizikai agresszióban manifesztálódik, ez nem az én dolgom. Tehát én nem mentem őket fel, nem is ítélem el. Tehát a szakembereknek nem a feladata az nem a bűnbak keresés, hanem a helyzetnek a konszolidálás vagy a megoldása. Csak vonatkoztassunk el, és ne együtt kezeljük a kettőt, akit bántanak, teljesen mindegy, hogy engem mondjuk miért ütöttek meg, vagy miért sértegettek. A motiváció az nem fog megnyugtatni.
1: Folytatjuk egy zene után Balázs Györggyel, az Életre való programja, valamint a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával, és Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Itt mondtad azt az előbb, és nekem az nagyon megragadta a figyelmemet, hogy tulajdonképpen a bántalmazó is bántalmazott, csak valahol más közegben. És fölírtam megint csak magamnak ezt a felmentés kérdőjelrel. Szóval, hogy nagyon sokszor gondolkozom azon, ez most megint egy szélsőséges dolog, de nagyon sok olyan pszichológiai, akár thrillert, filmeket lehet látni, ahol szépen lassan kifejti egyébként a film, hogy a bántalmazó, és sőt, akár elég szélsőséges, mondjuk ki, mondjuk akár sorozatgyilkos, vagy nem tudom, hogy ő amúgy egy bántalmazott gyerek volt. Szinte mindig ez derül ki egyébként. És már-már az ember azt érzi, hogy elkezdi megsajnálni, meg együtt érezni vele, miközben elég rossz dolgokat csinált. Szóval, hogy segíts már egy kicsit, segítsetek ezt nekem is magamban helyre tenni, hogy hol kell megtalálni azt a jó egyensúlyt, ha én tudom, hogy ez a bántalmazó azért olyan, mert attól még mondjuk ne mentsen fel a tetteitől.
2: Nehéz. Tudod jól, hogy én azt gondolom, hogy 40 évesen nem mondhatjuk azt, hogy az anyukám nem szoptatott, és ezért nem kapcsolódok a nőkhöz vagy a férfihoz.
1: Igen, de egyébként kimutatható, hogy az idegrendszer tényleg máshogy alakul ki az idegrendszeri kapcsolódások.
2: Hogyha vannak bizonyos technikák már, hogy nem biztos, hogy jól mondom, tehát hogy új idegsejtek képesek ugye termelődni, és új idegsejti kapcsolatok is kialakíthatóak, ugye? Tehát azzal például a meditáció és nagyon sok mindenben segít. Tehát nagyon az ember, hogyha elkezd önismerettel foglalkozni, azt tudjuk, hogy ez olyan, mint a Matrixban piros tabletta vagy kék tabletta, tehát ha elkezdesz az önismereti útra lépni, akkor elkezded egy picit másképpen szemlélni a világot. És hogyha viszont elkezdenénk önismeretet tanítani, akár általános iskolában már, és megtanítanánk a gyerekeket arra, hogy egyébként van határhúzás, vannak érzelmeink, és mi a helyes, meg mi a helytelen, ez ugye szubjektív mindig. Ugye a normatíva nagyon sok területen más és más, ugye? De hogyha a gyerek kimondhatja azt, hogy én dühös vagyok, és te engem megbántottál, akkor ez felnőttként is elmeri mondani a párjának, hogy figyelj, ez nekem most ez úgy nem esik jól. Kérlek, üljünk le beszélni. Úgy érzem, hogy távolodsz tőlem. Mondd el, hogy hogyan tudunk jobban kapcsolódni, vagy te hogyan látod kettőnk kapcsolatát. De ez akár még a gyerek és a szülő közti kapcsolat. Tehát, hogyha mondjuk már a gyökereknél elkezdenénk tanítani őket arra, hogy egyébként az érzelmeket ki lehet fejezni, és az érzelmeket meg lehet nevezni, ugye a magyar nyelv gyönyörű, tehát rengeteg érzelem szavunk van. Uh-huh. Hát én tudom azt, hogy amik napi szinten, ugye nekem van egy kártyám, amit még nagyon-nagyon régen gyártottam, 100 darab érzelem van rajta. És én azoknál a klienseimnél, amik azt érzem, hogy nem tud kapcsolódni az érzelmeihez, azt mondom neki, hogy akkor nézzük másik szemmel ezt a sztorit, mint hogyha a barátja mesélné ezt neki, akkor egyébként mit gondolna erről a helyzetről? Odaadom neki a kártyákat, és akkor elkezdi kivenni az érzelmeket, negatív vagy pozitív, és akkor elkezdünk mondatokat képezni belőle. És akkor egyre jobban közeledik az érzelmeihez. Uh-huh. És ugye így visszatérve a kérdésedre, szerintem nagyon sok minden gyerekkorban kezdődik. De a felnőttnek, tehát felnőttek vagyunk, nekem be kell tudnom látni azt felnőttként, hogy az a minta, amit én a szüleimtől kaptam, az normális vagy abnormális. És hogyha én azt látom, hogy ez nem jó ez a minta számomra, mondjuk de nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy nem érti, hogy miért nincsen párkapcsolatom. Nem értem, hogy miért olyan főnököt kapok mindig, aki mindig lenyom el nekem, vagy megaláz. És akkor elkezd saját magán dolgozni. És mikor elkezdi megérteni, hogy én hogyan működök, tehát a saját működési mechanizmusodat megérted, hogy én ilyen vagyok, akkor azon tudsz változtatni. És utána step by step, lépésről lépésre, lassan. Az önismeret és az önbizalom növesztése, vagy kicsit növekedése, vagy mondjuk egy mintának a átírása, az nem így történik, hanem az egy lépésekben történik, és ez egy hosszú folyamat.
1: És ez a beszélgetés is egyébként ennél hosszabb folyamat, mert hogy teljes egészében Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig a Spotify-on Szívhangok néven találjátok meg, hiszen tudjátok, itt a Laki Egy Rádióban két hetente a teljes videós felvétel egy részét hallhatjátok, teljes egészében pedig nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok, hiszen az előbb említett platformokon megtaláljátok. Én ma is köszönöm a figyelmet, és köszönöm a beszélgetést Nyéki Gabriellának, diplomás mentálhigiénés szakembernek, pár és családkonzulensnek, valamint vendégünknek Balázs Györgynek, az Életre Való programja és a Treva önvédelmi rendszer megalkotójának, 4 gyermekes szülőnek, aki ugye azt vette a fejébe és meg is valósította, hogy egy olyan módszert talál ki, amely segítséget ad valódi támogatást fiataloknak éles helyzetben. Életrevalókprogramja.hu, itt tudtok bővebben olvasni róla. 2 hét múlva jövök újabb friss tartalommal itt a rádióban. Addig is tudtok szemezgetni. Nyéki Gabriella YouTube csatornáján már több mint 50 Szívhangok podcast részünk van videós formában, úgyhogy bőven tudtok válogatni. További szép napot mindenkinek, én Bredák Szandi vagyok. Sziasztok!
0: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok Életre Való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: Aki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márkaszervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. Polgármestereket és önkormányzati képviselőket választanak 4 településen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről az országnak, ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimenekítéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tag státuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. Az Igetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdúbiharban Hajdúbagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett, a városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál. A folyómederben lévő víz alatti gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Díjátadógálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az ötnapos közönségtalálkozókkal megtartott versenyre ebben az évben rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, az identitáskeresés és más a fiatalokat foglalkoztató társadalmi kérdések is.
0: Időjárás.
7: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tiszató 24 fokos.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony nagyközség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és település képvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
6: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bőjére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
5: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Aries Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
7: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
5: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munkatársait is köszöntötte az Aries Nonprofit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célokért végzett munkáját.
7: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt meg mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
4: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu.
8: Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
8: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van.
4: Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten.
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
7: Fogászati ellátás stresszmentesen.
8: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
7: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
8: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
7: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
8: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
7: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
8: www.sarokvilla.hu.
7: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
9: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
10: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
11: Hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. 4 helyen választanak polgármestert és önkormányzati képviselőket. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tag státuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, szeptember 1-től, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Négy településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdúbiharban Hajdúbagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. Idén is hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik ma Budapesten a Zsinagógák hete. A 3 hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők.
11: Időjárás.
12: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
11: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu
11: Star Portré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
11: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: girl, we need to run this back.
1: A Star Portré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Ha azt mondom, hogy szenvedély, az mit juttat eszedbe?
3: Nagyon szép és nagyon fájó dolgokat hoz fel az emberben.
4: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
3: Mert a második házasságomra gondolok, mert kettő volt. Az első Dévai Györggyel, akitől én Dévai vagyok, a nevet is kaptam tőle, és ott is nagyon nagy volt a szerelem, és nagyon nagy volt a szenvedély is. De az egy gyönyörűséges, szeretett eszenciává olvadt az évek folyamán. És ez ma is csodálatosan tart. Mi olyan jó barátságban vagyunk, ő az én bátyám. Soha nem mindegy, hogy a földgolyó melyik részén van, és hogy jól van-e, és rendben van-e, és Istenem, legyen olyan társa, akivel boldog tud lenni, és most olyan van neki. Tehát ez egy soha el nem múló összetartozás és szeretet. Uh-huh. Téváltozott. A második házasságomban még szerelmesebb lettem, és rettenetesen szétégett az a láng, az a szenvedély, az átváltott korommá, üszökké, fájdalommá, és 25 évig tartott, amíg valami úton, módon ki tudtam ezt heverni, úgyhogy ezekről a dolgokról nem nagyon szoktam beszélni, de most így a romantika kapcsán azért eszembe jutott.
2: Köszönöm, hogy elmondtad. Az a tűz, az egyébként tulajdonképpen felperzselt mindent?
3: Igen. Nem maradt meg a saját területén ez a tűz, hanem szétégetett, bekormozott, összefeketített minden, tehát sajnos nagyon-nagyon sajnálom. Már régestelen rég azokat a dolgokat megbocsátottam, amiket meg kellett. Én is magamban néztem, és nem a másikat hibáztatom csak. De abból még csak kapcsolattartás sem maradt, tehát nem tudunk egymásról, nem teljesen szétszaladt az életünk.
2: És így utólag egyébként mit jó tenni a tűzzel, hogy mondjuk mederben tartani?
3: Igen, valami úton, módon, csak azért az nagyon sokszor nehéz. Mert ha az embert elkapja a hív, akkor úgy gondolja, hogy tényleg az egész világ együtt érez vele, és ez a jó, és ez a nagyszerű, és úgy bele tud az ember bolondulni egy kicsit ebbe. Úgyhogy jobb ezt azért úgy, az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A tűz az néha nem perzsel.
2: Hát az elején az mindig perzsel.
1: Na de hát aztán később is tud perzselni, meg fel is tud perzselni.
2: Persze, hát ez eseményfüggő, és nyilván a
1: személyiségfüggő.
2: Személyiségfüggő, meg nyilván kell is tenni azért, hogy az a tűz az ott legyen. Tehát nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen lejjék, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát, hogy az legyen
1: meg. Hát egy kicsit, igen, de kicsit.
3: Dancs Anna Mari, énekes színész.
2: Kicsit többet attól függ, hát ezt kell adagolni. Hogyha sokat a túlfűtött romantika meg szenvedi, az sem jó, mert meg tud folytani egy ember. Tehát mikor már annyira szeretünk, hogy 0-24-ben is, az is folytogató tud lenni. Most nem azt mondom, hogy taktikázni kell egy párkapcsolatban, mert az sem lehetne őszinte, de azért jó az, hogyha van egy stabilitás, azon belül mindig van valami újdonság, van egy kis eszencia, és egyébként van egyfajta szabadsága is az illetőnek. Most nem olyan fajta szabadságra gondolok, ami na mehetsz bárhova és csinálhatsz bármit, és ha két asszonnyal jössz haza, azt se bánom. Nem, ez soha. De nyilván nem szabad folytogató lenni kapcsolatban.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék. Csak az nem mindegy, hogy állunk hozzá. Tehát azt veszem észre, hogy ugye van egy olyan aspektus is, aminek nagyon nem szoktam örülni, de sajnos látom, hogy sokszor van, hogy így elherdálják az emberek.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy természetesnek veszik, hogy hát most ebben a kapcsolatban mondjuk ott van a szenvedély, és ott van a szerelem. De úgy veszem észre, hogyha nem veszük észre azt, hogy az élet mit akar ezzel, és csak arra fókuszálunk, hogy én központúan megéljem ennek a kapcsolatnak a romantikáját, varázsát, de nem rakom bele azt, ami ennek a magasabb rendű célja lenne, akkor ez el fog múlni, és akkor ugye jön a klasszikus, hogy hát elmúlt a szerelem, meg már nincsen a szenvedély. Persze, rengeteg dologra nincs hatásunk, de azt gondolom, hogy azért van lehetőségünk például arra, hogy egy ilyen ajándékot hogy kezelünk, elherdáljuk, vagy megbecsüljük, és fölfogjuk a lehetőségét, és azt mondjuk, hogy megpróbálok fölnőni, méltónak lenni ahhoz, hogy én ebbe ameddig lehet partner tudjak lenni. Ha nem, akkor természetesen a legnagyobb szeretettel, alázattal vissza kell tudni lépni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami neked romantikus?
2: Az apró pillanatok, amikor tényleg úgy...
3: Dancs Anna Mari.
2: Most mondok egy nagyon, nagyon szép példát, amikor látom, hogy esténként az én kisfiam a páromhoz odabújik, aki nem vér szerinti apukája, viszont olyan szép pillanata, hogy ők összeölelkeznek, és látom őket egymást szeretni, őszintén tisztán szeretni, hogy számomra ez egy gyönyörű pillanat, és igen, romantikus pillanat, mert valami gyönyörű szép történik a szemem látára, és én ezt megélem.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: Az igazi, a valód dolgok. Szóval nekem az a romantikus.
1: Hát az lehet egy mondat,
4: abszolút,
1: egy gondolat, egy tekintet,
4: igen,
1: pillanat,
4: igen,
1: egy nézés,
4: az romantikus,
1: egy ölelés.
4: Minden romantikus, ami valódi. Minden romantikus, ami valódi.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
5: A romantika szerintem pillanatfüggő. Mert lehet, hogy ugyanaz a dolog tűnhet túlzónak, vagy bullshitnek, tehát egy üres semminek. Nekem ugyanolyan romantikus az, amikor hazamegyek éjszaka, és le van téve egy szelet csoki, egy füzetből kitépett lapra, és a fiam ráírja azt, hogy a nőnemű családtagnak. Tehát, hogy ez ugyanúgy romantikus, mint az, hogy a párom, nem tudom én, behozza nekem reggel a kávét az ágyba, és figyel arra, hogy nem tudom, fölülök, és oda nyúl, és megigazítja hátam mögött a párnát. Tehát, hogy ez is romantikus, de ez így elmondva...
1: Nagyon jó, ez így csodálatos elmondva. Mondj még ilyen példákat is.
5: Mondjak még?
1: Persze. Hát pont ezeket a történeteket vadásszuk.
5: Tehát, hogy igen, ezek romantikusak, de erre lehet azt mondani is, hogy nagyon kedves, odafigyelő, biopofa, mert azért a fiam, amikor leírja, hogy a nő nemű lénynek, tehát hogy az azért van egy feelingje, hogy a 14 éves fiad nő nemű lénynek titulált téged, tehát hogy...
1: És mégis mit vált ki belőled, látod? Hogy...
5: Persze, de én ennek örülök.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: egyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow, Aqualand!
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Sziget-Szent Miklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
9: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt tudunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlifőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, őszi szünetben újra tanulák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszik a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
8: Park és közterületgondozót keres az Arias Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterületgondozó segédmunkás munkakörbe Sziget-Szent Miklósi munkavégzéssel az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, szívesen dolgoznak a szabadban és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztán tartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B-kategóriás jogosítvány és a Sziget-Szent Miklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkárság@arias-kft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Arias Nonprofit Kft. Telephelyén. Retro véradást szervez a Magyar Vörös Kereszt Dunaharasztin. Akár három ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Star Portré.
12: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
11: Minden héten
12: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Nagyon érdekes történet volt így a gyerekemmel kapcsolatban, hogy lehetett olyan 9-10 éves, és mindig szokták tőlem kérdezni, ugye, mert már kamasz, hogy hát is a lányok. Mm. És mondtam, hogy hát vannak, de nem jelentős, tehát hogy nem számottevő a jelenlétük. És olyan 9-10 éves volt, amikor, hát volt egy kislány, akiért úgy rajongott, de csak olyan, hát szóval azért mégis úriember módjára, távolságtartással, de a kislány is tudta, hogy tetszik neki, meg hát ő is. Tehát ez egy oda-vissza történet volt. Lényeg a lényeg, hogy matematika dolgozatot írtak, és problémái voltak a kislánynak a matematikával, a fia meg nagyon jó matekból. És az történt, hogy a dolgozat írás közben ő telefonon segítséget nyújtott a kislánynak, és hát nyilván előszedték őket, mert hát a legbonyolultabb szöveges feladatot is a kislány, aki a legrosszabb matekos volt, ugyanúgy oldotta meg, ahogy a fiam, aki az osztály első volt matekból. És akkor ezt így, hát fölhívott a tanítónén is, mondta, hogy hát nem akar nagyon belemenni ebbe a dologba, de szóval vél némi furcsaságot felfedezni ebben a helyzetben. Lényeg az, hogy így beszéltem a fiammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, nagyon szép dolog, hogy így szeretnél segíteni, de hát hogy ennek meg kellene találni valami olyan lehetőségét, amit mégiscsak így elfogadható mindenki számára, és ami valóban segítség, mert akkor meséltem neki ez a halászni taníts meg valakit, ne, igen. És hát az történt, hogy ő fölhívta ezt a kislányt, és beszélt vele telefonon, és felajánlotta neki, hogy ő bármikor nagyon szívesen segít neki, és korepetálja, és mondta a kislány, hogy hát nem, hát ő úgyse tudja, meg nem tudom, és mondta neki, hogy de hát nem lehetsz ennyire pesszimista, hát figyelj, optimistán kell állni a dolgokhoz, és nem tudom micsoda, és erről így beszélgettek, és akkor így mondtam utána neki, hogy de hát látom, hogy mégiscsak szomorú vagy. Igen, anya, szakítottunk, és mondom, miért, kicsim? Nem tudta, mi az a pesszimista. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, de jó, de van egy jóképű fiam, akinek az intellektus lesz a fontos. Nem tudta, mi az a pesszimista. Nem tudta, mi az a pesszimista.
3: Egyszer csak majd jön a kislány vissza, most már tudom, mi az a pesszimizmus.
2: És akkor nagyon romantikus
3: és
2: lesz.
3: És újra összejönnek.
2: Nem tudom, még az igen. Is elképzelhető, mert nagyon szép kislány volt különben, tehát kár érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Párportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Meddig tart a szerelem?
2: Meddig tart?
1: Nem tudom. A nagymamám egyszer azt mondta.
3: Mérai Kata.
1: Hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Hogy csepegtetve a jó.
2: Életed végéig, kislányom?
1: Igen, bony. Hogy kitartson. Kitart? Pontosan. Mert hogyha egy kilöttyinted, akkor elfogy.
2: Oké. És ha a végén már csak nagyon pici van benne, akkor már csak adagolni azokat a fél cseppeket, kislányom, hogy maradjon a papának.
1: Hát ki kell, hogy tartson.
2: Utolsó évekre is egy-két csepp.
1: Így. Nem tudom. De van, aki nagyon furcsa, mert egyszer a Rudolf Petivel volt egy beszélgetésünk, így pont egy ilyen szerelem, vele próbáltam a Csendes királynőt, és azt mondta, hogy a szerelem az egy bizonyos kor fölött eldöntés kérdése. És ezt akkor is próbáltam így megérteni, mert ugye a darab kapcsán így beszélgettünk, különböző karakterek, és valóban így van, hogy egy idő után az ember mérlegel. Mert már tudja, hogy a szerelem érzésébe szerelmes, mert akkor egy életen át boldogtalan lesz, vagy valóban a szerelmet elfogadja, tehát az nem a másikét, a saját szerelemérzését elfogadja, és ezzel együtt felelősséget vállal érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Az állati ösztöneink azok, amik a szerelem érzését kiprovokálják belőlünk, és hogyha azt mondod, hogy akkor a szenvedély, igen, a macska, a kutya, az evolúció, vagy hát az élet fennmaradása, az igenis szenvedélyből jön. És az a kémia, tehát hogy és utána az is Petri csésze, tehát hogy most ebbe így bele lehet menni még, tehát lehet ezt egészen máshonnan is megközelíteni. Petri
3: csészéhez lyukadtunk, szerelem és szenvedély téma kapcsán, az is Petri
2: hát
3: csésze.
2: Hát most gondolj bele, hát most, de a nézők is, ha belegondolnak, hát
3: igen, belegondol.
2: Miért fújják a nők és a férfiak magukra a parfümöket?
3: Hogy a végén
2: azért,
3: Petri csésze legyen.
2: De hát az is Petri csészében születik. Hát az egy tudomány, igen, hogy egy bőrön az a vegyi anyag milyen reakciót vált ki. Azt a reakciót fogja kiváltani, hogyha jól eltalált parfümöt fúj egy nő magára, hogy egy pasi utána fordul, mert megérzi az illatát. Hát ez egy provokáció. Hát az egész kipárolgásunk, az egymásra való hatásunk az provokáció. Csak utána tanultunk meg beszélni. És utána tanultunk meg manipulálni a beszéd alapján.
3: Először jöjjenek a tettek, és majd utána beszélgessünk.
2: De hát tulajdonképpen a kamaszkorban ezt élik. Tehát, hogy ott, és az is tudományos tény, hogy a kamaszkor, a tesztoszteron, az ösztrogén, az feloldja a neurológiai kötéseket. Tehát az idegrendszere nem alkalmas egy kamasznak arra, hogy döntéseket hozzon. Uh-huh. És ha véletlenül hoz is döntést, akkor is túlnyomó részt nem számol a következményekkel, mert abban a fejlődési szakaszában van. Tehát azért veszélyes, uh-huh, szülő szempontból, meg kamasz szempontból is ez az időszak, mert hogy ott hogy tudsz úgy mellette maradni, és olyan morális fékeket adni, ami visszatartja az ösztönt.
3: Na de mi már nem vagyunk kamaszok. Volt itt szerelem, szenvedély, szavak nélküli tettek, és végül Petri csésze.
2: Hát igen. Mégiscsak kémiai alapon dől el minden.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék.
1: Anna Mari.
5: Nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát.
1: Dévai Nagy Kamilla.
6: Az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Mérai Kata.
2: A nagymamám egyszer azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz, hogy csepegtetve a jó. A szerelem olyan, mint egy kancsó víz.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Emelkedett a nepáli áradás áldozatainak száma. 100 milliárdos állami vagyon került át alapítványokból a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Már elérte a 750-et, a múlt hetig lecserösszeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A mentési munkálatokat az újabb esőzések és áradások veszélye miatt többször is fel kellett függeszteni. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, a DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. A keresésben drónokat, helikoptereket és műholdas navigációs rendszereket is bevetnek. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézy Dávid tárcavezető. A négy kekva felszámolása augusztus végével zárul le. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy a Fidesz kormány által létrehozott kekva rendszer átláthatatlanul és ellenőrizhetetlenül juttatott állami vagyont az alapítványokhoz úgy, hogy a kuratóriumokban szinte csak fideszes politikusok voltak. Az uniós források hazahozatalának egyik feltétele volt ennek a felszámolása. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, szeptember 1-től, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKK és a BKV is, csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Díjátadógálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az ötnapos mustrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet és a környezetvédelem is.
5: Időjárás.
6: Országszerte napos az idő, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután zavartalan napsütésre készülhetünk. Eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tiszató 24 fokos.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is javában zajlanak a munkálatok Dunavarsány közterületein. A Városgazdálkodási Kft. Rengeteg fontos feladatot ellát a szokásos intézményi teendők mellett. A szakemberek ezúttal az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását végzik. Kiemelt hangsúlyt fektetnek továbbá a buszmegállók és a játszóterek karbantartására, valamint az ágyások és a parkok folyamatos gondozására. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók. Módosult a forgalmi rend Dunavarsány egyik legforgalmasabb utcáján. A változás elsősorban a Kossuth-Lajos utcában található bölcsödét érinti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett intézmény ételszállításának megkünnyítése érdekében az útszakaszon korlátozást vezettek be. Ennek értelmében az épület előtt hétköznap reggel 7 és 8 óra között, illetve 11 és dél között tilos megállni. Az új közlekedési rend betartását kihelyezett jelzőtáblák segítik. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a gyermekek biztonságának megőrzése érdekében fokozott figyelemmel haladjanak át ezen a területen. Megkezdődött az ingyenes tüdőszűrés Szigetszentmiklóson. Augusztus 24-től szeptember 30-ig vehető igénybe az ingyenes tüdőszűrés a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületében. A vizsgálatra hétfőn és szerdán dél és este 6 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között várják a lakosságot. A szűréshez személyi igazolványra, tajkártyára és lakcímkártyára van szükség. Aki rendelkezik az előző évi tüdőszűréstől szóló igazolással, azt is vigye magával. A szervezők szerint már az első napon is sokan éltek a lehetőséggel. Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók. A 2359 zenekar nyerte az idei Rock Sziget Fesztivál tehetségkutató versenyét Szigetszentmiklóson. A zenekar 2025 tavaszán alakult budapesti zenekar, amelyet középiskolások és egy egyetemista alapított. Zenéjükben az indie és a folk rock mellett bluesos hatások is megjelennek. Szatmári Ádám György frontember elmondása szerint a zenekar utcazenéléssel kezdte pályafutását, céljuk pedig az, hogy minél több helyen bemutatkozhassanak. A Rock Sziget győzelmével a 2359 megszerezte a jogot arra is, hogy részt vegyen az Öröm a zene tehetségkutató sorozat országos döntőjén. A finálét október 3-án és 4-én rendezik Gyálon, ahol a Pestvár megyei verseny győzteseként képviselhetik majd a térséget.
8: most tényleg úgy vagyunk ezekkel a tehetségkutatókkal, hogy megpróbáljuk, tapasztalatot szerzünk, minél több szakmai zsűri vélemény elé állunk, és igazából ettől csak fejlődünk. Illetve most nyáron indultunk a Budafoki Bor és Pezsgő Fesztiválnak a tehetségkutatóján, és azt sikerült megnyernünk. Most majd szeptemberben ott is fel tudunk lépni a fesztivál keretein belül.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányosháznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
9: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
10: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
11: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
10: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
11: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
10: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
11: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
10: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
12: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
13: Hírek a Lakihegy Rádióban.
14: Marad a napos meleg idő. Ámokfutó lövöldözött egy svájci szórakozóhelyen. Gyorsabb lesz a vonat közlekedés a Gyöngyösi vonalon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, és legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videófelvételeket a tettes beazonosításához. Már elérte a 750-et a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban legett több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, a DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A négy kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Kedden kezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörg között. Hozzátette, hogy az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon.
13: Időjárás.
14: Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
13: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
13: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Folytatjuk már is a babamama percekkel. Sok kismama számol be arról, hogy úgy érzi, nem tud jól lakni a terhesség alatt. Gyakran lehet tapasztalni a fokozott étvágyat, különösen a második trimeszterbe. Régen azt mondták, kettő helyet kell enni, de ma már tudjuk, hogy ez nem így van. Néhányan egyébként már az első trimeszterben is tapasztalhatják a fokozott étvágyat. A legtöbbeknél azonban ez csak a másodikban jelentkezik. Ekkor a reggeli rosszulét már csillapodik, a sóvárgás fokozódhat, a növekvő baba táplálásához pedig több kalóriára van szükség. A fokozott étvágy oka pedig egyszerűen annyi, hogy a növekvő babának több tápanyagra van szüksége, és ezt így adja a tudtára a kismamának. Amikor jelentkezik a fokozott étvágy, akkor fontos, hogy a kismama hallgasson a test jelzéseire, de az adagokat tekintve javasolt azért az észszerűség. Nem kettő helyet, hanem kettőért kell enni a várandóság idején. Összegyűjtött most a whatexpect.com néhány tippet, hogy mit érdemes tenni, hogy kordában tudja tartani a kismama az éhségérzetét. Fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot, ügyeljen a kalória bevételre. Az első trimeszterben a legtöbb kismamának nincs szüksége extra kalória bevételre, míg a második trimeszterben is csupán nagyjából 350 kalóriával javasolt többet tenni, mint a terhesség előtt. A harmadik trimeszterben pedig 500 extra kalóriára van szükség. Fontos az egészséges táplálkozás. Célszerű ügyelni arra, hogy az ételek ne csak eltelítsék, hanem táplálóak is legyenek a szervezetnek. Az egyes étkezések során érdemes magas rosttartalmú szénhidrátot, fehérjét és egészséges zsírokat enni. Válasszon friss élelmiszereket a finomított, feldolgozott ételek helyett. Gyakrabban kell enni, és kis adagokat. A napi 3 nagyobb étkezés helyett célszerű az 5-6 kisebb étkezést beiktatni, nagyjából 3 óránként. Fontos, hogy mindig legyen a kismamánál egészséges nassolni való, hogyha el kell mennie valahova, mindig vigyen magával egy kis egészséges rágcsát, ne útközben vegyen magának valami egészségtelenebbet. Időnként jó, ha bűnöz egy kicsit a kismama, napi 1-2 falat a kedvenc finomságból nem árt. Tartsa szemmel a súlygyarapodást, és ha az első trimeszterben nem gyarapodott sokat a súly, a fokozott éhségérzet jelentkezhet azért, mert a teste utolérje magát. Viszont, hogyha úgy látja, túl gyorsan mennek fel a plusz kilók, érdemes erről beszélni az orvossal. És csökkenni szokott azért a fokozott étvágy, a harmadik trimeszterben észreveheti a nő, hogy csökken már az étvágya. Ennek pedig az az oka, hogy a növekvő baba egyre kevesebb helyet hagy a gyomornak. Ha mégis marad a fokozott éhség, akkor lehetséges, hogy néhány extra falat is elég lesz, hogy érezze jól lakott.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Ígértem egy pár apróságot, amit, hogyha naponta 5-ször megteszünk, akkor csökkentjük a rák kockázatát. A Dívány szedte össze ezeket, na nézzük, miket kell tudnunk. Rengeteg kutatás vizsgálta már az egyes élelmiszerek és a rák kialakulásának összefüggését, és ugye mindannyiszor bebizonyosodott, hogy az egészséges étrend a rákbetegség megelőzésében is segíthet. Most azonban született egy alapszabály, ami segíthet kiigazodni az egészséges táplálkozás útvesztőjében, mert hogy úgy tűnik, hogyha ezt az egyet betartjuk, már azzal is rengeteget teszünk az egészségünk érdekében. A statisztikák szerint a rákbetegség 10-ből 4 esetben megelőzhető azzal, hogy nincs káros szenvedélyünk, egészséges az életmódunk, ennek fontos része nyilván a táplálkozás. Dr. Teresa Fang, a Howard Egyetem kutatója, az intézmény egészséges táplálkozással foglalkozó kiadványának szerkesztője már korábban összefoglalta, hogy mit együnk, illetve milyen ételeket kerüljünk, hogy csökkentsük a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A szakember azt vallja, együnk minél több zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiörlésű gabonát, mert ezek tele vannak hasznos ásványi anyagokkal, vitaminokkal és növényi rostokkal. Kutatások szerint segítenek a vastagbélrák, illetve az emésztőrendszert és a légzőszerveket megtámadó daganatos betegségek megelőzésében. Védenek a krónikus betegségektől, ahogy az elhízás esélyét is csökkentik. Dr. Fung azt javasolja, figyeljük a zöldségek színét, valamint törekedjünk a minél nagyobb változatosságra, mert a különböző színek más és más tápanyagtartalomra utalnak. Hasonló tanácsokat már milliószor kaptunk, ám most a tudomány szolgált olyan bizonyítékokkal, amelyek segítenek még egyszerűbben navigálni a táplálkozási jó tanácsok között, és abban is, hogy hogyan együnk egészségesebben a gyakorlatban. A szabály egyszerű, csak az 5-ös számot kell megjegyeznünk ahhoz, hogy életkilátásaink a mostaninál jóval kedvezőbbek legyenek. Azoknál az embereknél, akik napi 5 adag gyümölcsöt és zöldséget esznek, alacsonyabb a rák és más betegségek miatti halálozási kockázat. A napi rendszerességű gyümölcs és zöldségevés nem csak az általános egészségnek és közérzetnek tesz jót. Egy új tanulmány kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akik naponta 2 adag gyümölcsöt és 3 adag zöldséget esznek, kisebb a kockázat a bizonyos betegségek miatti halálozásnak. Nos, alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a légúti betegségek miatti halálozási kockázat azoknál, akik napi 5 adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak, mint azoknál, akik csak 2 adagot ettek ebből. 5 adagnál több gyümölcs és zöldség elfogyasztása ugyanakkor már nem hozott jelentős előnyeket az 5 adag elfogyasztásához képest. Nos, a kardiológusok a tanulmány kapcsán úgy fogalmaztak, ezek az eredmények megerősítik azt, amit a szakértők már tudtak, és erősebb bizonyítékot szolgáltatnak az élelmiszer ajánlások alátámasztására. A tanulmányban a kutatók 2 adathalmazt vizsgáltak, az egyik 2 tanulmány tartalmazott több mint 100 000 emberrel, a másik pedig 26 vizsgálatot nézett át, amelyben közel 2 millió ember vett részt. A vizsgálat megfigyeléses volt, ami azt jelenti, hogy nem tárta fel az okok és okozatok mélyebb összefüggéseit. A kutatók úgy találták, hogy a leveles zöld zöldségek, mint a kelkáposzta és a citrusfélék, például a bogyók több egészségügyi előnnyel járnak, mint a keményítő tartalmú zöldségek. Ugyanakkor a borsó, a kukorica, a gyümölcslevek és a burgonya esetében nem volt alacsonyabb a halálozási kockázat. A borsó és a kukorica például elveszítheti tápértékét a befőzési folyamat során. Nagyon érdemes megfontolni az egészségesebb gyümölcsök és zöldségek fogyasztását, mondták. Egyébként a legtöbb felnőtt nem eszik elég zöldséget és gyümölcsöt. A tudósok szerint a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával járó egészségügyi előnyök ellenére 10 felnőttből csak 1 eszi meg az ajánlott adagot. A legtöbb ember nem eszik meg közel 5 adag gyümölcsöt és zöldséget minden egyes nap, pedig hát azt mondják, hogy elsőre talán soknak tűnik, de ha tervezünk, okosan vásárolunk, a reggeli előkészítéssel sokkal egyszerűbb betartani azt, hogy megegyük a napi 5 adagot ezekből.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Aries Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
9: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
8: Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Szigetszentmiklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
10: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászléfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, őszi szünetben újra. Tanodák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszik a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerre megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
8: Fiatalokat toboroz a Magyar Táncművészeti Egyetem Dunaharaszti Tehetségcentruma. A 6-10 éves gyermekeket a klasszikus balett előkészítőre várják, a 11-15 éves korosztályt pedig a modern tánc előkészítőre. A hamarosan induló képzéseken az oktatók nem csak az egyes táncformákat adják át, hanem a mozgás koordináció és a koncentráció fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Dunaharasztin a felvételi szeptember 12-én szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a József Attila művelődési házban. Az érdeklődők az egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott linken keresztül jelentkezhetnek. Részletes tájékoztató a www.mte.eu weboldalon érhető el.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig
1: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Gyógyulástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Jön nálunk az öntudta rovat, ma 5 olyan érdekes tényt fogok mondani, amit talán nem is tudtunk a rémálmokról. A kutatók egyelőre azért nem sokat tudnak a rémálmokról, de ez nem a próbálkozás hiánya miatt alakult így. A rossz álmok személyesek, szubjektívek és átmenetiek, ami azt jelenti, hogy nehéz őket megfelelően tanulmányozni, írja a Mönchhaus. Ugyanakkor akad egy-két érdekesség a jelenséggel kapcsolatban, amire már rájöttek, és hát elég érdekesek ahhoz, hogy csokorba is szedjem őket. No, hát az első, hogy nem kell szó szerint értenünk a rémálmokat. A kutatók egyetértenek abban, hogy a legtöbb rémálmot a szorongás okozza, de csak ritkán jelenik meg éppen az bennünk, ami bántja a rosszul alvót. A Tufts Egyetem kutatóinak egyik vizsgálata álmokat és rémálmokat nézett a szeptember 11-i támadások után. Elméletük szerint az események minimum egy kisebb traumát okoztak az Egyesült Államokban élők számára. Ennek ellenére a vizsgált személyek egyike sem álmodott kifejezetten az ikertornyokról, a repülőgépekről, de még a magas épületekről sem. Senki nem fog hallani sikoltozni. A filmekben igen, de a valóságban nem tudunk sikoltozni vagy mozogni, miközben rémálmunk van. Amikor álmodunk, a REM stádiumban minden izmunk megbénul, kivéve a szemizmokat és azokat, amelyeket a légzésre használunk. Ezt az állami egyetemek alváskutatással foglalkozó adjunktusa mondta Amerikában, Anisa Dess. Ha egyszer felállt és sikoltozik valaki, akkor már ébren van, tette hozzá. A rémálmok valamilyen valós dologra igyekeznek felkészíteni. Sok elmélet létezik arról, hogy miért álmodunk. Egyes kutatók úgy vélik, hogy az álmok tükrözik a tudattalan elmét, míg mások azt mondják, hogy az agyuk számára az a módja, hogy elfoglalt állapotban maradjon, amíg a test nyugalomban van. Dr. Marsden és Bizan College professzor azt mondja, a kutatók mostanában úgy vélik, hogy az álmokkal az agyunk problémákat akar megoldani az intenzív érzelmek segítségével. Egy rémálom lehet az agyunk módja arra, hogy felkészülhessünk egy adott félelmetes helyzetre. A negyedik tény, hogy irányíthatjuk az álmainkat. Megtanulható, de sok gyakorlásra van hozzá szükség. Vannak, akik kontrollálják az álmaikat is, de amint rájönnek, hogy álmodnak, fel is ébrednek. És itt az ötödik, hogy van ijesztőbb a rémálmoknál is. Az éjszakai rémületek, bár a felnőtteknél nem gyakoriak, valószínűleg sokkal szörnyűbbek a szülők számára, mint a gyerekeknek, akiknek meg van ilyen. Ilyenkor a gyermek sikoltozhat, nyitott szemmel, és a rémálmoktól eltérően a gyerekek nem emlékeznek az éjszakai rettegésre, amikor felébrednek. Azt mondják a kutatók, úgy tűnik, hogy ezek akkor alakulnak ki, hogyha a gyerekeknek nehézségei vannak a mély alvás állapotától a REM alvásig való eljutásban.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Szendi Hajné vagyok, és ellátogatunk most a Dalmát történelem kapujába, tengerparton. Irány a horvátországi Zadar, vagy ahogy sokan mondják, Zára. Az Adriai tengerpartján fekszik Észak-Dalmáciában. Történelme több mint 3000 évre nyúlik vissza. Az ókori illírek után a rómaiak, a bizánciak, a velenceiek és az osztrákok is uralták. Minden korszak hagyott valamit maga után. A város szűk utcáiban sétálva egyszerre érezni a római fórum súlyát, a középkori templomok áhítatát és a modern tengerpart pezsgését. Zadar a történelmi és kulturális élmények szerelmeseinek épp úgy ideális célpont, mint azoknak, akik napfényre, tengerre, mediterrán hangulatra vágynak. A város szimbóluma a Szent Donát templom, amely a 9. században épült, kerek formájával messziről is felismerhető. Közvetlenül mellette található a római fórum romja, amelyet még az Augustus császár korában kezdtek el építeni. A történelmi központban egymást érik a katedrálisok, a paloták, a múzeumok, de a város legnagyobb különlegessége a tenger orgonája nevű modern építmény. Ez egy különleges lépcsős partfal, amelybe sípokat rejtettek, és amikor a hullámok elérik a nyílásokat, akkor mit csinál a tenger? Zenélni kezd. Zadar másik modern látványossága a Napköszöntése nevű interaktív fényinstalláció, amely napenergiát gyűjt, majd sötétedés után különleges fényjátékkal kápráztatja el a látogatókat. Ezek az újszerű turisztikai attrakciók harmonikusan illeszkednek a történelmi városképbe, és különlegesen emlékezetes hangulatot teremtenek, főként naplemente idején, amelyet Alfred Hitchcock szerint is itt a világon a legjobb átélni. A város klímája mediterrán. Nyáron forró, száraz, a tenger hőmérséklete július végén augusztusban ideális a fürdéshez. A strandok többnyire kavicsosak vagy sziklásak, de azért vannak apró kavicsos részek is, csak kevés. A legnépszerűbb fürdőhelye a Kolovare strand, a Borikváros rész partszakasza, és a közeli szigetek, mint például Ugyán vagy Dugi Otok, ahová kompal vagy hajóval lehet eljutni. Zadar gasztronómiája a Dalmát hagyományokat követi. Sok hal, tengergyümölcsei, olívaolaj, friss zöldségek, különféle sajtok. Különlegesség náluk a paski sír, vagyis a Pax-szigeti jussajt, ami gyakran a házi bor mellé és helyi olívaolajjal kerül a turisták asztalára. A bárok, kávézók, az éttermek kínálata széles, a magyar látogatók számára az árak, főként az utóbbi évek horvát euró átállása óta kissé borsosnak tűnhetnek. Egy egyszerű ebéd két főre körülbelül 30-40 euró körül mozog, a kávé 2-3 euró, egy gombolc fagyi 2 euró. Szállás ügyben a választék nagyon széles. Apartmanok, panziók, hotelek és Airbnb lehetőségek is bőven akadnak. A legnagyobb különbség a fekvésben és az időpontban van. Főszezonban jelentősen megugranak az árak. Egy kétszemélyes apartman ára napi 70-120 euró körül alakul, még egy 3-4 csillagos hotel körülbelül 150 euróról indul. Magyar pénztárcával tehát nem számít annyira olcsónak, de nem is elérhetetlen, hogyha pedig előre foglalunk, és nem a belváros szívében keresünk szállást, akkor azért lehet spórolni. Autóval Budapestről indulva a távolság körülbelül 650-700 kilométer, az útvonal leginkább a Letenye-Zágráb-Karlovac-Plitvice-Zadar útvonalon halad. Ez körülbelül 7-8 órás utat jelent autópályán, némi horvátországi autópályadíja számolva, ez körülbelül oda-vissza 35-40 euró. További költség a magyar matrica és az üzemanyag. Buszos utazások is elérhetők, főként utazási irodák szervezésében. Nyáron pedig van közvetlen járat is, ami Budapestről Zadarba megy. Repülő ideális lehet azoknak, akik gyorsan szeretnének csobbanni a fő és hát élvezni a nyaralást, tengerparton lenni. Zadar a történelmi mélységei, természeti szépségei miatt a modern látványosságokkal kiegészítve egy nagyon különleges úti cél. Get up.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
8: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
9: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
8: Uramisten!
9: Talán valami baj van.
8: Nincsen.
9: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
8: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
10: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
11: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ez reklám volt.
12: Hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Marad a napos meleg idő. Folytatódik a víz alatti gátépítés a Paksnál. Tovább emelkedett a Kijev melletti orosz támadás áldozatainak száma. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszentbenedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. A munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyar keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A Nepál-Tibet határvidéken hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zódult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A hétvégén is folytatódtak a légi csapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni halálos áldozatok száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Volodymyr Zelenszkij közölte, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok nagy részét. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Oroszország az elmúlt héten csaknem 4000 drónt és légibombát vetett be Ukrajna ellen. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben, mind a 6 áldozat svájci állampolgár. Egy svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik, a bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. A rendőrség fényképeket és videófelvételeket vár a tettesbe azonosításához, az elkövető ellen pedig hajtóvadászat indult. Sem az indítékról, sem arról nem tudni, hogy egyedül vagy társakkal volt-e. A partira több ezren váltottak jegyet, de hogy a lövöldözés idején hányan voltak még ott, nem tudni. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése.
12: Időjárás.
13: Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
12: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást kívánok, ellátogatunk most a hálószobánkba, mert hogy van ott egy olyan tárgy, ami koszos, sőt a legkoszosabb, de mégsem takarítjuk rendszeresen. A hálószoba a pihenés és a feltöltődés szintere, de van egy dolog, amely gyakran kimarad a takarítási rutinból, és ennek következtében tulajdonképpen a legkoszosabb tárgyá válhat a helyiségben. Bár apró eszközről van szó, ez az egyik leggyakrabban használt tárgy a hálószobában. Naponta többször is megérintjük, anélkül, hogy külön

olvastunk is, a távirányító tisztításának az elhanyagolása nem csak esztétikai kérdés, hanem nyilván egészségügyi kockázatot is jelenthet, hiszen a baktériumok és a kórokozók jelenléte betegséget is okozhat. Mégis sokan egyszerűen megfeledkeznek róla, mivel kicsi a mérete, látszólag teljesen ártalmatlan a külseje, és ezért nem tartják szükségesnek a rendszeres tisztítást, leszámítva, ha gyerek van, és az koszos kézzel, csoki van, meg mindenne hozzányúl, akkor ezt szokták takarítani. Nos, ahhoz, hogy a hálószobánk, meg az a helyiség, ahol élünk, tiszta, higiénikus legyen, érdemes a távirányítót is rendszeresen fertőtleníteni, akár egy egyszerű alkoholos törlőkendővel. Ezzel nem csak a higiéniát javíthatjuk, hanem meghosszabbíthatjuk egyébként a készülék élettartamát is, miközben biztosítjuk, hogy a hálószoba valóban a pihenés és az egészséges alvás helyszíne legyen. A távirányítón felhalmozódó szennyeződések forrásai sokfélék lehetnek. Az ujjainkról származó olajok, a bőrünkről leváló elhalt hámsejtek, a környezetből érkező por és egyéb részecskék mind-mind lerakódnak rajta. Mivel a távirányítót ritkán tisztítjuk, ezek a szennyeződések idővel réteget képezhetnek a felületén, ami ideális környezet biztosít a baktériumok számára. Az ágy közelsége csak fokozza a problémát, hiszen a távirányító gyakran érintkezik az ágyneművel is, ami tovább terjesztheti a szennyeződéseket. Na elő akkor az alkoholos kendőkkel takarítsuk meg az összes távirányítót. Ja, és a számítógép egeret és billentyűzetet is.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy lehet egy szemetes zsákot a kukába jól vagy rosszul belerakni, akkor nyilván azt mondanánk, hogy hát ez az a dolog, amit nem kell, hogy pánikoljunk, mert hogy fogjuk, belerakjuk és kész. De hát most egy TikTok videó megmutatta, hogy nem mindegy, hogy rakjuk bele a szemetes zsákba, a szemetes zsákot a kukába, hogy a TikTok még azok életét is megváltoztatta, akik nem is regisztráltak a platformra. Olyan konyhai és háztartási trükkök látnak napvilágot napról napra, amelyek felülírnak mindent, amit eddig gondoltunk. Ott van például a palacsinta sütésének radikálisan új módja, vagy a trükk, amivel biztosan nem folyik szét a tükör tojássárgája. De az olyan tippekért is rajonghatunk, amelyek megkönnyítik a takarítást, így például a forradalmi volt az a videó, amely a paradicsom szószos dobozok kitisztításának módját mutatta be. Egy új videóban pedig egy nő azt mutatja be, hogy valójában egész életünkben rosszul tettük a zsákot a kukába, hát szóhoz sem jutunk. A TikTok felhasználó szerint, aki megnézte a videót, egyébként 2,9 millió emberről beszélünk, bizony van helyes és helytelen módja a szemetes zsák használatának, és a legtöbben mindezidáig nem úgy csináltuk, ahogyan az kellett volna. Eddig valószínűleg csak kinyitottuk a zsákot úgy, ahogy volt, és beletettük a kukába, és kész. Én is így csináltam. A videóban azonban az látszik, hogy valójában a zsák száját kell ráhelyezni a kuka peremére, hogy úgy álljon, mint egy sapka, majd ezután belenyomkodni a kilógó részt a kukába. A végeredmény első pillanatra ugyanaz, mint az eddig megszokott módszerrel, de van egy nagyon fontos különbség. A kukázsákok valójában kifordítva érkeznek, vagyis ha megnézzük őket, akkor a varrásuk kifelé áll, és ha csak simán beletesszük a kukába, akkor az úgy is marad. Ezzel a most bemutatott megoldással azonban visszafordítjuk a varrás kerül belőre, így az az eredeti rendeltetése szerint lesz benne a kukában. Plusz ezzel a módszerrel nem is kell rázogatnunk a zsákot, hogy szétjöjjön a két összetapadt fele. Ráadásul ugye, amikor így eddig én is beleraktam a zsákot a kukába, ott volt körülött egy csomó levegő, amit ki kellett nyomkodni. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jó ez a módszer, most már én is így fogom csinálni. Tehát nem azt csináljuk, hogy elővesszük a zsákot, megrázogatjuk, belenyomjuk a kukába és lehúzzuk a szélén, hanem rátesszük a zsákot, ráhúzzuk tulajdonképpen csak a felső pár centire a kukán, mint egy sapkát, aztán pedig kézzel belenyomogatjuk, és már kész is.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Perticsné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán minden 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szentmiklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekek iskolakezdését a segélyszervezet. Iskolakezdési adománygyűjtést tartott augusztus 25-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli Szent István úti telephelyén. A helyszínen 120 üres dobozt töltöttek meg tanszerekkel az önkéntesek. Gáncs Kristóf a szervezetelnök elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltöttek meg a segélyszervezettel közösen. Az idei adományok egy részét az állami támogatások figyelembevételével már az év közbeni fejlesztő órákra és foglalkozásokra fordítják. Ugyanakkor továbbra is nagy szükség van a tanszercsomagokra. Egy csomag értéke mintegy 15 ezer forint. A segítség a tanév kezdetével nem ér véget. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, többek között fejlesztő órákkal és felzárkózást segítő foglalkozásokkal. Park és közterületgondozót keres az Aries Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterületgondozó segédmunkás munkakörbe Sziget-Szentmiklósi munkavégzéssel az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, szívesen dolgoznak a szabadban, és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztántartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B kategóriás jogosítvány és a Sziget-Szentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkárság @arieskft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Aries Nonprofit Kft. Telephelyén. Véradást várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a taksonyi hírharangban olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Szendi Hajni vagyok, a fűszerek közül vizsgálunk most meg egy párat, de nem azért, hogy főzzünk velük, hanem azért, hogy szebbé váljunk, mert hogy vannak olyan fűszerek, amelyek egész egyszerűen csodát művelnek az arcbőrünkkel, csak tudni kell őket használni. Ugye nagyanyáinktól mindig azt hallottuk, hogy olyat ne kenjünk a bőrünkre, amit egyébként nem ennénk meg. Hát ez furcsán hangozhat, de hogyha egy kis történelmi áttekintéssel egybekötjük ezt a kijelentést, akkor ez jogos. Gondoljunk csak arra a rengeteg méregre, amivel őseink mondjuk így ápolták az arcukat. Arzént kentek a járomcsontjukra, rezet a szemhéjukra, a görögök pedig ólombázisú arcápolókat használtak, hát ez mind borzasztó roncsoló. Ezeknek a szokásoknak elég végzetes következményei lettek. A bőrükkel sokat törődő nők megőrültek. Volt, aki megbetegedett, meddővé váltak, nagyobb adag alkalmazás esetén pedig volt, aki meg is halt. Manapság szerencsére ez a veszély már minket egyáltalán nem fenyeget, mégis a legjobb az, hogyha, mondják szakemberek, a konyhában találjuk meg a természetes csoda anyagainkat, és ezt kenjük magunkra. Hát itt van kérem szépen rögtön a kamilla, ez a virág, amit teaként kiszárított levélként szoktuk használni gyulladás csökkentőnek, és ugye májtisztító hatása is van. Ha kamilla teát kortyolgatunk, akkor jót teszünk vele a vessénknek, az emésztőrendszerünknek, de készíthetünk belőle pakolást is az arcunkra. Nincs más dolgunk, csak megfőzni egy lábas, jó erős kamillateát, aztán zabbal és mézzel összekeverni, addig még nem kapunk ebből egy jó kis masszát. A méz egyébként kitűnő hidratáló, és a pattanásokkal is felveszi hatékonyan a harcot. A keveréket masszírozzuk az arcbőrünkbe, aztán néhány perc elteltével mossuk le, a maradékot a hűtőben is tárolhatjuk. Aztán itt a levendula, amely egyébként is sok világ márka kedvenc arcápolási hozzávalója, nyugtat, fertőtlenít, a száraz érzékeny bőrűeknek ajánlják. Használatának legegyszerűbb módja, hogyha erős levendula teát készítünk, és egy kitisztított sprés flakonban tároljuk, amit aztán onnan az arcunkra spriccelgetünk. A fertőtlenítésen kívül a hangulatunkra is a levendula jó hatással lesz. A bazsalikon mellett sem menjünk el szó nélkül, amit nem csak a pizzára tehetünk. Jó szolgálat nekünk a bazsalikom, ha a belvárosban vagy egyéb fokozottan szennyezett környezetben élünk, mert hogy a bőrünkre ugye nyilvánvalóan ez a folyamatos szennyeződés rátapad, és tulajdonképpen ezektől ment meg minket a bazsalikom. Készíthetünk belőle teafélét, a forrásban lévő vízzel le kell önteni egy marék bazsalikom levelet. Persze hagyjuk, hogy kihűljön, ne forrázgassuk az arcunkat, így kapunk egy jó kis folyadékot. Ezzel mossuk le az arcunkat lefekvés előtt és felkelés után, aztán hidratáljunk, a bazsalikom ugyanis kicsit kiszáríthatja a bőrünket. Szintén jól jöhet a kurkuma. Trükkös, mert idéglenesen sárgára színezi a bőrt egy kicsit, de nem kell megijedni tőle, ugyanis ez csak átmeneti hatás, egyébként pedig sokkal tisztább és puhább lesz tőle a bőrünk. Indiában bevett szokás, hogy ezzel mosnak arcot esténként, érdemes reggel hanyagolni, ha nem szeretnénk, hogy furcsán nézzünk ki. A kurkumában rengeteg az antioxidáns, úgy hidratálja a bőrt, hogy közben nem szárítja ki. Pakolást is lehet belőle csinálni, bármilyen olajjal, ha összekeverjük, pár percre a bőrön hagyjuk, akkor ez csodát művel, de csak és kizárólag este használjuk. És itt van még a fahéj is, amely tele van egyébként antioxidánssal, ezért gyors segélyt nyújthat a bőrünknek, ha valamiféle károsodás érte. Na, irány a konyha!

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: A boldog párokról lesz szó, 5 dolgot mondok el, amit boldog párok csinálnak munka után. Hát például nevetnek egy kicsit együtt, ez derült most ki egy felmérésből, ha valakinek stresszes a napja, akkor kimondottan fontos, hogy sort kerítsen egy kis szórakozásra is. Szakértők szerint semminek sincs nagyobb nyugtató ereje annál, mint amikor egy pár képes a nap végén együtt nevetni. Fontos, hogy hiába vagyunk együtt a párunkkal, legyen én időnk, a párkapcsolat szempontjából fontos, hogy néha egyedül is töltsünk némi időt, pláne akkor, ha egész nap a munkahelyünkön ültünk. Ezt ne érezzük úgy, hogy ez valami rossz dolog, egész egyszerűen menjünk be a fürdőszobába, mondjuk egy fél órára a kádba, társaság nélkül legyünk ott nyugodtan, csendben, olvassunk, relaxáljunk, vagy amit szeretnénk. Mindenkinek szüksége van egy kis feltöltődésre, tehát nem csak a pár egyik tagjának. Aztán az érintés nagyon-nagyon fontos, mondják a szakemberek, az egyik legfontosabb dolog, amit sosem lenne szabad kihagyni a nap végéből, az az intimitás. Természetesen nem kell minden este szexre gondolni, de fontos, hogy sor kerüljön fizikai érintésre, ölelésre, puszikra, csókokra. Már kutatások is bizonyították, hogy az érintések elengedhetetlenek az intimitás megteremtésében, és persze közelebb viszik egymáshoz a két felet. Jó az, ha van egy közös hobbink is, nyilvánvalóan nem együtt kell mondjuk, nem tudom, nemezelni, vagy valami hasonló, de kipakolhatjuk együtt gyerekkorunk kedvenc puzzle-jét, vagy valami fajta kis tréningre is beiratkozhatunk, vagy főzhetünk egyet, vagy túrázhatunk. És fontos a boldog párkapcsolat szempontjából, hogy kettesben sétáljunk, a sétának bizonyítottan ugyanis regeneratív, pozitív hatása van a testre és a lélekre egyaránt, utóbbi pedig duplán igaz. Ha a párunkkal megyünk el egy romantikus sétára a nap végén, levezetjük a fáradalmakat. A friss levegő önmagában is ellazít minket, de a mozgás és a társaság még erőteljesebbé teszi ezt a hatást. Nyáron azonban használjuk ki inkább az esti-éjszakai órákat a sétára, vagy a kora hajnalt.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
5: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Bredák Szandi vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. Mondom már is, miért lesz érdemes a következő nagyjából egy órában velem és a műsorral tartani. Augusztus 1-én a Szigetszent Miklósi Ariesz Nonprofit Kft. Az alábbi tájékoztatást közölte a város lakóival, egy részletét olvasom. Az országos víztakarékossági intézkedésekre és az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel Szigetszent Miklós város polgármesterének kezdeményezésére az Ariesz Nonprofit Kft. Felülvizsgálta a város közterületi öntözőrendszereinek üzemeltetését. Ennek eredményeként a vezetékes ivóvízhálózatról működő automata öntözőrendszereket leállítjuk, ezzel is hozzájárulva a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Azok az öntözőrendszerek, amelyek saját kútról vagy más nem ivóvízbázisról működnek, továbbra is üzemelhetnek, így, ahol erre lehetőség van, igyekszünk megóvni városunk értékes zöld felületeit, fáit és dísznövényeit. A miértekről kérdezem Viola Károlynét, a cég vezetőjét, és arról is beszélgetünk, mennyi idő után állt vissza a rendszer. 10 héten át várta a táborozni vágyó általános iskolás gyermekeket a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. A heti turnusokra osztott táborokban színesebbnél színesebb programokat kínáltak a gyermekeknek. Beszélgetek Kerekes László vezetővel, sőt, Patek Edina kolléganőm a Demokrácia Napra hallgató program helyszínéről, a polgármesteri hivatalból is jelentkezik. Már megvannak az őszi időpontjai a horgászvizsgáknak Szigetszent Miklóson. Erről és a ma már szóba kerülő víz fontosságáról is beszélgetek Dolhai Andrással, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnökével. Maradjatok velem, már is kezdődik a Mozaik.

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Szeretettel köszöntöm a Mozaik hallgatóit, most éppen nem a stúdióból, hanem Szigetszent Miklóson az Aries Nonprofit Kft. Telephelyén vagyok éppen, egészen pontosan Biola Károlyné Zsuzsa ügyvezető irodájában ülünk és beszélgetünk két aktuális és fontos témáról. Augusztus elején a közösségi oldalán az Ariesnek egy tájékoztatás került ki a közterületi öntöző rendszerek működéséről. Vízkorlátozásról volt szó. A vízkorlátozás kapcsán milyen helyzet alakult ki Szigetszent Miklóson, és miért volt fontos a gyors intézkedés, mert hogy elég gyorsan kellett intézkedni. Azt gondolom, hogy a hallgatóink azért nyilván valamennyire tisztában vannak ezzel, hiszen ez országos hír volt, illetve hát közösen is kellett azért tennünk, hogy hamar vége legyen ennek a korlátozásnak.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat. A legfontosabb az volt, hogy a város a kialakult helyzetre gyorsan és felelősen reagáljon. A célunk az volt, hogy a szükséges intézkedések mellett a város zöld felületeit is a lehető legjobban megóvjuk.
2: Mit jelentett mindez a gyakorlatban az Aries számára? Szerintem sokan kíváncsiak erre. Egy kis kulisszatitok.
3: Igen, a polgármesteri döntést követően 18 helyszínen kellett terzálnunk a hálózati vizet, tehát nagyon fontos, hogy a hálózatról működő öntözőrendszereket, ahol jelenleg vezetékes vízről működik. A kollégáink ezt gyorsan és szervezetten végrehajtották másfél nap alatt.
2: Arról is beszéljünk, hogy ez miért különösen fontos egy ilyen helyzetben, mármint a város zöld felületeinek a megóvása.
3: A zöld felületek a város élhetőségének fontos részei. Nem az a cél, hogy kevesebb zöld felületünk legyen, hanem az, hogy azokat hosszú távon is fenntartható módon tudjuk gondozni.
2: Azért ez valamennyire egy havária, azért nem egy megszokott helyzet volt. Ez a helyzet rámutatott esetleg arra, hogy a közterületi öntözést is valamilyen szempontból érdemes lehet újra gondolni?
3: Igen. A helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkentenünk kell a hálózati ivóvíz használatot az öntözésben, és alternatív vízforrásokat kell keresnünk.
2: Erről majd lehet, hogy a jövőben majd beszélünk még kicsit részletesebben is, de ez hogyan kapcsolódik a készülő Green City koncepcióhoz? Egyáltalán mit jelent ez?
3: Nagyon szorosan kapcsolódik hozzá. A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az Aries Nonprofit Kft-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt.
2: Most az jut eszem, hogy akár a furtkút is lehet erre megoldás?
3: Természetesen, ahol ennek a műszaki és a jogi feltételei adottak, ott ilyen. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan furt kutakból legyen biztosítható. Ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvízhálózatot.
2: A helyzet később változott, és a hálózati víz visszanyitására is sor került. Miért volt erre szükség, és hogyan történt aztán a visszaállítás? Egészen itt is, mint az elején, gyorsan kellett reagálni.
3: Igen, a Pest Vármegyei Kormányhivatal oldaláról eltűnt az a tájékoztatás, amely a korlátozásokat tartalmazta, és a helyzet változását követően a polgármester úr megkeresett engem, és azt a döntést hozta, hogy az öntöző rendszereket ismét be kell üzemelni. A Aries számára ekkor ugyanúgy az volt a legfontosabb, hogy a döntést gyorsan és szakszerűen végrehajtsa, ahogy a korábbi elzárásnál is. A tapasztalat pedig megerősítette, hogy hosszabb távon érdemes, ahogy az előbb is beszéltük, megvalósítani olyan megoldásokat, amelyek kevésbé teszik függővé a hálózati vízhasználatot.
2: Ahogy én az Aries munkásságát ismerem, és már jó néhány éve, már lassan évtizede ismerem, bizonyos helyzet tanított is valamit a cégnek. Ez a helyzet tanított bármit, akár az Ariesnek, akár hogyha a város egészét nézzük.
3: Természetesen. Az, hogy a vízzel való tudatos gazdálkodás már nem csak egy távoli jövő kérdése. Fel kell készülnünk arra, hogy a szélsőségesebb időjárási helyzetekhez és az aszályos időszakokhoz is alkalmazkodni tudjunk.
2: Milyen szerepe lehet ebben az Aries szakmai tapasztalatának, hiszen azért az Ariesnek szerintem több szakmai tapasztalata van, amit akár majd tovább tud adni, mint mondjuk átlag civil embereknek.
3: Hát igen, 57 éves a cégünk. Az Aries kollégái jól ismerik a város zöld felületeit és az öntözőrendszereket, ezért egy ilyen helyzetben gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni, ahogy ez most is történt. Ez a helyismeret és a sok éves szakmai tapasztalat úgy gondolom, hogy nagy érték.
2: A következő években mit szeretne az Aries elérni a városi öntözés területén?
3: egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
2: És egy a beszélgetés végére, hát azért arról mindenképpen kérdezném, hogy mi az, amit üzenne a szigetszentmiklósiaknak, de nem csak nyilván nekik, de miután most itt vagyunk helyszínileg, főként nekik, már ami például a víz értékét, használatát illeti.
3: A víz érték, ezért vigyázzunk rá együtt. A mostani helyzet nem csak egy korlátozásról szól, hanem egy lehetőségről is, hogy Sziget-Szentmiklós egy még tudatosabb, zöldebb és fenntarthatóbban működő várossá váljon.
2: Hát legyen így, ebben bízunk egyébként mindannyian, nyilván én is, mint Sziget-Szentmiklósi lakos. Témát váltunk, mert hogy van egy másik fontos témánk, ugyanis az Aries születésnapja korábban nagyobb városi eseménynek számított, viszont az elmúlt időszakban némi változása tekintetben történt. Mi és miért?
3: Valóban, korábban az Aries születésnapját nagyobb körben ünnepeltük a városvezetőivel és a helyi médiával együtt. Ez egy nagyon fontos esemény volt a számunkra, hiszen az Aries évtizedek óta szorosan kapcsolódik Sziget-Szentmiklós város életéhez. Azonban 2025. január 1-től jelentős változás történt, mivel a Mohumol ZRT irányításával a DTK Non-Profit Kft. Vette át a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási tevékenységünket, amely korábban a cég fő tevékenységi köre volt, és a hulladékos kollégáink jogfolytonossággal kerültek át az új társasághoz. Ez természetesen az Aries közösségét is megváltoztatta, ezért a vezető kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy a születésnapot a továbbiakban szűkebb és családiasabb körben tartjuk meg.
2: Hogyha megenged egy viszonylag személyes kérdést, mit jelentett önnek vezetőként ez a fajta változás?
3: Egy ilyen változás egy vezető számára szakmailag és emberileg is komoly kihívás. A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaság.
2: És ha már megbecsülés, akkor adódik a kérdés, hogy az idei ünnepségen úgy tudom, hogy több munkatársat is külön köszöntöttek, kiknek szólt ez az elismerés?
3: Igen, idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönthettük jubileumi munkaviszonyuk alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntöttük. Nagyon büszke vagyok rájuk is.
2: Most így kikerekedett a hallgatói, nyilván ezt nem látják a szemem, mert 30 év egy helyen, ez nyilván egyébként róla is árulkodik, hogy stabil, hogy megbízható, de hát a cégről is, mert azért, hogyha nem érezni jól magát az ember, akkor 20-30 évet, 3 évtizedet nem dolgozna egy helyen.
3: Bizony, mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is, és ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Azt mutatják, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik az életük jelentős részét az Ariesnél töltötték, és a munkájukkal nap mint nap hozzátettek a város működéséhez.
2: Hát igen, most így én 36 éves vagyok, és belegondolok, hogy majdnem ennyi időn keresztül, amennyit én éltem, valaki egy helyen dolgozik, azért az tényleg elismerendő. Miért tartja egyébként ennyire fontosnak, hogy elismerjék a kollégákat?
3: Mert egy cég nem a gépekről, a szerződésekről, vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a

0: fontos volt a dolgozók megbecsülése.
1: Az ünnepséghez kapcsolódóan korábban egy újrahasznosítással kapcsolatos dolgozói versenyt is meghirdettek. Ennek mi volt a célja?
0: Igen, szerettük volna az újrahasznosítás nem csak a munkában, hanem a mindennapi gondolkodásunkban is jelen van. Ezért a dolgozóink körében olyan versenyt hirdettünk, és az elmúlt években is ez megtörtént, amelyben újra hasznosítható anyagokból készített tárgyakkal lehet pályázni. Nagyon jó ötletek születtek, nagyon kreatívak a kollégák, és több pályaművet is díjaztunk. Számomra külön öröm volt látni, hogy a kollégák nem csak szakmailag, hanem kreatívan is megmutatták, hogy lehet egy korábban hulladéknak tekintett anyagból új értéket létrehozni.
1: Az idei ünnepség így, ahogy hallom, halljuk, picit kisebb volt, nem picit, mint a korábbi. Ez jelentheti azt is, hogy kicsit személyesebbre, tán családiasabbra is sikeredett?
0: Pontosan. A létszám szűkebb lett, de ettől az ünnep számunkra nem lett kevésbé pontos, sőt, egy családiasabb rendezvényen talán még jobban meg tudjuk élni azt, hogy összetartozunk. Meg tudunk állni egy pillanatra, és köszönetet tudunk mondani azoknak, akik éveket, évtizedeket tettek az Ariesért, Szigetszentmiklósért, a városunkért.
1: Ha már itt tartunk, akkor mit jelent ma az Aries számára a hagyomány, illetve a közösség?
0: Nagyon sokat jelent. Az Aries mögött, ahogy az előbb is említettem, hosszú évtizedek története, tapasztalata és rengeteg ember munkája van. A tevékenységeink változhatnak, a körülmények átalakulhatnak, de azt szeretném, ha az a szemlélet, amely az Ariest mindig is jellemezte, a szakmai felelősség, a város iránti elkötelezettség és a munkatársak megbecsülése továbbra is megmaradna.
1: Hogyha egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy mit jelentett önnek ez az idei születésnap, akkor mit mondana erre?
0: Azt mondanám, hogy az Aries születésnapja ma már nem elsősorban egy nagy rendezvény, hanem egy olyan alkalom, amikor megállunk egy pillanatra, és kimondjuk, köszönjük azoknak, akik velünk együtt dolgoztak és dolgoznak azért, hogy az Aries továbbra is értéket teremtsen Szigetszentmiklóson, és talán az a legfontosabb, a körülmények változhatnak, de az emberek iránti megbecsülésnek nem szabad változnia.
1: Hát ez egy gyönyörű végszó, ezt vigyük is akkor magunkkal, hallgatóinknak is mondom. Nagyon szépen köszönöm Viola Károlyné Zsuzsának, az Aries Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének a beszélgetést. Innen az irodájából jelentkeztünk, köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Hallgatóinknak pedig üzenem, hogy maradjanak velünk, mert egy zene után folytatódik a Mozaik.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: 10 héten keresztül táboroztattak gyerekeket Szigetszent Miklóson a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. Egyedülálló az országban, azt gondolom én is, és Kerekes László

0: A Család és Gyermekjóléti Központ vezetője is így véli, mert az, hogy 10 héten keresztül jobbnál jobb programokat biztosítanak a gyerekeknek, mindezt ráadásul úgy, hogy csak az étkezést kell kifizetnie a szülőnek, valóban azt gondolom, hogy egyedülálló. Kerekes Lászlóval beszélgetek a következő percekben.
1: A tábor 18 éve minden évben megrendezésre kerül, teljes nyári szünetben, tehát 10 hétig tart, minden hétköznap 8-tól 16 óráig, ezzel egyedülálló az országban. Gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábor. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila általános iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek, és minden héten tematikus programjaik vannak. Ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani. Nagyon szeretik a gyerekek, minden évben meg szoktuk rendezni, hiszen ők is érdeklődnek a közélet iránt, ők is érdeklődnek gyakorlatilag olyan történések iránt, ami az életüket meghatározza. A demokrácia napja nyilván egész héten e körül forognak a teendők. Az egyik része az az, hogy bemennek a polgármesteri hivatalba, előtte választanak egy diák polgármester, de egyébként tanulnak gyakorlatilag, vagy megismerkednek az országos választási rendszerről. Nyilván nem annyira mélységében, de hogy hogyan zajlik ez a történet, és utána, mint polgármester, diák polgármester beülhet a hivatal termében, nagy termében, ahol a képviselőtestületi ülések zajlanak, és ott polgármesterként idézőjelben levezethet egy képviselőtestületi ülést, rendes napirendi pontokkal, és a képviselők, úgymond a képviselők, akik a tábor résztvevői, pedig szavazhatnak a napirendi pontokról.
0: Ugye azt mondtad, hogy már nagyon régóta szervezitek meg ezeket a táborokat. Ez a program is egy állandó eleme a korábbi táboroknak? Kis.
1: Igen, ez is egy jó néhány éve. Ez nem a legelejétől állandó programja a táboroknak, de hát nem tudom pontosan az idei, de jó pár éve már a demokrácia napja is bekerült, és mivel a gyerekek szeretik, tehát hogy azt vettük észre, hogy érdeklődőek, ezért nem vettük le annak idején erről a programról. Tehát az első héten ilyen hullámvadászatok hete volt, ahol gyakorlatilag különböző havai természeti szépségekkel és kultúrával ismerkedtek meg, nyilván a tengerparttal, azután pedig jön a Hakuna Matata, ami bent van a programok között, mert nagyon szeretik. Itt gyakorlatilag a pillanat megéléséről, az öröm pillanatának a megéléséről szól. Fagyizás is van benne, dinnyelvi és a többi, de most nem akarok részletesen belemenni. Ezután volt az 5 nap alatt a föld körül. Itt minden nap egy másik földrészt néztek meg. A gyerekek annak egy országát, arról beszéltek, és különböző kézműves foglalkozásokon vettek részt. A 4. nap az élhető bolygó, a zöld hét volt. Hát azt hiszem, hogy ez most elég aktuális.
0: Abszolút, igen.
1: Ahogy látjuk az időjárást. És amiről még esetleg szeretnék beszélni, az 5. hét, aminek a középpontjában az egészség áll, és erről beszélgettek játékosan, de készítettek smoothie-kat, tehát az egészséges életmód, ami nagyon fontos, hát körülbelül ennyi, röviden.
0: Közben én itt nézem a Facebook oldalatokon, például a helyi televízió, a Duna Média tavalyi összeállítását, ahol éppen ugye a demokrácia napról forgattak, egyébként ez idén is majd így lesz. Itt ugye személyesen Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere vezette körbe a gyerekeket, majd ugye kezdetét vette a már általad is említett speciális képviselőtestületi ülés. Idén is lehet erre számítani? Tehát, hogy ebből én arra következtetek, hogy azért a helyi önkormányzat, ahogy tudja, támogatja akár a tábort ilyen formán is, hogy például személyesen a város vezetőivel is lehet találkozni.
1: Így van, azért is tartom nagyon fontosnak, hogy az aktuális polgármester is, hát ugye Nagy János polgármester úr már második ciklusát tölti, tehát amikor elkezdtük ezt a demokrácia napját, már akkor is ő volt a polgármester, és már rutinosan részt vesz ezekben a programokban, hiszen az elejétől kezdve fogadta a gyerekeket, ő vezette körbe az intézményben a polgármesteri hivatalban, ő segített a diák polgármesternek kvázi idézőjelben jegyzőként levezetni az üléseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az ő életükben is, hogy átadhatják fiataloknak, a gyerekeknek azt a tapasztalatot, amit ők képviselőként vagy polgármesterként fel tudnak mutatni, ezt megszerezték.
0: Na és akkor beszéljünk egy picit arról a vonalról is, hogy kik azok, akiket ezekben a táborokban vártok, kik azok, akik tudtak rá jelentkezni. Kicsit mesélj nekünk arról, hogy a tábor résztvevőinek az összetétele mely gyerekekből áll, hogyan működik mindez a gyakorlatban.
1: Hát a táborban szigetszentmiklósi lakosú gyermekek, állandó lakcímmel rendelkező gyermekek lesznek részt, és általános iskolások, tehát ez is nagyon fontos, hogy ennél fiatalabb és idősebb gyermekek nem jönnek a táborba, nem jöhetnek. Ami fontos, azoknak próbálunk segíteni, akik hát munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák, remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol más táborokba részt venni, és azt gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdelt táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
0: Mert hogy beszéljünk a, hát nem túl kellemes témáról, az anyagiakról, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ tábora kedvezményes, vagy akár ingyenes?
1: Ingyenesnek nem mondható, hosszú éveken keresztül, tehát minden évben csak a étkezésnek a díját kell kifizetni. Hát én is tapasztalom szülőként, hogy milyen a gyereket beiratni mondjuk egy hétre egy foci táborba, vagy egy lovas táborba, vagy most sorolhatnám. Ez természetesen sokkal olcsóbb, hiszen semmi más nem kell kifizetni, csak azt az étkezést, amit kapnak. Tehát gyakorlatilag az az összeg, amit hogyha a szülő a gyereket iskolába járatja, ki kell fizetni. Bár most azért magasabb lett az összeg, hiszen évek óta hát egy ilyen 5-6-7000 forintot kellett fizetni, hiszen még az előző konyhán gyakorlatilag ennyibe kerültek a kiadások. Most kicsit több, 11-néhány, hát még nem olyan kicsit, de körülbelül megduplázottak a költségek, és amiatt, hogy új konyha van, azért 3 héttel korábban kell jelentkezni a szülőknek, hogy mikor hozzák a gyereket. Az előző időzőben rendszerben csak 1 héttel korábban kellett. Ennyi a különbség, hogyha még esetleg gondolkodik rajta valaki, akkor ezt tudni kell.
0: Oké, mert hogy még egyébként hogy működik ez, hogy meddig lehet egyébként jelentkezni a táborra? Hogy van ez a gyakorlatban?
1: Ez úgy van, hogy elkezdődik a tábor azzal a héttel, amikor vége van az iskolának. Ugye 10 hét a szünet. Mondom, az előző rendszerben az előző hét szerdáig, szerda délután 5 óráig lehetett jelentkezni. Most már az aktuális hétre 3 héttel korábban kell szerda délután 5 óráig jelentkezni, mert a konyha így kérte. Tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Uh-huh. Nyilván ez sokkal bonyolultabbá teszi a jelentkezést, és hát én gondolkodom is rajta, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert megértem azokat a szülőket, bár nem volt a bonyodalom, és szerencsére megértően fordultak e felé, tehát megértem azokat a szülőket, akiknek ez sok bonyodalmat okoz, hiszen 3 héttel korábban nem mindenki tudja még, hogy a gyerekét éppen abban a táborban akarja küldeni.
0: Beszéljünk még arról egy picit, hogy hogyan tudjátok megoldani azt, hogy valóban csak az étkezést szükséges a szülőknek kifizetni saját büdzséből, akár önkormányzati vagy más jellegű forrásokból?
1: Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy minden évben a költségvetésre betervezem ennek a tábornak az egyéb kiadásait, amit természetesen a költségvetésen belül a képviselőtestület meg tud nézni, és hát ezt azt gondolom, hogy jóvá szokták hagyni, soha nem tapasztaltam még olyat, hogy bármelyik képviselő is azt mondta volna, hogy hát ennek a tábornak nincs semmi értelme, meg felezzük meg a költségeit, hiszen nem egy olyan mértékű költsége van ennek, ami azt gondolom, hogy eget renget egy város költségvetésében, meg nagyon sok mindent a kollégák megoldanak, tehát sokszor még saját dolgokat is hoznak be, és nagyon sok vendég nem is kér pénzt. Hát van, aki igen, nyilván olyan költségeik vannak, amik hát anyagiakat is mozgatnak, ők igen. Emellett még vannak gyógypedagógusok is, akik külsősek, hiszen vannak olyan gyerekek, akik olyan betegséggel rendelkeznek, ami gyógypedagógus ellátása kötelező. Ilyenkor ezt nem hagyhatjuk, hiszen ez törvényi előírás. Ők kapnak némi hát javadalmazást azért a munkájukért.
0: És ha már említetted itt a kollégákat, azért őket se hagyjuk már ki itt a sorból, hogy azért tényleg hozzáértő kollégák azok, akik foglalkoznak a gyerekekkel, viszik hozzák őket ezeken a foglalkozásokon, ugye?
1: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan kolléga van általában egy településen belül, akik ennyire sok oldalúak, mint a óvodai és iskolai szociális segítők a kollégáim, hiszen megtapasztalják az óvodai életet, az iskolai életet, ott óvodás és iskolás gyerekekkel találkoznak, az ő szüleikkel évközben, a pedagógusokkal, tehát én azt gondolom, hogy nagyon képbe vannak a településen, és ez a teljes járás területén viszik, tehát nem csak a Szigetszentmiklósi városban, és hát ezt is tudják hasznosítani a tábor alatt. Mindenki egy vagy több diplomával rendelkezik, tehát szakirányú diplomával az irányban, hogy hogyan kell egy táborosztatást végigvinni. Éppen ezért nagyon-nagyon szeretik ők is, és legalább fél évvel a tábor előtt már összerakják azt, hogy mi legyen a téma. Tehát tök nagyon komolyan.
0: Tök jó, mert így nyilván a szülő biztonságban tudhatja a gyereket. Egy záró kérdés, hogyan készül a szeptemberre a Sziget-Szent Miklós Család és Gyermekjóléti Központ? És hát gondolom, hogy azért a szeptember, az iskolakezdési időszak nálatok a központnál is egy központi kérdés.
1: Igen, mielőtt válaszolok erre a kérdésre, azt elfelejtettem, de nagyon büszke vagyok a kollégák elmúlt 18 évben. A kérdésre válaszolva, természetesen az iskolakezdés az komolyabb feladatot helyez a kollégákra, hiszen újabb gyerekekkel kell megismerkedniük az iskolákban, óvodákban, az ő szüleikkel is meg kell ismerkedniük természetesen, és egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával, ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is, és a szülők is.
0: Ez olyannyira, hogy most itt elővettem gyorsan a jegyzetfüzetemet, hogy majd adás után egyeztessünk, hogy akár majd egy kollégáddal, vagy egy picit majd erről külön beszélgessünk, hogy mit is csinálnak a te kollégáid az iskolai rendszeren belül.
1: Hát igen, ezt szerintem jól mondtad, hogy az egyik kollégámmal, mert hát olyan emberrel kellene erről beszélni.
0: Igen.
1: Maga is autentikus, tehát hogy tudja, hogy a saját tapasztalataiból mit csinálnak.
0: Kerekes Lászlóval, a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjével beszélgettem, és ha már ennyit emlegettük a kollégákat, akkor mindjárt visszatérünk egy kollégával készült beszélgetéssel is.

0: Mozaik. Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: És ahogy ígértem, folytatjuk a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ táborának a témáját. 10 héten keresztül fogadták a gyermekeket, voltak közöttük már visszatérő általános iskolások, de volt olyan is, aki először vett részt a táborban. Rengeteg izgalmas programban vehettek részt, abszolút meggyőződhettek róla, mint kiderült a szülők, hogy ez nem egy puszta gyermekmegőrző, hanem igenis aktív és szuperebbnél szuperebb programok résztvevői lehettek. Így volt ez a demokrácia napján is, amely azt jelentette, hogy a táborozó gyerekek ellátogathattak a Szigetszent Miklósi polgármesteri hivatalban, ahol tulajdonképpen ők maguk ülhettek be a képviselői testület székeibe, és választottak maguknak egy polgármestert, illetve voltak különböző képviselők is. Hogy hogyan zajlott mindez, erről már is szó esik. Bellai Répási Kinga, a tábor egyik vezetője nyilatkozott a helyszínen Patek Edina kolléganőmnek.
2: Ezek a hetek, ezek egyenként tematikus hetek, tehát minden héten különböző témával készülnek a kolléganők, és az a fő célunk, hogy lehetőleg ne csak egy olyan tábor legyen, ahol gyerekfelvigyázás van, hanem kifejezetten jól érezzék magukat a gyerekek, és hogy érdekes programokat tudjunk nyújtani nekik. És ezek elég változatos programok. A teljesség igénye nélkül néhányat említsük. Például volt olyan, hogy egy mozgó állatkert vezetője hüllő bemutatót tartott itt a gyerekeknek. Cserkész és Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor az hüllő bemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kalandhét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart. Hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvár építő verseny. És az utolsó két hétben, amiben már az egyik a mostani hét, nem heti tematikával dolgozunk, hanem napi szinten váltjuk a tematikát. A mai nap ugye a demokrácia napja, de tegnap például sportvetélkedőkön vettek részt a gyerekek, és lesz olyan nap, amikor édességet fognak készíteni, és olyan nap is lesz, amikor egy picit a higiéniával és az egészséges élettel foglalkozhatnak, kifejezetten higiéniára kiélezve, de ez nem lesz olyan száraz és ilyen nagyon iskolaszagú, hanem ugye én láttam a tematikát, és kifejezetten mulattató lesz a gyerekek részére, hiszen az a fő célunk, hogy ők jól érezzék magukat. És persze tanuljanak is valamit. Van olyan témánk, aminek az a neve, annak a hétnek, hogy Hakuna Matata. Ez kifejezetten arról szól, hogy a gyerekek éljék meg a pillanatot, és olyan játék, attól függetlenül minden évben más, az a tematikus hét, de mégis az az érzés, hogy éljenek a mának, érezzék jól magukat, és amit tudnak, tegyenek meg annak érdekében, hogy jól teljen a táborélet, a nyár, a kis gyermekkoruk, és minden évben új programokat vesznek bele ebbe a hétbe is, attól függetlenül, hogy a név ugyanaz évről évre. Július közepén volt egy Élhető bolygó nevű témahetünk, ahol ökohét volt tulajdonképpen, és az élhető bolygóról volt szó, és a gyerekek ellátogattak az Aries Kft-hez, ahol megismerkedhettek az ottani munkával, és hogy hogyan zajlik a városban a városgazdálkodás, a távhő és egyéb olyan szolgáltatás, ami ott zajlik, illetve egyéb környezettudatos dolgokkal foglalkozhattak, és a levegő munkacsoportnak a munkatársai is eljöttek, és egy fantasztikus előadást tartottak a gyerekeknek itt a helyszínen. Tehát mi egész nyáron a kolléganőimmel együtt úgy osztjuk be a nyarat, hogy mindenkire sor kerül, és minimum egy héten, de inkább többször úgy be vannak osztva, hogy mindannyian kreatívan részt veszünk az alkotó munkában, kitaláljuk, hogy milyen legyen a tábor, lehetőleg ne legyen két egyforma téma, de ha mégis, akkor a program legyen különböző, és mindent együtt csinálunk, de mégis mindenki a saját témájáért felelős. És ugye mivel tudjuk, hogy tavaly előtt, azelőtt mindig mi volt, ezért azért tudjuk, minek örülnek a gyerekek, mi az, amit kevésbé kell, hogy feszegessünk, téma vagy játéktípus, de egységesen mindannyian részt veszünk a szervezési feladatban. Van, amikor csak pár darab gyerek van 10 körül a hónap elején, vagyis a nyár elején, de volt olyan is, hogy 40 gyermek volt már velünk. Pontosan az idei adatokat és statisztikát még nem ismerem, illetve még tart a nyár, De teljesen változó, és igazából szerintem ez a hőmérséklettől is függhet, szülők szabadságától is, rengeteg befolyásoló tényező van, de Azt gondolom, hogy attól kevésbé, hogy milyen programok várhatók, hiszen nem volt nagyon negatív visszajelzés a programunknak még. Csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb. Tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként. A legtöbb gyermekünk olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
1: Bellai Répási Kinga a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ táborának egyik szervezője, 10 héten keresztül zajlott Szigetszent Miklóson a tábor. És ahogy az imént hallhattátok már, meglátogatták a Szigetszent Miklósi polgármesteri hivatalt is, és ugyan már közülük valaki eljátszotta a polgármester szerepét, mégiscsak az igazi polgármester is bemutatkozott nekik, Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós első emberével a helyszínen, Patek Edina kolléganőm beszélgetett.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy elég rutinosan működik ez a fogadtatás. Én bízom benne, hogy egy jó emlék lesz a gyerekeknek. Most itt a táborozók közül 2 jelezték, hogy ők már részt vettek ilyenben, és megkérdeztem, melyik volt a kedvenc részük. Mondták, hogy ami a tárgyalóteremben történt, tehát maga a testületi ülés, ez egy játékos, demokráciával kapcsolatos ismerkedés. Ilyenkor ugye körbe viszem őket a városházán, az irodámba beviszem őket. Ma kivételes nap volt, remélem nem sértődik meg az alpolgármester úr, de annyira egyedi irodája van, hogy megmutattam az irodáját is nekik, hiszen rengeteg érdekes tárgy található abban az irodában. Tetszett nagyon egyébként a gyereknek, bocsánat, Lupa János kollégám, de hogy ugye ez a nap a gyerekekről szól, és igazából az a lényeg, hogy jól érezzék magukat, és ha már egy picit játékosan be tudjuk nekik mutatni, hogy hogyan működik a demokrácia, a városvezetés, a stb., és még ezt örömmel is teszik, akkor mi is boldogan megyünk innen haza, illetve a cél az, hogy ők is vidáman, mosolygósan és élményekkel teli történetekkel menjenek haza és meséljék el otthon, hogy mi történt ma és hol jártak. Ilyenkor természetesen kapnak egy kisebb ajándékot is. Én örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Ezt általában az augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhetek külsősként az ő gyereke is, hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a városházáról és a történetekről. Rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
1: Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós város polgármesterével, Patek Edina kolléganőm beszélgetett a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ nyári táborának záró hetén, a demokrácia napján, amikor is a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen városvezetőnek lenni, és személyesen Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós polgármesterével is találkozhattak.

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Mondhatnám, hogy gyerekektől volt hangos augusztus 24-e és 28-a, vagyis a nyár utolsó hetén a Szigetszentmiklósi tanösvény egy szakasza, de ez nem lenne igaz, mert hogy azok a gyerekek, akik szinte egész nap ezen időszak alatt kint voltak a vízparton, Szigetszentmiklóson, a régi strand területén, ők bizony nem hangoskodtak, ugyanis horgásztáborban vettek részt, és akik horgásztáborban vannak, tudják, hogy a hangzavar elűzheti akár a halakat, vagy más állatokat, például a tőkésrécéket is. Mert hogy lezajlott a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének idei utolsó nyári szezonális tábora, nagyon sok gyermek vett rajta részt, kisebbek, nagyobbak, Dolhai Andrással, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnökével beszélgettünk a táborról, de nem csak a táborról, hanem az előttünk álló időszak horgászvizsga lehetőségeiről is, és arról is, hogy bizony a gyerekek körében nem csak a halakról tanultak, hanem bizony a víz fontosságára és annak szükségességére is felhívták a táborvezetők a figyelmüket a gyermekeknek, hiszen a nyári időszakban közösen is ugyebár tehettünk azért, hogy a vízhiányos időszak minél hamarabb megszűnjön. Mutatom most ezt a beszélgetést tehát Dolhai Andrással.
2: Folyamatosan zajlanak a horgászvizsgák, és nem csak az elmaradt horgászvizsgák, akik éppen újra visszatérő horgászok, hát abba hagyták gyerekkoruk után egy picit a horgászat, és most felnőttként a gyerekeikkel visszatérnek, hanem azok a gyerekeknek is, akik betöltik 15. életévüket, nekik már szintén vizsgázniuk, mondjuk azt, hogy kötelező, ők is jönnek vizsgázni, és örömünkre egyre többen vannak, és egyre többen részt vesznek a horgászatokban és meg a rendezvényeinken. Amire nekünk készülni kell, ugye most jön az őszi időszak, horgászversenyek lesznek, a megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal, és erre jöhetnek a horgászaink is, jelentkezhetnek, és jelentkeznek is. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászléfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, ezeken mi szintén részt szoktunk venni. Aztán jön az őszi szünetben újra tanulák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, meglátogatunk más horgászegyesületet, ott tartunk bemutatókat, horgászatokat, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszük a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki más módszerrel, mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is. Aztán jön a karácsony, jön a Mikulás majd, és ugye karácsonykor megint jön majd a nagy-nagy halásznét főzésünk. Tavaly, ha emlékeztek, több mint 1500 adag halásznét osztottunk szét, aki nem akart otthon halásznét főzni.
1: Mondanánk, hogy addig még sok víz lefolyik a Dunán, legyen is így, mert ha már így fogalmazok, itt lejjebb görgettem a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége Facebook oldalán, látom, hogy egyre több videós tartalommal készülsz. Itt például ugye említetted a ráckevei soroksári Dunaágnál történt munkálatokat itt a vízhiányos időszakban. Ezzel kapcsolatban is egyébként ilyenkor úgy szóba kerül a gyerekekkel, hogy mondjuk a víz milyen fontos, meg hogy mi közösen mennyi mindent tehetünk azért, igen, hogy megóvjuk.
2: Erről is szó van, mert ugye, hogyha csak azt veszük alapul, hogy most ugye engedtek le a Dunából közel 20 centit, körülbelül a stéglábáról, meg a nádról ezt lehet látni, akkor az befolyásolhatja a horgászatunkat is, mert ugye az néha kisebb eresztéket kell, vagy annyival kisebb vízbe fogunk horgászni.
1: Hoppá,
2: ezt is figyelembe kell venni. Tehát a halak elhelyezkedését is befolyásolja. Nagyon sokat számít, és a gyerekek, és nagyon jó tapasztalataim voltak most az elmúlt hetekben, hogy mindenki kicsit pozitívan fogta ezt föl, és mindenki próbált segíteni. Nagyon jó, hogy ilyen összefogások is lettek, mert azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg nagy szárazság van, és Pest megyében legalább 5 olyan helyet tudok felsorolni, ahol olyan probléma volt, hogy kiszáradtak a tavak. Ugye a halak sajnos elpusztultak. Ezeket is meg kell tanulni a gyerekeknek, meg ezzel együtt kell érni, de nagyon sok egyesületet segített a másiknak abban, hogy most éppen le kellett halászniuk, hogy próbáltak szivattyúkat szerezni, hogy töltsenek föl tavakat vízzel. De nagyon sok összefogást és nagyon pozitívan tapasztaltam meg.
1: Dolhai Andrással, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnökével beszélgettem. A Facebook oldalán a HEPESZ-nek megtalálható az az információ, hogy mikor, hol lehet ingyenesen horgászvizsgát letenni. Szigetszentmiklóson egyébként például minden szerdán 16 órától kezdődnek a vizsgák, a május 1 sétány 19 9-es szám alatt, de erről is találtok bővebb információt a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége Facebook oldalán.
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora, a Mozaik e heti adása. Ha lemaradtatok volna róla, vagy csak szeretnétek visszahallgatni, esetleg másnak is lejátszani a beszélgetéseket, megtehetitek, ha a lakihegyradio.hu oldalon a hangos archívumot megnyitjátok. Én Bredák Szandi vagyok, köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok a magam és kollégáim nevében is.
0: Mozaik, mozaik, minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Súlyos támadásért két fiatal Debrecenben. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal kapcsán elmondta, a kormány célja továbbra is a legerősebb hivatal felállítása, melynek élén szakmailag elkötelezett és megalkuvás nem tűrő vezetők állnak. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősenc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A hétvégén is folytatódtak a légicsapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni támadás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videófelvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult, azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. Megkésett két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást.
1: Időjárás.
7: Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Nace cuerecito.

Néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e? Akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: tenger, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több 100 elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
6: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősenc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy észak-nyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál csaknem 260 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A mentés jelenleg is tart, hajókat és helikoptereket is a helyszínre vezényeltek. A legfrissebb információk szerint a balesetnek halálos áldozatai is vannak és több embert kórházba szállítottak. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a Dél-Törökország ittású Dzsuba. Megkésett 2 fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a 2 fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást.
7: Időjárás.
8: Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
7: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Aries Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
6: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
5: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munkatársait is köszöntötte az Aries Nonprofit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célok végzett munkáját.
6: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
5: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
7: Jövő héten pénteken
8: Még több hír egy helyen.
9: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
9: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Tökölen is.
2: Guess I'm

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Felbocsátották a NASA új űrteleszkópját. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöbépítésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Kapitány István hangsúlyozta, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy észak-nyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-török országítású dzsuba. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját.
6: Időjárás.
7: Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Park és közterületgondozót keres az Arias Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterületgondozó segédmunkás munkakörbe Szigetszentmiklósi munkavégzéssel az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, szívesen dolgoznak a szabadban és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, és egyéb közterületek tisztán tartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B-kategóriás jogosítvány és a Szigetszentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkárság @arias.kft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Arias Nonprofit Kft. Telephelyén. Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Szigetszentmiklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
9: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt tudunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlétfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, őszi szünetben újra. Tanulák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszik a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerre megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
8: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Szigetszentmiklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSE Mateco vezetőedzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopterszimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetét, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját.
0: Időjárás.
7: Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadórákat indít Pertichné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Szigetszentmiklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Az iskola kezdésre is készül a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Szigetszentmiklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
8: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
7: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Szigetszentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárda, a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7-en voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozó nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a háromból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
9: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukban. Heten voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok. Nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg így, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem az érződ. Tegnap játszottuk az Óbudai Kaszásoknál, ugye a másodosztályú csapat, illetve a finn légiósunk megérkezett már 2 napja. Ott is ugyanezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Arias Nonprofit Kft. Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Park és közterület gondozót keres az Arias Nonprofit Kft. 2026. augusztus 30-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Arias Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
7: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Arias Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Arias közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
6: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munka társait is köszöntötte az Arias Nonprofit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célokért végzett munkáját.
7: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt meg mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
6: Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Szigetszentmiklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
8: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászléfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, őszi szünetben újra. Tanulák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, zserdítsük a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
6: Park és közterület gondozót keres az Arias Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterület gondozó segédmunkás munkakörbe Szigetszentmiklósi munkavégzéssel az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, környezet, szívesen dolgoznak a szabadban, és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztántartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B kategóriás jogosítvány és a Sziget-Szentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkarság@arieskft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Aries Nonprofit Kft. Telephelyén.
5: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
6: Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony Nagyközség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és településképvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
9: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bőlére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
6: Ügyfélszolgálati ügyintézőt keres a Halásztelki polgármesteri hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében az új munkatárs elsősorban az ügyfelek tájékoztatásában, a beadványok átvételében és az önkormányzati nyomtatványok kiadásában vesz részt. A feladatok közé tartozik emellett a telefonközpont kezelése, az ügyiratok iktatása, határidőzése és irattározása, valamint a selejtezési feladatokban való közreműködés. A pályázat feltétele legalább érettségi vagy középfokú szakképesítés. A kiválasztásnál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az ASP rendszer gyakorlott ismerete. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. A pályázatokat szeptember 4-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen a Halásztelki polgármesteri hivatalban, illetve elektronikus úton a munkaügy@halasztelek.hu e-mail címen. Újraindul a bicibusz, óvodába, iskolába biciklivel kezdeményezés Dunavarsányban. A településen a 2026-27-es tanévben is ösztönzik a kerékpáros közlekedést. Válóci Attila rádiónknak elmondta, a mozgalom idén júniusban nagy sikert aratott az Árpád fejedelem általános iskola tanulói körében, ezért szeptembertől heti rendszerességgel folytatódik majd. A Tegyünk Együtt Dunavarsányért Egyesület képviselője hozzátette, hogy a mozgalomhoz a rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is lehet csatlakozni.
10: Úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy megy elől egy autó, van egy közel 2 kilométeres kerékpárút, ugye ott abszolút biztonságban vagyunk, és utána azért vannak átkelők, ahol ők segítenek, hogy akkor mi ott 20-30-an, 40-en át tudjunk úgy menni, hogy a közlekedést nem akadályozzuk. Van egy indulópont, ugye a végállomás természetesen az iskola, és akkor útközben nincs kimondott megálló, hanem mint egy vonat, be lehet közbe csatlakozni bármikor. Ez szeptemberben újraindul, péntekenként, hetente, rendszeresen lenne.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: A Vátot fogadja a Pest megyei labdarúgó első osztály második fordulójában a Fémag Dunavarsány. A térségiek egy idegenbeli döntetlennel kezdték a bajnokságot, míg a váciak 7-1-re ütötték ki hazai pályán az egyik újoncot, és így egy forduló után vezetik a tabellát. Az összecsapás kapcsán Hollik András sportigazgató elmondta, idén is nagy terveik vannak, és ehhez kulcsfontosságú lesz, hogy hazai pályán mindenkit legyőzzenek, így most sem lesz más a terv.
5: Időjárás.
6: Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad, napközben néhol erős lökések is előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A filmek szerelmeseit várja a Szigetszent Miklósi Nádasdi Filmszínház. A családi üzemeltetésű mozi műsorán rendszeresen szerepelnek magyar, valamint művészfilmek és közönségkedvenc alkotások, így minden korosztály találhat számára érdekes programot. A mozi célja, hogy a művészet és az egyetemes kultúra terjesztésével szellemi értékeink mindenki számára elérhetővé váljanak. A legfrissebb vetítésekről és időpontokról a mozi hivatalos weboldalán a nadasdifilmszínház.hu oldalon tájékozódhatsz. Nyáron is várja az érdeklődőket Szigetszent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A Szigetszent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. Ablakot nyitottak a világra Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ez egy olyan lehetőség, amiben egy online katalógusból kiválaszthatjuk az olvasnivalót, és a könyvtárosok összekészítik a kívánt könyveket, melyeket érintkezésmentesen tudunk átvenni a nyitott könyvtári ablaknál hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 4 óra között. Az igényeket e-mailen a városi.könyvtár@sargaház.com címen vagy a 0624 530 980-as telefonszámon várják. A könyvtár teljes állományát egy linken keresztül lehet elérni, amit a sargaház.com oldalon találtok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Arias Nonprofit Kft. Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Park és közterület gondozót keres az Arias Nonprofit Kft. 2026. augusztus 30-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Arias Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
5: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Arias Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Arias közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
4: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munkatársait is köszöntötte az Arias Nonprofit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célok végzett munkáját.
5: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
4: Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Sziget-Szent Miklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
6: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlétfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, őszi szünetben újra. Tanulák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszük a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
4: Park és közterület gondozót keres az Arias Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterület gondozó segédmunkás munkakörbe Sziget-Szent Miklósi munkavégzéssel az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, környezet, szívesen dolgoznak a szabadban, és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztántartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B-kategóriás jogosítvány és a Sziget-Szentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkarság@arieskft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Aries Nonprofit Kft. Telephelyén.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony Nagykőség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és településképvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
7: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bőlére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
4: Ügyfélszolgálati ügyintézőt keres a Halásztelki polgármesteri hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében az új munkatárs elsősorban az ügyfelek tájékoztatásában, a beadványok átvételében és az önkormányzati nyomtatványok kiadásában vesz részt. A feladatok közé tartozik emellett a telefonközpont kezelése, az ügyiratok iktatása, határidőzése és irattározása, valamint a selejtezési feladatokban való közreműködés. A pályázat feltétele legalább érettségi vagy középfokú szakképesítés. A kiválasztásnál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az ASP rendszer gyakorlott ismerete. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. A pályázatokat szeptember 4-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen a Halásztelki polgármesteri hivatalban, illetve elektronikus úton a munkaügy@halastelek.hu e-mail címen. Újraindul a bicibusz óvodába, iskolába biciklivel kezdeményezés Dunavarsányban. A településen a 2026-27-es tanévben is ösztönzik a kerékpáros közlekedést. Válóci Attila rádiónknak elmondta, a mozgalom idén júniusban nagy sikert aratott az Árpád fejedelem általános iskola tanulói körében, ezért szeptembertől heti rendszerességgel folytatódik majd. A Tegyünk Együtt Dunavarsányért Egyesület képviselője hozzátette, hogy a mozgalomhoz a rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is lehet csatlakozni.
8: Úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy megy elől egy autó, van egy közel 2 kilométeres kerékpárút, ugye ott abszolút biztonságban vagyunk, és utána azért vannak átkelők, ahol ők segítenek, hogy akkor mi ott 20-30-an, 40-en át tudjunk úgy menni, hogy a közlekedést nem akadályozzuk. Van egy indulópont, ugye a végállomás természetesen az iskola, és akkor útközben nincs kimondott megálló, hanem mint egy vonat, be lehet közbe csatlakozni bármikor. Ez szeptemberben újraindul, péntekenként, hetente, rendszeresen lenne.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A Vátot fogadja a Pest megyei labdarúgó első osztály második fordulójában a Fémag Dunavarsány. A térségiek egy idegenbeli döntetlennel kezdték a bajnokságot, míg a váciak 7-1-re ütötték ki hazai pályán az egyik újoncot, és így egy forduló után vezetik a tabellát. Az összecsapás kapcsán Hollik András sportigazgató elmondta, idén is nagy terveik vannak, és ehhez kulcsfontosságú lesz, hogy hazai pályán mindenkit legyőzzenek, így most sem lesz más a terv.
3: Időjárás.
4: Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad, napközben néhol erős lökések is előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
3: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
9: Szép keddestét vagy, ha az ismétléskor szól éppen a rádió. Szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok a mikrofonnál, Mayer Nóra. Ez pedig a Lakihegy Rádió térségi riport műsora, az Itt élünk, melyben a Tököli Summerfest programjaira pillantunk egy picit vissza. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál augusztus 18-ától egészen 22-ig 5 napon át gyermekprogramokkal, koncertekkel és esti szórakoztató műsorokkal várta az érdeklődőket. Nem maradt el a népi játszótér, kézműves foglalkozások és sok-sok gyermekkoncert, gyermekelőadások szórakoztatták a legkisebbeket, majd az este a nagyobb zenekaroké, művészeti csoportoké volt. Augusztus 21-én nemzetiségi gálaműsort tartottak a Tököli Summerfest keretében. Erre látogatunk el, illetve pillantunk vissza az előttünk álló szűk egy órában. Most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár.
3: Itt élünk.
0: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
3: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
10: Ahogy azt hallgatóinknak már a műsor felvezetésében is említettem, a helyszín Tököl, hiszen a mögöttünk hagyott héten Tököl is a fesztivál térképen szerepelt, mint ahogy sok-sok éve már, több évtizede. A Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál egyik napján vagyunk most, éppen augusztus 21-én. Már talán látható a vége, de még nagyon sok program van. Itt a háttérből talán kitűnik hallgatóinknak is, hogy javában tart itt a Művelődési Központ és Könyvtár udvarán a gyermekkoncert, amelyen a Csigadó lép fel, majd őket is a későbbiekben megszólaltatjuk, viszont az esemény fő szervezőjével, Halász Lászlóval beszélgetünk a következő percekben, a Művelődési Központ igazgatójával, Tököli Fesztivál igazgatóval. Muszáj megkérdeznem, hogy ilyenkor a szervezők látják-e a végét? Sok minden van még előttünk.
11: Van még előttünk a két nap, de igazából látjuk a végét, és talán azért is kicsit talán szokatlan ez, mert ugye a fesztivál maga egy picit később időpontban kezdődik, és később időpontban fejeződik be, hiszen a hétvégét nem akartuk barlagon hagyni, és így a 15-e helyett, vagy 16-e helyett 18-án kezdünk, és 22-án lesz vége az egésznek, aztán a hétvége miatt. És már látható a vége valóban.
10: Hogy bírja a szervező?
11: A szervezőnek muszáj bírnia. Olyan nincs, hogy bírja vagy nem bírja, ilyenkor erőt kell venni magunkon. Pillanatra szabad elhagyni magadat, nem szabad ledőlni napközben, mert az sokkal rosszabb, sajnos egy ilyen szakma.
10: És nem csak mint szervezőként kérdezlek, hanem mint fellépőként is, majd hamarosan így a beszélgetésünk folyamán, hiszen azért hosszú még az este, meg az éjszaka is, ami előttünk áll, és bizonyára sok tököli mulat majd a Koló zenekar zenéjére. Mi várható a mai napon a fesztivál színpadon?
11: A mai napon ugye nemzetiségest, ez a táncpanorámának is betudható nemzetiséges. Tehát táncpanorámák a 4-ről 2-re csökkentettük. Talán a korábbi riportok során elmondtam, hogy már annyira nem érdekes a nagy folklór szenzáció, hiszen mindent látnak az emberek, így hát elmentünk más a kultúra más szegmensei felé. De hát a nem tököli est, a nemzetiséges az minden esetben meg van tartva, hiszen a tököli amatőr csoportok mutatkoznak be, illetőleg a vendégeik, jelesen a Lórévi Szerb Tánc Együttes gyerekcsoportja, a Jantra Bolgár Tánc Együttes, a Szigetújfalu és Váb Együttes, valamint a testvére együttesünk Belgrádból, a Milomir Petrovics Együttes. Tehát így 5 együttesre tehető a mai fellépő gárda, színes palettát ígér a dolog, és ezt követően a szokásos módon a Rácbál, ami nagyon keresett, nagyon-nagyon vonzó, fiataloknak, középkorosztálynak, idős mindenkinek, és hát ez megtölti a rendezvény sátrat, meg a sátran kívüli területet is.
10: Itt közeledünk 19.30-hoz, amely minden nap a nagy színpadi vagy fesztivál színpadi programoknak a kezdési ideje, így lehet, hogy egy kicsit elébe szaladok a dolgoknak, nem biztos, hogy ilyenkor a fellépő művészeti csoportok vezetőinek van arra idő, hogy beszélgessenek, vagy csak nagyon kevés, így mivel a tököli délszláv együttes vonatkozásában érintettként szóba hozhatlak, hiszen művészeti vezetője vagy az együttesnek, mivel készültek most a fiatalok erre az alkalomra, hány csoportot láthat a közönség?
11: Két utánpótlás csoportot és a felnőtt csoportot láthatja a közönség, és az egyensúlyt megtartva horvát és szerb táncokat adunk elő, szóval nagyon fontos, hogy nem polarizálódtunk, mikor erre esetleg szükség lett volna egyesek szemében legalábbis, hanem tehát gondolok itt a délszláv válság, a délszláv háborúra. Voltak, akik elvártak tőlünk, én azt mondtam, amit megörököltünk a régi öregektől, egyaránt gyakoroljuk, egyaránt ápoljuk a horvát és a szerb kultúrát, ezt tesszük magyarországi és anyaországbeli vonatkozásban is.
10: Sokszor egy-egy népdal, mert hogy egyébként kórusokról is beszélünk, a Komsie népdalkörről és a Tököli Rácz férfi kórusról is, amelynek tagjai fellépnek itt az este folyamán. Sokszor egy dal, vagy egy tánc többet mesél, mint egy történet? Művészeti vezetőként ezt hogy látod?
11: Hát már aki ismeri, beszél egy nyelvet, azok számára nyilvánvaló, és sajnos egyre kevesebben beszélik rác nyelvet Tökölön, hát, hogy a tökölék rácoknak mondják magukat, a rácokat mondják hórátnak, szerveknek, teljesen mindegy, ki úgy gondolja, tehát ha nyelvet beszél, akkor igen, mint hogy minden népdal, magyar és egyéb népek népdalai miről szólnak, örömről, bánatról, esküvőről, temetésről, szerelemről, csalódásról, sorolhatnám az okokat, és ez a dalnak a kiteljesedése gyakorlatilag. A népdal mindenről énekel a világszerte. Ez lesz ma is, és ugye Tökölön a népdal kultúra, meg a tambura zenek kultúra nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Tudtam az 50-es évekre, amikor a közismert Mió bácsi, a régi tamburás idős bácsi, akitől én magam gyerekként nagyon sokat tanultam, neki már akkor a férfi kórusa, egy ilyen több mint kb. 20-25 tagú férfi kórusa volt, akik, én nagyon gyerekfejjel emlékszem rá, gyönyörűen tudtak három szólamban énekelni. Igazi, a szó nemes értelme, paraszt hangok voltak, tehát hiszen nem kiművelt hangok voltak ezek, de érezték a stílust, érezték a terceléses stílust, érezték, hogyha valaki megtanította nekik a basszus szólat, akkor amikor megvolt a népi háromszólás, akik gyönyörűen énekeltek, tehát ilyen szempontból a tököli tamburazene és népi kórus kultúra, illetve a tánc is nagyon régre nyúlik vissza.
10: Az elmúlt napokat tekintve nézőközönség száma hogy alakult? Jöttek szép számmal? Én úgy láttam, hogy igen.
11: Azt kérdezte tőlem valamelyik nap valaki, hogy meg vagyok elégedve. Hát igen, részben megelégedve sosem vagyok, mert szeretném egész Tökölt itt látni, ugye? De nyilván ez fizikai, meg egyéb képtelenség, de némi túlzásra, de mondjuk, hogy meg vagyok elégedve. Teltház volt az első napon, teltház majdnem, tehát egészséges, és több mint 3000 ház volt a második napon a Táncpanorámán. Ugye tegnap olyan nagy műsorok nem voltak. Most az, hogy igazából Szent Istvánra épült a tegnapi műsor, ugye, és ennek az ünnepsége volt, különféle dal és prózai betétekkel, a tűzijátékra rengetegen jöttek ki.
10: Sőt, még a környékbeli utcákon is általában így ellepik az emberek, az autók, biciklisek, rolleresek a környéket, és mindenki átcsorog az útszélén, és nézi az eget.
11: Igen, vérszagra gyűl az évad, ilyenkor 8 óra után már elkezdődik a gyülekezés, aki elhangzott a környék utcákban, és hát élvezik a tűzijátékot, amelyre nem vagyok tűzijátékpárti, de nyilvánvaló meg kell csinálni. És erre is odafigyelünk, hogy minőségi tűzijáték legyen, ne legyen egetrengető hosszú, inkább velős legyen, tömény legyen, és szép elemekkel. Van egy nagyon jó partnerem ebben, és ő nagyon-nagyon odafigyel szintén, és nála sem az elsődleges szempont a pénz, hanem az, hogy adjon egy nagyon szép töltető tűzijátékot, és ez minden évben, utóbbi sok-sok évben ez megvalósul.
10: Bizonyára sokan sok szép élménnyel és tűzijáték élményével gazdagodva távoztak a tegnapi napon, augusztus 20-án innen a tököli programokról, viszont mielőtt még beszélnénk egy picit a Kóló zenekar fennállásának 50. évfordulójáról, tartunk egy kis szünetet.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár, hiszen a mögöttünk hagyott héten megtartották itt Tökölön is, mint ahogy a térség több településén a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, melynek keretében minden délután a gyerekeké itt a Művelődési Központ udvarán. Augusztus 21-én a Csigadó koncertjét láthatta, hallhatta és lehetett részese a kis közönség. Mellettem pedig a Csigadó, a zenekar két tagja, Varga Noé Veronika és Mihály Csaba áll. Így most már vége a koncertnek. Mennyi energiát vesz ez ilyenkor ki az emberből, vagy inkább tölt fel benneteket?
3: Az az igazság, hogy az utazás, mi szegediek vagyunk, Szegedről jöttünk, az több energiát vesz ki. Mi olyanok vagyunk, mint a pozitív vámpírok, hogy mi ebből töltekezünk a gyerekektől áradó energiákból, a szülők is nagyon jól fogadták, és egyáltalán nem vagyunk fáradtak. Majd ha hazaértünk, letusoltunk, akkor majd fáradtak leszünk, de nem, mi ezt csináljuk, ez az életünk egyik értelme a gyerekeknek játszani.
2: Lehet, hogy néhány szülő hálás nektek most, hiszen ha ti nem is, de a gyerekek valószínűleg elfáradtak, lefáradtak egy kicsit egészségesen. 30 éves múltra tekint vissza a zenekar, és szegediek vagytok. Ez a Csiga mennyire indult gyorsan, lassan, és hol tart most az országúton?
3: Megint én beszélek, de majd a Verának is átadom a lehetőséget. Az a 30 év az engem jelent igazából, ugyanis az énekesnőjém pimasz módon sokkal, de sokkal fiatalabbak nálam. Telik az idő, én nem öregszem, énekesnők meg jönnek, mennek, kivétel ők, akik négyen most vannak, ők már nagyon régóta együtt dolgozunk. Nem tudom, hogy indult igazából, mert egyszerűen volt egy előzménye még a 90-es években, akkor mi Szegeden nagyon népszerűek voltunk, aztán lett egy másik elfoglaltságom, 10 év hiány után újra kezdtük, és érdekes módon az óvónénik, műfázigazgatók Szeged környékén emlékeztek a zenekaromra. Az az egyik érdekesség, vagy különlegesség, hogy 99%-ban saját dalokat játszunk, tehát óckodunk, hogy feldolgozásokat csinál. Néha egy-két a műsor miatt egy-két dalt így, például Csiribiri benne van, de igazából saját dalokat játszunk, és nagyon tetszik a közönségnek, hogy nem azt hallják, amit már esetleg tucatszor másik alkalmakkor. Nehezen indul, de aztán most már önjáró, és igazából ezzel foglalkozunk már szinte, majdnem mondani, professzionális szinten. Jó, mondhatjuk azt, hogy nagyjából?
4: Mondhatjuk, mihez képest, igen. Hát mindenki más háttérből jön így az énekesnők közül is, szóval én például klasszikus ének világából csöppentem be ebbe a gyerekzenekarosdiba. Hány éve? 5-6, nem tudom. Sok, már fogalmam nincs. De igen, nagyon izgalmas, meg nagyon, nagyon szeretjük csinálni, és tudok ahhoz csatlakozni, amit az előbb Csabi is mondott, hogy akármilyen fáradtak legyünk, és akármennyi problémánk legyen, vagy akármennyire ásítozunk az autóba, hogyha fölmegyünk a színpadra, és elhangzik az első, az a bizonyos csigabigás dal, akkor így jön az adrenalin löket, és akkor csak a gyerekek vannak, és csak a színpad, és csak a koncert, és akkor addig nincsen fáradtság. Aztán nem mondom, hogy amikor utána már pakolni kell lefele, akkor ugyanilyen magas az energiaszint.

0: de tényleg nagyon szeretjük ezt csinálni, és mindig jövünk mindenhova.
1: Sokszor mondják azt a manapság, hogy a mai kor gyermeke az nem feltétlenül ugyanaz, mint 20-30-40 évvel ezelőtt egy gyermek. Talán könnyebben leköthető volt évtizedekkel korábban egy gyermek, mint egy mai gyerkőc, hiszen rengeteg inger éri, és nehéz ezekkel az ingerekkel úgymond felvenni a versenyt egy-egy koncert alkalmával. Ti ebből mit tapasztaltok?
0: Én pedagógusként abszolút. Igen, ez aláírom, hogy ez egyébként így van, teljesen más az inger küszöbe a mai gyerekeknek. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit pont mi csinálunk, és amit Csabiék elkezdtek nagyon sok éve felépíteni, ami szerintem még nem is volt nagyon Magyarországon, aki ilyen interaktív műsort csinált, pont az, ami megfogja a gyerekeket, tehát az, hogy ki lehet jönni a színpadra, hogy akár bábozunk, hogy kapnak a kezükbe hangszert, és hogy minden dalban valamilyen kis feladat van, és valamilyen teendő van, és hogy van egy ilyen mesés kerete az egésznek, az azt gondolom, hogy az 30 év múlva, meg 50 év múlva, meg 100 év múlva se lesz elavult, reméljük. Szóval azt gondolom, hogy ez a kulcs, az interaktivitás. Szoktuk mondani, hogy azért vagyunk interaktív gyerekműsor, mert kell hozzá a gyerek is. Mi nem az vagyunk, aki egy kávézóba elzenélgetünk, miközben a gyerekek kiflitesznek, hanem nekünk pont ez a lényeg, hogy a gyerekekkel együtt dolgozunk és alakítjuk a kis műsort.
1: Évtizedekről beszéltünk az előbb, akkor gondolom egyezik a tapasztalat az előbb elhangzottakkal kapcsolatban.
2: Természetesen, pontosan ez a lényeg, hogy amikor mi ezt elkezdtük még egy zenész kollégámmal, pontosan úgy éreztük, hogy ez hiányzik a zenei palettáról, a koncert élményből egy gyerek számára. Ugye egy Halász Judit koncerten eltapsikolunk, elüldögélünk, Kaláka koncerten nézzük, de érdekes hangszerek, de 10 perc után már megunják a gyerekek. És akkor mi kezdtük el igazából, nem akarok nagy szavakat használni, de az együttes előtt mi már 10 évvel korábban mi már ezt az interaktivitást behoztuk a műsorunkba, csak hát mi nem lettünk olyan híresek, mert nem fedezett föl bennünket a mesetévé, vagy ilyesmi, úgyhogy az is sokat számít, de mi nekünk van egy nagyon kialakult bázisunk Szegeden, akik tűzön-vízen keresztül jönnek velünk szegedi koncerteken, de járunk egyébként külföldre, Szlovákiába, Romániába, Vajdaságba, ott is nagyon szeretnek. Meg ugye országszerte azért mindenfelé voltunk már, Győrtől kezdve, Nyíregyházán át, Pécs. Tehát azért ismernek valamennyire bennünket az országban, és ez is egy bizonyíték, hogy itt vagyunk most Tökölön a Summerfesten.
1: Van-e esetleg célközönség? Óvodáskorú gyermekek, kisebbek, nagyobb bacskák? Meddig lehet megszólítani gyermekkoncerttel, ilyen jellegű koncerttel a gyerekeket?
0: Addig, amíg jönnek lelkesen és csinálják a feladatokat, meg élvezik a zenét. Van olyan, amikor elmegyünk már akár iskolába, általános iskolába, és például ott vannak a nagyobb gyerekek a háttérben. Van olyan dolog, amivel meg lehet őket szólítani, de általában nem ők a célközönségünk, tehát inkább a óvodás és annál kisebb korosztály, és még a kisiskolás korosztály, ezek vagyunk általában mi. Mondom, meg tudunk szólítani nagyobb a csigavonatban, azért felnőttek is van, hogy beállnak a tegnapi egyik koncertünkön, és például jöttek a felnőttek, nagypapák, nagymamák, mindenki ez a vonatozás, ezt nagyon szeretik, akár a találós kérdésekbe is nyilván be lehet vonni, akár felnőtteket, nagyobb gyerekeket, de elsősorban inkább ez a nullától, hogy mondjam, 1-2-3-4 éves korig, ezek vagyunk mi inkább.
1: Ez a csigavonat merre megy majd a következő időszakban? Most már nyár vége van, sajnos vagy nem sajnos? Nézőpont kérdése, kezdődik a tanév, a nevelési év, hol találkozhatnak veletek a gyerekek?
2: Ugye most van az időszak, amikor jönnek a telefonálások, óvodákkal kötjük a koncerteket, műfázak ilyenkor keresnek. Ugye ez az augusztus 20, ez a hosszú étvége, ez most már mindenkit lekötött, mindenki ezzel volt elfoglalva, és ilyenkor kezd el csörögni otthon a telefon. Párom, a feleségem, ő intézi a zenekar dolgait, és akkor szinte 10 percenként veszi fel a telefont, és akkor köti le a koncerteket, vagy nem tudjuk elvállalni, mert már le vagyunk kötve, másik időpontot keresni. Úgyhogy hála jó Istennek, azért nem szoktunk panaszkodni, nincs is miért panaszkodni. Megvan az a évi 180-200 koncert körülbelül. Szeptemberben Szegeden a Máltai játszótéren vagyunk, 12-én, 5-én Halászlé Fesztiválon, a Szegedi Partfürdőn, Máltai játszótérnek a szülinapja után Szentesre megyünk, ugyanaznap délután. Most így hirtelen ennyi, ezek vannak lekötve, meg már október 20-21-én a Pilisi óvodákba megyünk, és 2 nap kell menni, mert annyi gyerek van már szerencsére ott, hogy az októberben van, de most hirtelen ennyit tudok mondani.
1: Tehát a szülőknek feladat, kövessék a közösségi felületeket, igen, weboldalt, és akkor ott értesülhetnek természetesen a koncertekről.
2: Pontosan ezt akartam mondani, Csigadó Gyermekzenekar Facebook oldalán ott mindenről lehet értesülni, van weboldalunk is, csigadó.hu, milyen érdekes, Instagram oldal is, meg minden, úgyhogy ezeken meg lehet minket találni, és követni lehet a működésünket, a munkásságunk.
0: Spotify-on is fenn vagyunk, a lényeget el kell mondani, igen. YouTube-on is van fönt egy csomó dalunk, meg videóklipek is, meg koncertfelvételek is, szóval lehet hallgatni akkor is a zenéinket, amikor éppen nem vagyunk aktívan valamelyik színpadon. Mert

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér. A fesztivál színpad mellett ácsorgunk. Még nem kezdődtek el az augusztus 21-i programok, de ezen az estén is gála várható, még pedig magyar gála, amelyen fellép meg annyi tököli művészeti együttes, táncegyüttesek, valamint énekkarok is, a Tököli Rácz férfi kórus is, mellettem pedig Tágics Péter, a kórusnak az egyik alapító tagja. Mivel készültek erre a mai estére?
3: Még azt igazából majd a Halász úr fogja megmondani, hogy mivel készültünk, mert kettő blokkunk van, amit szoktunk ilyen nagyobb fellépéseknél előadni, mind a kettő 4-5 számból áll. Most ki fog derülni, hogy melyik lesz az a blokk, és akkor megpróbáljuk elénekelni. Tehát azért jöttünk fél hétre, mert arról volt szó, hogy beénekelünk. Még 7:30 van időnk, tehát nincs probléma.
2: Nem hűlnek ki addig a hangszálak sem?
3: Nem, hála Istennek. És akkor amelyikre ráesik a szavazás, azt fogjuk megpróbálni előadni majd.
2: Hány tagot számlál a kórus?
3: Most előtt egyenlőre. Sajnos egy tavaly előtt évben nagyon megcsökkent a létszám, elmentek közülünk odaföl, és az igazából a régi tagok közül volt mind barátok, és ilyenkor mindig olyan szívhez szóló is. Ha beszél róluk, az ember oda kell figyelni, hogy nehogy elakadjon a hang, mert egy barátunk az otthon van, ő ápolja kedves feleségét, szegénykém, ő azért nem tud jönni, a többiek meg sajnos meghaltak.
2: Ők már a felhők fölött énekelnek együtt.
3: Néznek bennünket, és majd segítenek tapsolni a közönségnek.
2: Mindig felvetődik művészeti csoportoknál, hogy mekkora szükség is lenne arra, hogy legyen utánpótlás, fiatalokban nyitottság. Mit gondol erről? Mik a tapasztalatok?
3: Nagyon sokat próbálkozunk ebbe a dologba, de még idáig elég eredménytelen volt, mert ha most a Bataiakkal nem fuzionáltunk volna, akkor igazából még a mi standard létszámunk az 7 fő lenne csak, és ők jönnek át mindig 3 vagy 5, attól függ, hogy érnek rá az ottani Muslinca nevezetű kórusból, akik szeretik, inkább jobban rá vannak hangolódva a délszlávra, ők szoktak átjönni ide hozzánk, és akkor megtanulják azt a pár nótát, amivel így föllépünk, aztán kisebb-nagyobb sikerrel már megy nekik, hála Istennek, könny nélkül, és akkor így most valamennyire ki van a létszám, de a fiatalságot akárhogy szeretnénk megszólítani, még idáig nem sikerült rendesen, pedig már volt, hogy elmentünk az egyik vendéglátóipar egységbe, a másikba próbát tartani, 100 voltak, hú de jó, hú de szép, hú de gyertek gyerekek, csütörtökön próba, hát sajnos nem értek oda a próbára. Ennek a nagy többsége az azért van egyébként, mert félnek a nyilvánosságtól, fél fölmenni a színpadra, mondom, gyere föl velem, karolj belém, és akkor el van intézve, de
2: önnek sosem volt lámpaláza?
3: Soha, hála Istennek.
2: Alkati kérdés?
3: Gyerekkorom óta soha nem volt. Én óvodában is rengeteget felléptem, iskolába is, táncot is, verset is, mindent, úgyhogy soha nem volt ilyen problémám.
2: Mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, itt azért volt egy pici fejszámolás, hogy tulajdonképpen hány éves múltra is tekint vissza a férfi kórus.
3: Hát a férfi kórus az azt mondja, hogy a zenekar az 50, a kóló zenekar, és a kórus az valamikor előttük alakult egy 4 vagy 5 évvel, úgyhogy olyan 54-55 éves. A táncegyüttes meg már elmúlt 60.
2: Mindig fontos az, hogyha a nemzetiségi hagyományokat egy-egy településen jól tudják éltetni. Mit gondol erről, milyen szintere lehet ennek a fajta törekvésnek, ha van ilyen, mondjuk egy ilyen nemzetközi fesztivál?
3: Én azt gondolom, hogy nekünk, akik ezt most csináljuk, ha ez a csapat, ha nem lesz, akkor ez sajnos megszűnik, mint a timár szakma. Ez a legnagyobb baj. Tehát lehetnek itt fesztiválok, mertünk országos versenyekre fellépni, mert nem egy, nem kétszer voltunk és megnyertük. De ha nem lesz fiatal utánpótlás, nem csak nálunk, ez a svábokra is igaz, meg a komsiére is, akkor itt én azt mondom, hogy egy 10 éven belül nem lesz belőle semmi, hogyha ez így marad. És ez nagyon nagy baj, hogy a hagyományőrzés nem fogja csinálni ilyen téren senki. Lehet, hogy pici táncosok fognak táncolni még, lehet, hogy azok felnőnek, és megmarad belőlük egy pár magnak, de a nyelvet már sokkal kevesebben beszélik, mint azelőtt. Az anyanyelvi szintről ne is beszéljünk, mert már szégyellem magam, de már anyanyelvi szinten már én sem tudok, 90%-ot értek, 15-öt tudok beszélni.
2: Ez is több, mint a semmi. Nyilvánvalóan kopik az ember tudása, hogyha nincs kivel gyakorolnia.
3: Most ugye itt van nekünk, minden csütörtökön találkozunk, és akkor próbálunk pár szót váltani szerbül is, meg horvátul is, de az kevés ahhoz, hogy az az igazság, hogy amikor minden évben kijártunk Szerbiába, meg Horvátországba fellépésekre, akkor az ugye a napi konyhanyelvet az könnyebben átvette az ember, és könnyebben itthon tudta egy darabig kamatoztatni, de az nem volt utánpótlás belőle itthon, csak ugye minden csütörtökön, és az karcsú hozzá mind a minaret.
2: Érdekes dolog, amit az előbb mondott, hogy vannak gyerekek, fiatalok, akik táncolnak. Rengetegen vannak, de valahol a tánc és az ének kéz a kézben jár. Talán ha aki táncol, az előbb-utóbb így vagy úgy megismerkedik nemzetiségi dalokkal, énekekkel.
3: Az igaz. Csak nem kórusba fogják énekelni, hanem az ő kis tánc rendjükbe beillesztik, és a táncosokkal együtt fogják énekelni. Az is nagyon szép, hogyha a táncosoknak fiúk meg a lányok énekelnek és mosolyognak. Az egy szenzációs. Az egy olyan előadás, hogy az mindenhol mindenkinek tetszik. De az a bajom nekem, hogy az énekar részéről,
2: műfaj,
3: ha igen, nem lesz további növekedés az utánpótlásból, akkor mondom, szerintem maximum 10 éves.
2: Hát ez a beszélgetés most, és gondolom még sok ilyen beszélgetés, akkor felhívás keringőre, fiatalok, tessék minden jelentkezni, bekopogtatni csütörtökön a próbákra.
3: Akárhol találkozunk a fiatalokkal, én mindig mondom nekik, gyertek gyerekek. Tehát a magyar nótából kb. 400-at ismer a kórus. A szerbekből, meg a horvátokból van egy olyan 80-90, amit el tudunk énekelni. Ebből van olyan 15-20, amit általában a kórus blokkonként, 2-3 blokkonként el szokott énekelni egy ilyen nagyobb megmozdulásnál. Most itt ugye az a cél, azt mondta a vezetőnk, hogy itt lehet egy olyan 5-6 percet énekelni, az annyit jelent, hogy 3 dal, vagy lehet, hogy 4, a rövidebbeket választunk, majd ő kiválasztja, és akkor elénekeljük. Egy népdal itt Tökölön is, Baranyába is, meg Tolnába is teljesen más zájízzel, más hangízzel éneklik, és más érzéssel éneklik. Ez ugyanez Erdély például, az erdélyi magyaroknál. Tehát mi, amikor kimegyünk, én nem, akárhova elmegyünk, én nem tudok úgy bemenni egy vendéglátói operájegységbe, ahol mondjuk zene van, hogy mindjárt egy 2-3 nótát el ne énekeljünk. Én szeretek énekelni, nem csak én, az összes többi is. Ha csapatosan megyünk, akkor megcsinálunk mindig egy harmadik félidőt is a fellépés után, mert akkor ott maradunk, és akkor énekelünk, csinálunk egy kis hangulatot. Mindenki szereti a csapatból ezt a mulatos fajtát. Ebben a szintben is, hogy fellépünk, a harmadik félidő szintben is, ott meg pláne. Ott már jön bele egy kis magyar, ott már jön bele egy kis horvát, kis bunyavász, egy kis szerb.
2: Most nincs más hátra, mint készülnek az estére, beéneklés.
3: Most először beívás van egy korty, hogy a hangszálak ne száradjanak itt teljesen, és akkor a beéneklést azt utána megcsináljuk.
2: Kell még kézést, lábtörést kívánom?
3: Hát köszönjük
2: ennyi
3: szépen.
2: Idő után?
3: Köszönjük szépen, nem, de reméljük, hogy most ezt az akadályt simán tudjuk venni, megugorjuk, én azt gondolom.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál tököli programjai. Már meg annyi művészeti csoport megszólalt az elmúlt fél órában, és meg annyi nemzetiségről beszéltünk, de hát még a hazai németségről, svábságról kevesebb szó esett. Mellettem Jokán Jánosné Ildikó. A jövő esztendőben 35 éves fennállásukat ünneplik. Mikor is alakult, akkor egy picit menjünk vissza az időben, és milyen körülmények között a tököli sváb hagyományőrző ének egyesület.
3: 92. márciusában alakult német hagyományőrző asszonykórus néven, aztán egy bizonyos idő után átalakult tököli sváb hagyományőrzőinek egyesületnek. Én 2025. februárja óta vagyok a elnöke az énekkarnak. A szakmai munkákat Dósa Attila irányítja, ő az a zeneművészeti vezetőnk, és jövőre ünnepeljük a 35-ös fennállását az énekkarnak. Készülünk egy nagy fergeteges bulival, egy nagy találkozót szeretnénk szervezni, ahol a helyi egyesületek is, és a civil szervezetek, és a meghívott vendégeink, akikkel még tartjuk a kapcsolatot.
2: Gondolom nem meglepetés ez most a hallgatóink számára sem, de bizonyára német nyelvű dalokat hallgathat majd a közönség. Mekkora a repertoár, mivel készültek?
3: Mivel, hogy a nyári időszakot töltjük, ezért kevesebben vagyunk, átlagban 23 fő a énekegyesületünknek tagjainak a száma. De mivel, hogy elutaztak, nincsenek, ezért csak 4 énekkel fogunk fellépni, ahol bemutatjuk megint a helyi nemzetiségi kultúrát.
2: Sokszínű nemzetiségi gálaműsor ez, melyben a Komsie népdalkör is képviselteti magát. Mellettem Tornyosi László, a vezetőjük áll. Mivel készültek erre a ma estére? Kellett-e egyáltalán készülni?
4: Jól rátapintott a lényegre, tulajdonképpen nem kellett készülnünk, mert ezt a dalcsokrot egy héttel ezelőtt is előadtuk Ercsiben, és elő fogjuk adni 2-3 hét múlva Bátyán is. Úgyhogy lendületben vagyunk, és nem kellett ezért külön energiákat mozgósítani.
2: Mit jelent egy helyi nemzetiségi népdalkör számára egy ilyen alkalom, mint a Summerfest? Ez ilyenkor egy kicsit mustra is a művészeti csoportoknak?
4: Igen, így van. Számunkra ugyanazt jelenti egyébként, mint ezelőtt 10-20 évvel, mi is a helyi népi együttes valamikori tagjai voltunk, jó magam is, és az énekesek is, meg hozzánk csapódtak innen-onnan is. Most sajnos elég kevesen vagyunk, de lelkesek vagyunk, és őrizzük a hagyományt is, próbálunk újítani.
2: Előkerülnek-e újabb és újabb népdalok?
4: A népdalkincs az véges, és nagy elődeink, Kodály Zoltán például, Vucic Ihamér a nemzetiségi népdal kincset és folklór kincset is gyűjtötték, feldolgozták, rögzítették. Nehéz még megújulni. Egymástól is tanulunk, csenünkkel úgymond dalokat, és mondom, picit lazább keretek között fogjuk a szép dalokat becsempészni az archaikusak közé.
2: A tavalyi évben ünnepelték fennállásuk 15. évfordulóját. Ez egy mérföldkő, egy kedves kis évforduló, vagy hogyan tekintenek rá? És hány főt számlál egyáltalán a Komsie népdalkör?
4: Ma jelen pillanatban velem együtt 6-an vagyunk, de állandóan mozgunk és próbáljuk becsábítani a számunkra kedves és jó hangú énekeseket. A 15 éves évforduló tulajdonképpen megemlékeztünk róla, egy jó hangulatú estét töltöttünk együtt barátainkkal, kollégáinkkal, de nem mondhatnám, hogy valamiféle egy mérföldkő, ami fémjelzi a működésünket, folyamatosan működik.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Folytatjuk a műsor elején megkezdett beszélgetésünket Halász Lászlóval, a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával, a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Tököli programjainak igazgatójával, illetve, hogy még egy titulust idehozhassak, ezt talán meg is adja a beszélgetésünk további apropóját, Kóló zenekar vezetőjével. Az este még hosszú, nagyon szép műsorokat láthatunk itt a színpadon az este folyamán, aztán később a Mulatságé a főszerep, és a fesztivál sátorban a Kóló zenekar szolgáltatja majd a zenét az ideérkezőknek. Van-e ilyenkor egyáltalán szünet, szusszanásnyi idő, vagy meddig játszik a zenekar?
3: Elkezdtük ilyen, még a régi rácmálakban, hogy hát mi bírjuk egy szünettel, 8-tól hajnal 1-ig nyomtuk, utána egy szünetet tartunk, és nyomtuk hajnal 3-4-ig. Ez elharapozott, sajnos más zenekarok átvették, és a közönség ezt kezdi megszokni. Már régen megszokta és követeli. Tehát ugye klasszikus értelemben, hogy azt, hogy 45 perc zene, 15 perc szünet egy zenekar életében, de ez régi dolog, ezt nem tudjuk tartani, mert bizony megszólják az embert, tehát elvárják a folyamatos non-stop zenét, tehát a saját csapdánkba estünk bele ilyen szempontból, és hát ezt ebből nehéz kikecmeregni, tehát tűrni kell és csinálni kell, de semmi gond, mert repertoár hatalmas, változatos a repertoár, mi is élvezzük, hiszen ezt másképp nem lehet csinálni. Tehát nincs ezzel a gond, megy a buli, elkezdjük, és szinte megállás nélkül megy, mert megtöri, hogyha megállunk 10-15 percre, megtöri a hangulatot, megtöri a lelkesedést, és megtöri azt a milliót, ami ezzel jár, ezt a temperamentumot, tehát valószínűleg nem fog megállni hajnal 2-ig.
2: Hát kitartást kívánok, energiára szükség lesz, hogy ezt így végigvigye a zenekar, de hát óriási tapasztalat áll a hátatok mögött, úgyhogy biztosan nem kérdés az ilyesmi. Említetted, hogy óriási a repertoár. Amikor már 5 évtizede muzsikálnak együtt emberek, akkor ilyenkor van előre megbeszélt menetrend, vagy azért valamelyest alkalmazkodik a zenekar a hangulathoz, a közönség elvárásaihoz?
3: Ugye, mint mondtam, hál' Istennek van egy hatalmas repertoár, és a zenekarvezetőnek a kutya kötelessége gondoskodni a közönségről. Tehát ugye látom a közönséget, elkezdődik valahol a dolog, a szokásos kis kólókkal bevezetésképpen, de ez már az első percekben már feldobja a hangulatot, a közönség már alig várja. Tehát ez ilyen, hál' Istennek, egy ilyen stílus, hogy tüzes, nagyon pesgő, nagyon lendületes muzsika, lendületes táncok, és hát az ember agya forog közben. Tehát amikor játszunk valamit a szám közepén, már tudom, hogy mi lesz a következő, és ez, hogy a hangulat diktálja, tehát nekem a hangulat diktál, hogy látom a hangulatot, most miért lehetne még följebb spanolni a hangulatot, még följebb, nyilván az egerki nem lehet, akkor kicsit visszavesszük, kicsit megnyűszik a közönség, egy-egy lassú szám, mondjuk egy lassú szép makedon tánc dallammal, és akkor megint lehet kezdeni előre az egész, tehát ez minden esetben a zenekarvezető feladata. És nem nehéz ebből válogatni, hiszen még egyszer mondom, nagyon széles, nagyon hosszú, nagyon széles a repertoár, és ebből szemezgetünk a hangulat függvényében. Megy ez a dolog, már nagyon hosszú évek óta be van gyakorolva, tehát nincs előre semmi megbeszélve, semmi, nincs íróasztalon lefektet, vagy akkor most ez a szám után ez, Vranyák után a Timo, most a nincs. Vannak bevett fordulatok, amikor két számot úgy kötünk össze, hogy azok feltételezik egymást, mert hogy egy tánc egy vidékről valók, egy dialektust feltételeznek, az oké, az rendben van, de egyébként meg teljesen hangulat diktálja a zenekari repertoárt.
2: Ez világos, és sokszor mondják azt, hogy már ennyi idő után félszavakból is, lehet, hogy már csak egy nézés is elég, összenézés, vagy az sem kell, csak meghallják a többiek a dallamot, ami után mindenki tudja, hogy mi következik majd, mely dal, mely szám.
3: Szó szerint így van, hogy ennyi év után tényleg a szemkontaktus az a legnagyobb mozdulat a zenekari színpadon, tehát semmi kézmozdulat, semmi avizó, hogy majd bevezint, semmi, nem. Legfeljebb annyi, hogy csak azt mondja az ember, hogy G-dur, 7-8 vagy 8, teljesen mindegy, és a zenekar rögtön rárepült. Az indítások, a megállások csak egy bólintás, egy fejbícet, és amit a közönség alig-alig vesz észre, mert olyan pici.
2: Ráadásul nem is figyelnek annyira, hanem sokkal inkább el vannak foglalva a tánccal.
3: Tehát nincs szükség nagy mozdulatokra, félszavakból, hogy fél kacsintásokból is értjük egymást. Hát ez a évek és a rutin, mondja a közmondás.
2: Bizonyára már többen megkérdezték, tehát elengedhetetlen most is, hogy verődött össze ez a csapat annak idején? Honnan indult a Kóló zenekar?
3: Úgy indult, hogy én gyerekként nagyon fiatalként idős tamburásokkal játszottam, engem nagyon hamar fölkarultak, jártam a primásnak a lakására, tamburázítottam, de én a gyerekkoromat, a 5,5 éves koromat a harmonikázom, és látták, az a Tököli Dezsa egyes táncosaként, és én közreműködtem itt, és már látták az öregek, hogy igen, van affinitás a muzsikázenek a fiatal srácnak, és akkor nyakamba kaszták először a tamburát, az a harmonikát, és így szépen lassan integrálódtam a zenekarba az idős bácsik közé, és 76-ban azt mondta nekem Bilics és Andrade bácsi, ez annyira itt van előttem az a kép, meg a mondatok, hogy azt mondta, Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi már öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem akarunk éjszakázni. És hát akkor tudtam, nem csak én voltam egyedül, akik tanultak délszláv muzsikát, hanem voltak tökölön fiatalok többen, és hát akkor azt mondtuk, hogy akkor dugjuk össze a fejünket, és akkor én megszerveztem ezt a zenekart 76-ban, és azóta működik, és ezért vagyunk most 50 évesek 26-ban. Tehát ez a története röviden, hogy tervezetes folyamat, hogy a régi öregek már pihenni szeretnének, nem akarnak éjszakázni, hiszen az egész életük az éjszakázásról szólt egy muzsikus embernek, végigjátszották, és akkoriban nehezebb volt a dolog, nem voltak erősítők, nem voltak mikrofonok, tehát egy bálteremben akusztikusan játszottak, akusztikusan énekeltek, nem mikrofon, tehát sokkal nagyobb fizikai igénybevételnek voltak kitéve, mint mi, akik odajönnek a mikrofonhoz, vagy az elektromos harmonikát is oda tesz a mikrofon, tehát hangszereket is könnyebb muzsikálni így, meg mások a lehetőségek. Tehát ők megtörtek, fáradtak, és így jött a felhívás, hogy Lacikám, csinálj magadnak egy zenekart.
2: A zenekar tagjairól mit tudhatunk?
3: Az akkori zenekarból hárman töretlenül együtt vagyunk. 5 tag volt a zenekar, ugye volt, aki kivált, mert emiatt, amelyatt a bőgősökkel voltunk, úgyhogy egy pár bőgőst elhasználta, nem is tudom miért volt, akkor egy 3 vagy 4 bőgősünk volt az 50 év során, azért ez is kevés zenekar mondhatja magáról, hogy minimális tagcserével 50 év az a nagyon nagy idő, és minimális tagcserével húztuk az igát, jó értelemben, állandóan porondon voltunk, a táncház mozgalom első évétől kezdve benne voltunk, ott voltunk a toppon, és azóta is benne vagyunk a körforgásban, tehát van budapesti klubunk, ahol heti rendszerességgel játszunk, a Ferencvárosi Művközpont, a havi rendszerességgel játszunk a Fonó Budai Zeneházban, országszerte, világszerte, nagyon sok helyen megfordultunk, turnéztunk Franciaországban hónapokon keresztül, táncegyüttessel, táncegyüttes nélkül, tehát sok-sok minden megtörtént velünk, a félvilágot bejártuk, hál' Istennek, és ez mind a zenének köszönhető.
2: Bejártátok a félvilágot, Magyarországot keresztül, Kasul hosszába, a széltébe, és még határainkon túl is, de mégis más Tökölön egy picit?
3: Más és nagyon jó érzés. Kritikai hangok mindig vannak, főleg ugye az utóbbi években, de ezt az ember, ha tudja okosan kezelni, akkor ez elhanyagolható. Hálás a közönség. Úgy gondolom, hogy szeretnek bennünket. Ez minden rácbálban, minden ilyen fesztiváli hangulatban, fesztiváli estén, ahol a zenekar játszik, ahol több száz ember szórakozik, egy rácbál 350-380 ember táncol a zenénkre, és ha nem így lenne, ha nem szeretnék a zenekart, nem jön el 380 ember. Tehát úgy gondolom, hogy szeretnek bennünket, ezt érezzük az emberek arcán, tekintetének és sugárzásán, a szóbeszédben mindenhol érződik. Szükebb hazánk nyilvánvaló, tehát azért ez a közösség, aki szereti ezt a muzsikát, ezt a hagyományőrzést a szláv vonatkozásban, ez abszolút visszaköszön és megmutatkozik minden tekintetben.
2: Akkor végezetül Isten éltesse az 50 éves kóló zenekart.
3: Köszönjük szépen.
0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én Maier Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Aries Nonprofit Kft. Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Park és közterület gondozót keres az Aries Nonprofit Kft. 2026. augusztus 30-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Aries Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
3: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
2: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munkatársait is köszöntötte az Aries Nonprofit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célok végzett munkáját.
3: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
2: Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Sziget-Szentmiklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
4: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlétfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek. Őszi szünetben újra tanodák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszük a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
2: Park és közterület gondozót keres az Aries Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterület gondozó segédmunkás munkakörbe Sziget-Szentmiklósi munkavégzéssel az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, szívesen dolgoznak a szabadban, és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztán tartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B-kategóriás jogosítvány és a Sziget-Szentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkárság@arieskft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Aries Nonprofit Kft. Telephelyén.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony Nagykőség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és településképvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
5: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bőjére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
2: Ügyfélszolgálati ügyintézőt keres a Halásztelki polgármesteri hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében az új munkatárs elsősorban az ügyfelek tájékoztatásában, a beadványok átvételében és az önkormányzati nyomtatványok kiadásában vesz részt. A feladatok közé tartozik emellett a telefonközpont kezelése, az ügyiratok iktatása, határidőzése és irattározása, valamint a selejtezési feladatokban való közreműködés. A pályázat feltétele legalább érettségi vagy középfokú szakképesítés. A kiválasztásnál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az ASP rendszer gyakorlott ismerete. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. A pályázatokat szeptember 4-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen a Halásztelki polgármesteri hivatalban, illetve elektronikus úton a munkaügy@halasztelek.hu e-mail címen. Újraindul a bicibusz óvodába, iskolába biciklivel kezdeményezés Dunavarsányban. A településen a 2026-27-es tanévben is ösztönzik a kerékpáros közlekedést. Válóczi Attila rádiónknak elmondta, a mozgalom idén júniusban nagy sikert aratott az Árpád fejedelem általános iskola tanulói körében, ezért szeptembertől heti rendszerességgel folytatódik majd. A Tegyünk Együtt Dunavarsányért Egyesület képviselője hozzátette, hogy a mozgalomhoz a rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is lehet csatlakozni.
6: Úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy megy előle egy autó, van egy közel 2 kilométeres kerékpárút, ugye ott abszolút biztonságban vagyunk, és utána azért vannak átkelők, ahol ők segítenek, hogy akkor mi ott 20-30-an, 40-en át tudjunk úgy menni, hogy a közlekedést nem akadályozzuk. Van egy indulópont, ugye a végállomás természetesen az iskola, és akkor útközben nincs kimondott megálló, hanem mint egy vonat, be lehet közbe csatlakozni bármikor. Ez szeptemberben újraindul, péntekenként, hetente, rendszeresen lenne.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: A Vátot fogadja a Pest megyei labdarúgó első osztály második fordulójában a Fémag Dunavarsány. A térségiek egy idegenbeli döntetlennel kezdték a bajnokságot, míg a váciak 7-1-re ütötték ki hazai pályán az egyik újoncot, és így egy forduló után vezetik a tabellát. Az összecsapás kapcsán Hollik András sportigazgató elmondta, idén is nagy terveik vannak, és ehhez kulcsfontosságú lesz, hogy hazai pályán mindenkit legyőzzenek, így most sem lesz más a terv.
1: Időjárás.
2: Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad, napközben néhol erős lökések is előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Kisgyermekes anyaként olvasni ilyen híreket, amit most találtunk, nem túl jó. Egyébként, ha nem lenne kisgyermekem, sem lenne, de nyilván akkor lehet, hogy egy picit tovább görgetne az ember. Így viszont, hogy konkrétan bármikor mi is érintettek lehetnénk, azért úgy megállunk egy-egy ilyen cikknél, mert hogy kórház lett a vége egy sínről rendelésnek, egy kisfiú arcában robbant fel, vagy nem tudom.
3: Hát igazából az arcában robbant egy játék konkrétan, igen.
2: Egyébként ez nem Magyarországon történt, de itthon is történhetne simán, hát most a sínről
3: hát
2: bárki
3: onnan
2: rendel.
3: Mindenki, hát. Igen, bárki rendelhet.
2: Egyébként én ezt hosszú évekig Shine-nak mondtam, és mindenkit oltogattam, hogy miért mondják azt, hogy sín, hát milyen.
3: Én meg mindig sínnek, de nem tudom miért.
2: Aztán az felvilágosítottak, hogy egyébként azért, mert nem Shine, hanem She-in, és akkor így van, tehát hogy ő, mint
3: ja, igen,
2: nő,
3: igen.
2: És akkor így benne van, vagy mit tudom én, tehát hogy nem Shine, úgyhogy igen, annak van igaza. Na, szóval egy népszerű gyerekjáték okozott rémisztő pillanatokat egy brit családnak. A hamis játék, bár egyébként nem tudom, ez, hogy lehet megállapítani mondjuk egy játékról, hogy hamis, főleg, hogyha a sínről rendeled, kb. Minden Kínából jön.
3: Egyébként szinte minden onnan jön. Hát lehet, hogy van ennek, nem tudom éppen ez most milyen típusú játék, mert valami fehér, azt írják, hogy egy ilyen fehér sűrű anyag jött ki. Itt ugye a képen van egy ilyen, hát nem tudom, mint nyomkodni
2: igen, de
3: lehet.
2: Illusztráció.
3: De az illusztráció, igen, de valami olyasmi lehetett, hogy így megnyomt, és akkor kijött belőle valami, ami belement a szemébe, ez a fehér anyag, és bedagadt a szeme a 4 éves kisfiúnak.
2: Igen, ugye, mi ennek a neve? Te lehet, hogy tudod, van ennek valami neve, amit most mindenki rendel, ugyanolyan, mint a labubú, mármint, hogy ugyanolyan őrület van.
3: De nem ez,
2: ez a trükkia, amit
3: igen, de ez nem ez a slime, vagy slime bocs.
2: Nem, ez már a slime, az egy kicsi, azt még tudom mi, valami squeeze, vagy valami
3: hát,
2: ilyesmi a neve.
3: Hát, én nem tudom, akkor le vagyok maradva, mert
2: akkor
3: hogy
2: most
3: hál' Istennek
2: vagy,
3: az én gyerekeim.
2: Tudni, benned bíztam, hogy te tudod, de majd esetleg hallgatóink, hogyha megírják.
3: De én annyira utálom ezeket a trutikat, hogy én ilyet akkor se vennék nekik, ha könyörögnének.
2: Ez a neve. Tehát... Squishy. Óriás squishy. Tudod, nézd, ilyen, mutatom ilyen.
3: Na, tudom, igen.
2: Horvátországban mi egyébként vettünk egy ilyet Emmának. És képzeld
3: és
2: el,
3: kipróbálta?
2: Ha már... Hát van otthon egy ilyen. Mm-hmm. Aztán rám írt a barátnőm rá 2 napra, hogy most olvasta, hogy rákkeltő anyag van benne, úgyhogy dobjam ki a kukába. Igen, tehát, hogy ez most megint egy olyan őrület,

0: Én nem tudom, engem kiver a víz, ha ilyenekkel játszanak, ami, mert valahogy nem tudom, ez az anya mindenhova oda ragad.
1: Igen.
0: De például fura, mert a gyurma is ragad, de az nem idegesít, mert az egy tök jó dolog szerintem, de valahogy ennek én nem látom értelmes funkcióját ezeknek az ilyen rugós, nyúlós, nem tudom, fura anyagoknak. Hát ez is valami hasonló lehet.
1: Olyan, igen.
0: Szerencsére az én gyerekeim, nem tudom, most így valahogy vagy nyári szünet van az oviba, és még így nem találkoztak vele, de valahogy nem is emlegetnek ilyeneket szerencsére, úgyhogy
2: képzeld el, hogy nálam ez úgy történt, hogy egyik reggel mentem rúdórára, és hallottam, hogy a csajok beszélgetnek ott valamiről, hát mindegyik anyuka, bár már nagyobb gyerekeik vannak, tehát ilyen általános iskolás korú, vagy igen, körülbelül. És akkor hallom, hogy beszélgetnek erről a squiziről, vagy squishy, vagy mit tudom én, és így tudod, így megszólaltam, hogy lányok, miről beszéltek, és így rám néztek, és annyi volt az egyiküknek
0: hogy
2: a reakció,
0: hogy nem tudod.
2: Nem, hanem az, hogy de szerencsés vagy. Hogy,
0: na,
2: de, tehát, hogy nem
0: se
2: tudod,
0: volt fogalmam hogy,
2: hú,
0: mi
2: de
0: ez.
2: Jó neked, hogy még nem tartott a gyerek, hogy akkor ezért van most megőrülve, és hát nyilván aztán így megtudtam, hogy mi ez, mutattak nekem ott képeket, hát nyilván már én is láttam a boltokban, biztos te is láttál, mert ez
0: boltokba
2: a barna
0: biztos, hogy láttam,
2: kis műanyag doboz, és akkor abban van benne, és hát nyilván ebből is csinálnak mindenféle TikTok őrületet, ahogy annó a Labububól, hogy ugye nem lehet tudni, hogy melyik színű van benne, és akkor most is vannak ilyen unboxing videók, hogy akkor fú, milyen színű van benne, mert hogy ez meglepetés tulajdonképpen.
0: Hát végül is melyik. Igen, hasonló volt a Labubu is. Egyébként még emlékszem, tavaly nyáron a Balaton környékén is tele volt ilyen Labubu figurával minden. Most például idén már alig látok. Uh-huh. Nem tudom, most sokkal kevesebb.
2: Hát
0: ez így elég hamar lecsenget most, én azt gondolom legalábbis.
2: Hát igen, csak győzd elmondani a gyereknek, hogy kicsi, mire megjön, nem tudom,
0: erre
2: Kínából,
0: addigra fel,
2: már megint más lesz a divat. Igen, mondjuk igen, tehát ez a squizi azért tényleg úgy olvastuk, hogy rákkeltő hatása is lehet, meg az Emának, a kislányomnak van otthon egyébként slime, és pont valamelyik nap
0: is
2: játszottunk vele, és össze-vissza darabolta, és a szőnyegből szedtem ki, ráadásul
0: na, én azért utálom.
2: Igen.
0: Ilyen nagyon-nagyon.
2: Mondjuk egyébként úgy szoktunk ilyet játszani, hogy mindig van egy ilyen, már ő is tudja, hogy nem a szőnyeggel játszunk vele, hanem a szőnyegre rárakok egy nagy, hát valami lepedőt, vagy törölközőt, és akkor azon, és akkor azt egyébként lehet így összekoszolni. Viszont képzeld el, hogy ez a slimehoz ráadásul adnak hozzá, az egyik dobozban van, tudod, ilyen csillámpor, meg ez a flitter,
0: igen,
2: hogy azt még ráadásul bele tudod így gyúrni, és akkor az úgy még csillogóbb. De hát az megy mindenhova,
0: hát
2: és utána hónapokig talál mindenhol a lakásban. Na, mit olvasol
0: hát
2: még?
0: Maradok a csillámtetoválásnál, úgy döntöttem, ha már így a csillámot emlegetted. Hát nem, csak itt le vagyok sokkolva, hogy szemkárosodást is, tehát a látása is károsodott egyébként a kisfiúnak.
2: Szuper.
0: Angliában.
2: Nagyon
0: kapott
2: jó
0: szemcseppet, de nem tudom, hogy ez egyébként, nyilván ez szerintem az orvosok se tudják, hogy hosszú távon ez egyébként mennyire okozott valamilyen maradandó károsodást.
2: Azt is írják egyébként, hogy a brit szabályozás ezeket veszélyes vegyi anyagként kezeli, a Szigetországban a hatóságok az elmúlt csak egy évben több mint 260 000 hamisított játékot foglaltak
0: hát,
2: le.
0: Mondjuk azért elég sok, igen.
2: De akkor ez a hamisított játék, ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy eredeti, aminek megvan szabva, hogy milyen anyagból lehet, meg mondjuk rajta
0: gondolom,
2: van ez a jelzés,
0: igen,
2: ez
0: igen.
2: A CE, vagy
0: hát
2: nem
0: meg
2: tudom.
0: Valószínűleg az nem robbanhat, meg nem esik csak úgy szét a kezedben, feltételezem, mert hogy más minőségű.
2: Más minőségű, igen. Óvatosan valóban azokkal, amiket így a netről rendelünk, de tényleg nagyon nehéz lehet szülőként, hogy mit tudom, mint te vagy az egyetlen gyerek az osztályban, és a te gyereked
0: úgy
2: az egyetlen,
0: tényleg nehéz,
2: akinek nincs.
0: Persze.
2: És akkor így észnél lenni, hogy most
0: hát valószínűleg úgy inkább veszel neki, mert valahogy rosszul érezném magam én. Jó, hát nyilván nem egy nagy dolgot, de ez egy ilyen kis
2: na jó,
0: apróság.
2: Csak mi van akkor, hogyha majd később meg, most mondok valami nagyon nagy butaságot, nem tudom, a zsebkés lesz a divat, és akkor
0: jó, hát igen,
2: lesz,
0: egyébként
2: tehát,
0: ez is igaz.
2: Határ,
0: hát igen, hogy valami
2: mondod,
0: határ
2: hogy,
0: nem ártana.
2: Hogy ezt nem, mert ez butaság. Egyébként képzeld el, hogy én néha azt érzem az én kislányomon, de tudom, hogy a tinikor ez sokkal rosszabb lesz, hogy úgy megérti. Tehát, hogy képzeld el, tegnap is például ma jön hozzá a kis barátnője, és vettem egy újságot, ami tele van ilyen pónis ajándékokkal, és hazavittem, és tudod, arra számítottam, mert nem, gondolkoztam azon, hogy veszek kettőt, de az a kisbarátnőjének szülinapja volt, alkalma. Most Emmának azt szeretném, hogy megtanulja azt, hogy
0: mindenre
2: hogy
0: nem kapunk
2: mindig,
0: valami.
2: Tehát, hogy azért,
0: igen,
2: mert
0: igen,
2: most
0: igen.
2: A Vikinek barátnőjének szülinapja van, az nem jelenti
0: egyébként
2: azt, hogy
0: ő
2: is kap ajándékot.
0: Szokott lenni. Igen. De hát lehet, hogy majd együtt tudnak ott játszani. Hát nyilván az lesz a lényeg, hogy együtt játszanak.
2: És köze az lett a lényege, hogy én itt tartottam tőle, hogy na, nem, miért nem vettél nekem is, hogy majd jön a sírás, és képzeld el, hogy nem, tökéletesen megértette. Jó, annyi volt, hogy de kibonthatja, hogy egy kicsit

0: megnézd, de hogy milyen játék van, mert nem mondom, nem. És akkor mondta este, hogy alig várja, hogy megjöjjön a barátnője, hogy de együtt aranyos. Kinyissák, és annyira örültem, olyan büszke voltam rá, hogy két gyerekes szülőként egyébként nem tudom, milyen ezt megélni. Nekem van is
1: hát azért nehéz.
0: Neki ez az elve, hogy nem kap azért. Tehát, hogy a meghívja mondjuk az egyik gyereknek a szülinapjára rokonokat, és direkt kéri, hogy a másik gyereknek nem jó, egy csokit hozhat.
1: De, hát de nálunk azért valami nagyon pici apróság szokott lenni, mert valahogy így utána, de tényleg, tehát nem egy nagy dolog, nem
0: arra gondolj. De egyébként ezt akkor is vissza, ha semmilyen alkalom nincs.
1: Hát egyébként
0: csak
1: igen.
0: Csak hogy ne ugyanolyan volumen, vagy ne ugyanaz. Ja,
1: nem, annyira nem. De valami kis apróság szokott lenni, meg nem feltétlen mindenkitől, tehát ez így változó. Mm. De úgy valamit kapjon azért mégiscsak.
0: Persze, tehát hogy azzal nincs is baj. Egyébként, ha nem is alkalom miatt jön át hozzánk valaki, vagy megyünk, akkor is valami apróságot viszünk. Csak hogy azért tanulja meg a gyerkőc, hogy ez most a másikról szól, és amikor meg majd neked lesz szülinapod, akkor meg rólad. Csak lehetőleg nézzétek meg, hogy mit ajándékoztok, mert tényleg tudom, hogy a Lego meg a minden jóval drágább, van azért biztos átmenet, de ezek a pár száz forintos ilyen kínai vackok, hát sajnos ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Úgyhogy
1: hát nyilván erről. Minőségben is inkább akkor lehet, hogy legyen a gyereknek kevesebb. Egyszer mi is belefutottunk egy ilyen, ha már Legót mondtad, egy ilyen Lego utánzatba tulajdonképpen, de tudtuk, hogy utánzat, csak így próba képen. Hát borzalmas volt. Tehát, hogy én szoktam úgy legózni a Levivel, hogy mondjuk én szerettem neki így összerakni. Valami kis, nem is tudom, kis autót kellett. És annyira nehezen ment, mert nem maradt ott led. Ugye az eredeti Lego, hát az nem véletlen ennyire drága, azt annyira jól össze tudod rakni egymásra, az nem fog utána normál esetben szétesni, mármint úgy, hogy közben még rakod, és a másik oldala már esik le. Tehát, hogy ott úgy voltam vele, hogy igen, tudom, hogy az eredeti Lego drágább, viszont sokkal tartósabb, és sokkal jobban megéri. Tehát, hogy ez ugye a gyereket is utána felidegesítette már, hogy ő sem nagyon tudott vele játszani.
0: Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy ki kell tapasztalni, hogy mi az, amiből jól működik, úgy egyébként is az életben az utánzat, és mi az,
1: nyilván
0: amiből
1: van, amiből
0: nem.
1: Egyébként tényleg működhet. Hát a Lego az szerintem pont az, amiből nem érdemes feltétlenül a rosszabbat megvenni. Legalábbis nekünk ennyi volt a tapasztalat, hogy nem nagyon bírta, tehát hiába raktam össze, olyan hamar szétesett, nem illeszkedtek úgy ezek a kis darabok, úgyhogy nem volt ez igazi.
2: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanat.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Megint van egy olyan témánk, ami már egy picit az iskola felé tendál, de hát azért valljuk be, hogy...
2: közeledik, igen, az iskola.
3: Igen, nem is olyan lassan, már itt van a nyakunkon.
2: Bár tudod, azt szokták mondani, hogy a gyerekek nem annyira örülnek, a szülők meg azért ilyenkor egy kicsit kivirulnak, hogy véget ér a hosszú iskolamentes szünet, megnyerő szünet.
3: Igen. Igen, közben itt próbálom megnyitni a cikket, amit küldtél, de valamiért nem tudom, de a lényeg az, hogy ugye 35 perces tanórák jöhetnek esetlegesen.
2: És hát kevesebb leckét is javasolnak az alsósoknak. Ez az alsósokra vonatkozik, igen. Tehát, hogy gondolom én a felsősoknak akkor viszont marad a, hát a hagyományos 45 perces.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés. Mi is már többször beszélgettünk ugye arról, hogy sőt, egyébként éppen a múlt héten vettünk fel Szifangok podcastet, és majd lesz egy vendégünk, aki nagyon sokat foglalkozik diákokkal, gyerekekkel. Igaz, hogy önvédelem szempontjából, de hát 4 gyerekes édesapa egyébként, szóval, hogy van ebben tapasztalata, és vele is pont erről beszélgettünk, hogy egyszerűen főleg az elsősök, másodikosok, vagy akár a speciális nevelési igényű gyerekek képtelenek 45-50 percet. Legalábbis a mai gyerekek
2: a
3: már.
2: Mai gyerekek.
3: Valljuk be, hogy megváltozott
2: nálunk
3: a világ.
2: Nálunk ez más volt, akkor még nem volt ennyi rohanó. Hát egyrészt digitális eszköz, meg nem volt akkor a rohanó világ sem, szerintem.
3: Ennyire nem hiszed nem. El, képzeld el, hogy, és ezt persze mindannyian tudjuk, hogy nem jó, de közben egyszerűen el kell ismernünk, hogy van. Tehát, hogy bármennyire is nem jó, valahogy alkalmazkodni kell szerintem a helyzethez. És képzeld el, hogy nekem mesélte egy rokonom, aki most érettségizett, egy srác, aki egyébként úgy nőtt fel, hogy igazából, hát azt mondom, hogy gamer, de már szinte, mert hogy nagyon-nagyon sokat videójátékozott. És képzeld el, hogy azt mondta, hogy sajnos, mondjuk én egy kicsit így ezt szomorúan hallom, de ez tény, hogy például ők is voltak most moziban, és megnézték az előzetesét, egy másfél perces videót. És ahogy az anyukája mutatta neki a videót, hát ő úgy volt vele, hogy neki ez unalmas már normál sebességgel, és felgyorsította, és
2: kétszer,
3: egy film előzetest felgyorsított. És azt hiszem kettőszörös, de lehet, hogy többszörösére gyorsított fel, és ő neki az volt már így, az az ingere.
2: De
3: az
2: mi
3: az
2: lesz a mi gyerekeinkkel? Ők már ilyen tízszeres gyorsításba érted, csak ilyen felvillanó képkockákat látnak.
3: Nem tudom, de hogy ezt most ez kimondtad, kirázott a hideg, szóval...
2: Pedig azért nem tudom, olyan már nekem is volt, hogy mondjuk nyilván tartalmilag unalmas volt egy trailer, de az éppen azért, mert az a film mondjuk biztos voltam benne, hogy nem fogom megnézni, de hogy a tempója volt lassú, azt sosem éreztem. Hát nyilván mi egy kicsit azért más generáció is vagyunk, de hogy ez hihetetlen, hogy még azt is felgyorsítják, ami amúgy 2 perc önmagában vagy. Másfél.
3: Sok szempontból hihetetlen egyébként. Egyrészt igen, hogy már egyszerűen az idegrendszerenek nem inger, nem elég inger az, hogy van egy másfél perces tréler, ami ráadásul egy tréler, az pont arról szól, hogy annyira gyors, minden izgalmas rész benne
2: minden,
3: van.
2: Igen,
3: tehát, hogy nem egy
2: sokszor
3: unalmas.
2: Pont az a baj, hogy lelövik, most igen. Nem azt mondom, hogy minden esetben lelövik a poén, de nagyon-nagyon sok minden egyébként így benne van.
3: Igen.
2: Ha nem jól vágják össze.
3: Igen. Egyébként nekem volt már olyan borzalmas mozi élményem, hogy a tréler nagyon jól sikerült, és kiderült, hogy minden jó rész benne volt a trélerben, az összes többi sallag meg baromi
2: unalmas
3: volt.
2: Akkor viszont az valahol egy jó tréler volt, mert
3: végül
2: is becsábított a moziba.
3: Egyébként igen, ez valóban igaz. Na, és hogy tök érdekes, hogy gondolkoztam, hogy nekem van-e ilyen, és képzeld el, hogy én is van, hogy másfélszeres gyorsítással hallgatom, amikor a barátnőim küldenek nekem hangüzenetet. Igen, de azért, mert az egy emberi beszéd, tehát, hogy emberi beszédet van benne, tudod, ez az ő, meg gondolkozik.
2: Persze, az végül is jogos.
3: Miután így, nem tudom, éppen van 10 percem, hogy A-ból B-be eljussak, és akkor elindítom, ugye szeretném meghallgatni, és valamikor zavar, és akkor visszaállítom egy normálra, de valamikor picit felgyorsítva hallgatom, mert ugye, de nem, tehát, hogy tényleg az élő beszéd az megint másna, de visszatérve ezt csak azért hoztuk ugye be, hogy a mai gyerekeknek teljesen más az inger küszöbük. És hát ugye ehhez igyekszik egyébként hozzá alkalmazkodni a közoktatásért felelős államtitkár gondolata, mert hogy Kokaini Lányi Marietta dobta be ezt a témát, hogy akár 35 perces tanórák is jöhetnek az alsó tagozatokon. Igen. 14 pontos javaslatcsomagot küldött az iskoláknak az államtitkár.
2: Egyébként az a cím, hogy legyen élmény a tanulás. Itt most a Telexen pont azt olvasom. És ugye tulajdonképpen igen, ez az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében született. Tehát, hogy kifejezetten az alsósokra érvényes ez a 14 pont.
3: Amit olvasok, egyébként nekem az jön le róla, hogy ez olyan, mint a Waldorfhoz hasonló, tehát nem feltétlenül pont olyan.
2: Hát de ugye... jó, mert ez állami vonatkozásban, tehát hogy állami iskolákban.
3: Igen. Ugye a Waldorf, nem vagyok annyira otthon a témában, de azt tudom, hogy ők azért jóval rugalmasabban kezelik.
2: Ilyen élményközpontú, kevésbé. Én úgy tudom, hogy ott talán jegyeket sem kapnak egyáltalán. De még lehet, hogy 8-ig sem, tehát most ezt annyira nem tudom. De nem nagyon van osztályzás.
3: Igen, igen, meg ugye tényleg rugalmas, mint ahogy itt is azt írják, hogy a legyen élmény a tanulás elnevezésű program célja, hogy az iskolai mindennapok jobban igazodjanak a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz. A dokumentum rugalmasabb napkezdéssel, beszélgető körrel, mesehallgatással, közös olvasással, vagy akár mozgásos ráhangolódással. Én emlékszem, hogy körülbelül már vagy 10 éve is forgattam egy olyan, és akkor ugye azért forgattunk róla, mert az még nagyon meglepő volt, hogy volt olyan matek tanár, aki úgy kezdte az általános iskolában az órát, hogy előtte pár gyakorlatot, mozgásgyakorlatot csináltak, sőt, volt, hogy úgy számoltak, hogy közben nem tudom, a bal kezedet tedd az orrot hegyére, és akkor add össze az 5 meg a 8-at. Tehát, hogy most nyilván csak egy bugyuta példát mondtam, de hogy azért vannak már olyan pedagógusok. Más kérdés, hogy a rendszer mit gondol mindenről, de én azt látom, akkor így ez alapján, hogy nyitott kezd lenni az iskolai rendszer erre, hogy tényleg...
2: Abszolút, igen.
3: Azt valljuk be, hogy nekünk nagyon sokszor kínszenvedés volt egy-egy óra, és jaj, nem nagyon. Élmény volt
2: hát
3: a tanulás.
2: Kicsit sem volt élmény. Én így, hogy nekem idén még maradt pont egy évet az oviba a kisfiam, amit most azért sem bánok, mert hogy nyilván ennek kell egy kis átfutási idő, tehát hogy ezt el is fogadják, ezt a javaslatcsomagot, de én tökre örülnék neki, ha ő már egy ilyen iskola rendszerben kezdeni az iskolát. Meg egyébként itt pont benne van az is, ez kicsit azért hajazhat akár az óvira is még, ugye főleg a piciknek, hogy javasolják, hogy akár havi rendszerességgel szervezzen az iskola ilyen komplex napokat, ami ugye az óviba is rendszeresen van, víznapja, mit tudom, erdőnapja, kert, könyvtári, múzeumi, művészeti nap, mert hát végül is ez az élmény a gyerekeknek, hogy valamihez tudnak úgy még jobban kapcsolódni, nem csak a szürke hétköznapok, hogy bemegyek, tanulok, hanem vannak változatosabb napok. Szerintem ez tök jó.
3: Hát meg ez egyébként szerintem nem csak élmény, hanem tanulás hát is. Tehát úgy is tanul, igen, hogy észre sem veszi. Tehát igazából ez a legjobb
2: ez
3: tanulás.
2: Ez mint hogy bemagolod, igen.
3: Pontosan, pontosan. Egyébként a javaslatcsomag korlátozná az alsósok házi feladatainak mennyiségét, a testnevelést pedig több szabadtéri játékkal, sétával, néptánccal, közösségi mozgással tenni élményszerűbbé, a természettudományos és matematikai ismereteket pedig kísérletekkel, környezet megfigyeléssel és gyakorlati feladatokkal kötni. Össze a dokumentum a rendszeres témanapokra, hogy te is említetted, a mindennapos mesélésre, az iskolai bántalmazás megelőzésére is kitér. Most nyilván nem olvastuk el ezt a 14 pontos csomagot, de így...
2: úgy belőle, viszont azon így megakadt a szemem, figyelj, szerintem ez tök jó, hogy az első év folyamon ne legyen kötelező otthonra az írásbeli házi tök feladat, jó. Sőt, hétvégére és a szünetre is csak kivételesen adjanak feladatot. Hát gondolj bele, itt 6 éves gyerekekről beszélünk, jó, nálam pont a kisfiam 7 lesz, de teljesen mindegy, mire iskolába megy. Pici gyerekek szerintem még, akik így hirtelen kikerülnek az óvodából, és legyen már valami átmenet. Pontosan. Amit szerintem bele. Eddig ugye nem nagyon volt.
3: Így van, és ez tök jó, amit mondasz, mert erről akár majd csinálhatnánk egy külön műsort is szakemberrel, hogy kellene ez az átmenet. Tehát, hogy
2: legalább az első évben, igen.
3: Igen, az, hogy elvárjuk egy pici gyerektől, most képzeld el, hogy mi felnőttek is, egy új munkahely van, az mennyire megterhelő, és elvárjuk azt egy óvodás gyerektől, aki még ott délután, egyik nap még azt mondja az óvonén, hogy aludjál már, Pistike, mert a másik nap meg nem szabad aludni, vigyázban kell ülni, nem tudom,
2: délután
3: mennyit
2: még
3: kell.
2: Házit csinálsz, igen. A napköziben, amíg a munkádék nem jönnek, érted. Igen, tehát hogy ez ilyen bedobnak a mély vízbe, szó szerint.
3: Igen, közben mondja, van az a tábor, aki azt mondja, hogy jó, hát de mi is így éltünk. Már ezt egyszerűen fel kell fognunk, hogy más világot
2: volt,
3: élünk.
2: Más,
3: így volt, túléltük. Az más kérdés, hogy kiben milyen nyomot hagyott, hogy szeret tanulni, szereti-e olvasni, vagy
2: hát
3: teljesen
2: ez nagyon egyénfüggő. Meg hogy azért milyen volt otthon tényleg akár a szülői támogatás.
3: Igen, meg attól, mert vele? Régen volt valami, egyrészt változik a világ, másrészt nem kell örök élet plusz egy évig mindig ugyanazt csinálni.
2: Persze.
3: Na, mit gondoltok mindenről? Igen, nekünk tetszik egyébként.
2: Nekem így kisgyerekes szülőként tetszik. Abszolút.
3: Most, amit mondtál, hogy benne van a pakliban esetleg az, hogy a mi gyerekeink már ebben a rendszerben járhatnak iskolába.
2: Szerintem az már egyébként, ha elfogadják, akkor addigra benne van, akár tényleg a te kislányodnál, akár az én gyerekeimnél, igen.
3: Várjuk, mit szóltok mindehez? 0620 95-95-107.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Arias Nonprofit Kft. Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Park és közterület gondozót keres az Arias Nonprofit Kft. 2026. augusztus 30-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Arias Nonprofit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
3: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Arias Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Arias közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
2: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munkatársait is köszöntötte az Arias Nonprofit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célokért végzett munkáját.
3: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt meg mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
2: Ősszel is folytatja programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban Sziget-Szentmiklós mellett több településen is horgásztáborokat szervezett, amelyek iránt mindenhol nagy érdeklődés mutatkozott. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, az őszi időszakban is folytatódik a munka, amelyben kiemelt szerepet kapnak a gyermekek. A fiatalok külön foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a horgászat rejtelmeivel, illetve gyakorlati programokon fejleszthetik tudásukat. Kiemelte, a szövetség azok előtt is megnyitja a lehetőséget, akik korábban még nem próbálták a horgászatot. Számukra az alapok elsajátítása mellett a szükséges vizsga megszerzésében is segítséget nyújtanak.
4: A megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászléfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, ősi szünetben újra tanulák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszük a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki mindenféle módszerre megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is.
2: Park és közterület gondozót keres az Arias Nonprofit Kft. Új munkatársat keres park és közterület gondozó segédmunkás munkakörbe Sziget-Szentmiklósi munkavégzéssel az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező vállalat olyan jelentkezőket vár, akik számára fontos a rendezett városi környezet, szívesen dolgoznak a szabadban és hosszú távú stabil munkahelyet keresnek. A munkakörhöz tartozik egyebek mellett a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék és zöld hulladék összegyűjtése, valamint a parkok, járdák, buszmegállók és egyéb közterületek tisztántartása. A feladatok között szerepel továbbá a növények gondozása, télen pedig a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés. A jelentkezőkkel szemben elvárás az 1-3 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, a megbízható precíz munkavégzés és a jó fizikai állóképesség. A B-kategóriás jogosítvány és a Sziget-Szentmiklósi helyismeret előnyt jelent. A pályázatokat a titkarsag@arias-kft.hu e-mail címre várják, illetve postai úton is lehet jelentkezni az Arias Nonprofit Kft. Telephelyén.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony Nagykőség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és településképvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
5: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell túl bölére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
2: Ügyfélszolgálati ügyintézőt keres a Halásztelki polgármesteri hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében az új munkatárs elsősorban az ügyfelek tájékoztatásában, a beadványok átvételében és az önkormányzati nyomtatványok kiadásában vesz részt. A feladatok közé tartozik emellett a telefonközpont kezelése, az ügyiratok iktatása, határidőzése és irattározása, valamint a selejtezési feladatokban való közreműködés. A pályázat feltétele legalább érettségi vagy középfokú szakképesítés. A kiválasztásnál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az ASP rendszer gyakorlott ismerete. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. A pályázatokat szeptember 4-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen a Halásztelki polgármesteri hivatalban, illetve elektronikus úton a munkaügy@halasztelek.hu e-mail címen. Újraindul a bici busz óvodába, iskolába biciklivel kezdeményezés Dunavarsányban. A településen a 2026-27-es tanévben is ösztönzik a kerékpáros közlekedést. Válóci Attila rádiónknak elmondta, a mozgalom idén júniusban nagy sikert aratott az Árpád fejedelem általános iskola tanulói körében, ezért szeptembertől heti rendszerességgel folytatódik majd. A Tegyünk Együtt Dunavarsányért Egyesület képviselője hozzátette, hogy a mozgalomhoz a rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is lehet csatlakozni.
6: Úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy megy előle egy autó, van egy közel 2 kilométeres kerékpárút, ugye ott abszolút biztonságban vagyunk, és utána azért vannak átkelők, ahol ők segítenek, hogy akkor mi ott 20-30-an, 40-en át tudjunk úgy menni, hogy a közlekedést nem akadályozzuk. Van egy indulópont, ugye a végállomás természetesen az iskola, és akkor útközben nincs kimondott megálló, hanem mint egy vonat, be lehet közbe csatlakozni bármikor. Ez szeptemberben újraindul, péntekenként, hetente rendszeresen lenne.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: A Vácot fogadja a Pest megyei labdarúgó első osztály második fordulójában a Fémag Dunavarsány. A térségiek egy idegenbeli döntetlennel kezdték a bajnokságot, míg a váciak 7-1-re ütötték ki hazai pályán az egyik újoncot, és így egy forduló után vezetik a tabellát. Az összecsapás kapcsán Hollik András sportigazgató elmondta, idén is nagy terveik vannak, és ehhez kulcsfontosságú lesz, hogy hazai pályán mindenkit legyőzzenek, így most sem lesz más a terv.
1: Időjárás.
2: Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad, napközben néhol erős lökések is előfordulhatnak. Fokozódik a kánikula, 30-36 fokot mérhetünk délután.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsúzáskor